0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a dalba,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

Verwechslung wie Land der Fee. Jetzt holt der Wien Jutas. Alkan doch Gott, Urgott Berns geht. Beült a nyúl és Buzsdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy átmót fújt a szél. A tanulság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang

0: Menjünk haza, gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.
1: A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Kati, nézd, még van baracka fán. Nézd, az álom mint valóra vált. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

gyere át a hajnali talán. Ölel szorosan, mint én, szememben néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

kapi, nézd, még van baracka fám. Nézd, az álom mind valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mi tényleg gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, nem, azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.
3: Minden!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Új lemezével tér vissza Budapestre a modern punk rock egyik legnépszerűbb zenekara, a Rise Against. A chicagói 4-es július 1-én lép színpadra a Budapest Parkban, alig 2 évvel legutóbbi nagy sikerű magyarországi koncertje után. A zenekar ezúttal frissen megjelent albumának dalaival érkezik. Az új lemez a Rise Against több mint 25 éve képviselt társadalomkritikus és elkötelezett szemléletét viszi tovább, miközben a mai világ legégetőbb kérdéseire reflektál. A darok a megosztottság, a társadalmi feszültségek és a felelősségvállalás témáit járják körül, ugyanakkor a zenekarra jellemző remény és cselekvésre ösztönző üzenet sem hiányzik belőlük. A lemez megszületésében a zenekar tagjai mellett olyan elismert szakemberek működtek közre, mint Catherine Marks producer és Ellen Mulder hangmérnök. A koncerten várhatóan az új szerzemények mellett a rajongók által jól ismert slágerek is felcsendülnek. A Rise Against energikus színpadi jelenléte, társadalmi üzenetei és himnikus dalai miatt hosszú évek óta a nemzetközi punk rock szintér egyik meghatározó zenekarának számít. A július 1-i budapesti koncert így egyszerre ígér nosztalgikus találkozást a klasszikus dalokkal és betekintést a zenekar legújabb korszakába is.
0: Színház.
1: 10 produkciót, vígjátékokat, báb előadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita Báb Színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese vett fel, ha Mered című vígjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház vígjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, 2 nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost. Az Erzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
1: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár 3. alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazz formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók 10000-eit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követte, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik, elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2025. július 3-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Biciklivel az erdőben. Vácz, Ipoly Damást. Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Vácztól Ipoly Damásdig húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. A páratlan látvány és a jó minőségű kerékpárút hívogató hétvégi program gyakorlott és kezdő bringásoknak egyaránt. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkísér minket a folyó molajlása. A túra közben számos népszerű látványosságot érintünk. Ördögsziklák, dobozi orom, remete barlang, miközben rálátunk a Pilisi hegycsúcsokra is. Grátisként megpillanthatunk néhány vadonban élő állatot is. Ez az útvonal az Eurovelo 6, más néven az Atlantic Black Sea nemzetközi kerékpárút hálózat egyik része, így lehetőségünk van eltekerni egészen akár a fővárosig is. Szolnok, Széchenyi parkerdő. Ha már év erdei kerékpárútja, akkor ne felejtsük el a tavalyi nyertest, a szolnoki Széchenyi parkerdőt sem. Az ökoturisztikai parkerdőt átszelő út Szolnok város északi szélén a Zagyva szomszédsága mentén kanyarog. A körülbelül 5 km hosszú erdei kerékpárút egy része összesen 1026 méter rendelkezik szilárd burkolattal. Az út kocsányos tölgyesek alatt vezet végig és kapcsolódik Szolnok város kerékpárút hálózatához. Így könnyedén közlekedhetünk a város és a természet között. Az út mentén kerékpáros dört és gyorsasági pályák sorakoznak felnőtteknek és gyerekeknek külön kialakítva, melyek igazi kihívást kínálnak azoknak, akik plusz izgalomra vágynak. A parkerdőben a fent említettek mellett két tematikus bemutatóhely, szabadtéri főző és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
0: Időjárás jelentés.
1: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot kívánok, ez itt a nap, vendége a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma a családon belüli erőszakról, egy sokszor láthatatlan, mégis nagyon is jelenlévő problémáról beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen szerepet vállalnak, vállalhatnak az ellene folytatott küzdelemben, mind a nagyvállalatok, mint pedig a segítő szervezetek. A beszélgetés apropóját pedig egy konkrét együttműködés adja, a Szeretet nem árt programhoz kapcsolódva, a Tesco is aktív szerepet vállal abban, hogy az érintettek ne maradjanak, egyedül ne maradjanak segítség nélkül. Vendégeim a stúdióban pedig Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulancia intézmény vezetője. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Kezdjük egy beszédes adattal, mert hogy a probléma adott. Magyarországon a nők közel felegyes kutatások szerint 43-49%-a élt már át párkapcsolati erőszakot, miközben az érintetteknek csak nagyon kis százaléka kér segítséget. Önök személyesen mikor szembesültek először ennek a problémának a súlyával? Volt-e egy olyan pont, amikor már azt érezték, hogy ez egy olyan szintű probléma, amiért már ez személyes ügyé tud válni? Ajda?
2: Mikor szembesültem ezzel a problémával? Nagyon régen szembesültem, még nem dolgoztam a segélyszervezetnél, 28 éve dolgozom szociális területen,

0: mekkora ez a szám. Erre most már azért vannak kutatások, és ahogy mondtad is, tehát látjuk azt, hogy az Eurostatos adatok 43-48%-ra datálják azt a számot, amiben az áldozatok megjelenhetnek, mégis a segítségkérések ennek elenyésző számai lesznek, és ennek nagyon sok oka van, hogy miért nem fog segítséget kérni az áldozat.
1: Igen, ez egy, mint a jéghegy csúcsa, hogy egy pici az, ami látszik, és nagyon sokan vannak, akik viszont láthatatlanok így ebben van. A problémában. Norbert, téged hogyan érintett meg ez a kérdés? Vagy akár nagyvállalati szempontból, ha nézzük, akkor mit látsz?
2: Igen, picit más perspektíva, mint ugye az Ajdáé. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy egy olyan cégnél dolgozhatok, aki egy ilyen területet fölkarol. Tehát ezek, amit az Ajda is mondta sokszor, meg te is mondtál, sokszor láthatatlanok ezek a problémák, és én azt gondolom, hogy mindig abból indultunk ki a vállalatnál, hogy a Tesco-nak a munkavállalói csoportja az jól reprezentálja a magyar társadalmat, és amikor mi egy ilyen adatra ránézünk, vagy ilyen statisztikát megkapunk, akkor óhatatlanul felmerül bennünk, hogy hát akkor ez nálunk is előfordul, ugye? Tehát ez nálunk is probléma, ugye? És ez természetesen így van, csak ugye nem figyeltünk rá. És azt gondolom, hogy a Tesco egy olyan felelősségtudatos szervezet, vagy egy olyan szervezet, aki bátran fölvállal ilyen témákat, és nem az első ilyen szerintem tabu döntögető, ilyen gyakorlatilag ilyen pionír jellegű feladatunk ez, vagy példamutatásunk ez, úgyhogy ez igazából idén kezdődött ez a nálunk erre a fókuszált kampány, de ahogy mondtam, ez azért nem csak Magyarországra jellemző a Tescon belül, hiszen ugye mi globális szervezetként ezt nagyon fel akarjuk ezeket a dolgokat, és tényleg szerencse, hogy ezt a csoportszintű angol központ is erősen támogatta, tehát ott már évek óta van erre fókusz, és ők korábban beindítottak egy ilyen kampányt. Amit én személyesen gondoltam az, hogy ugye a tavalyi évben elindítottuk a gyermekvédelemmel kapcsolatos kampányunkat, és én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ráépülése arra a kampányra, tehát hogy még egy olyan területtel foglalkozunk, ami benne van a szervezetben, csak rejtett módon hozzuk felszínre.
1: Időközben itt áttértünk a tegeződés, és azt gondolom, hogy tartsuk is meg ezt.
2: Bocsánat,
1: a
2: elnézést, igen.
1: Én azt gondolom, hogy így egy picit közvetlenebből tudunk beszélgetni, és megköszönöm ezt a megtisztelést. Én azt gondolom, hogy ti egy nagyon jó és egyébként régi együttműködésben vagytok egymással, csak ez a téma az, ami új 20 éve tart, ez az együtt, 15-20 éve?
0: 15 éve tart az együttműködésünk. Nagyon szeretjük a Tescoval az együttműködést, nagyon régóta támogatja a segélyszervezetnek különböző programjait, főleg a kapaszkodó programban nyújtott nagy segítséget, hiszen gyermekfejlesztés fókusszal is dolgozunk, tehát a segélyszervezet stratégiai céljai között nagyon fontos szerepet játszik a gyermekfejlesztés, illetve mindazon gyerekeknek a felkarolása, támogatása és megerősítése, akik hátrányt szenvednek, és emellett egy nagyon fontos területünk a kapcsolati erőszak áldozatainak a segítése is.
1: Említetted, Norbert, hogy hát egy ilyen nagy vállalatnál, ahol több ezer fő dolgozik, nem tudom pontos létszámot tudsz-e most mondani, hogy ott egyébként igenis lehetnek érintettek. Mi az a pont, amikor már láthatóvá válik az, hogy van érintett a csapatban a munkatársak között, és mikor mondja azt már egy nagyvállalat, hogy ez már nem maradhat a magánélet része, itt segítségre van szükség?
2: Hát én azt gondolom, hogy ezt több szempontból lehet úgy nézni, hogy hogyan veszük észre egyébként a jeleteket, mert kifejezetten ugye családon belül vagy párkapcsolati erőszaknak a kapcsolatos jelzés az nem mindig úgy érkezik, hogy akkor ez most az, tehát nem mindig tudunk egy ilyen labelt, egy ilyen teget adni neki. Vannak jelzések, hogy a kollégával valami probléma van, vagy valami nem stimmel, de egy vezető nem feltétlenül tudja ezt megfogalmazni, hogy miről van szó, de és nem biztos, hogy figyel ezekre a jelekre. Én sokkal jobban azt tudom jó szemléltetőbb példaként hozni, hogy ugye nálunk van 3000 ilyen gyakorlatilag szakmai gyakorlatos tanuló, akik ugye gyakorlatilag gyermekek, tehát 16-tól 20 éves korukig. És ott korábban, mielőtt beindítottuk azt a programot, nagyon sok olyan jelzés volt, hogy velük van valami probléma, és arra gondoltunk, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ezt így célzottan megközelítjük, és akkor beindítottuk a gyermekvédelmi akciótervet, hogy akkor igenis ne csak utólag reaktívan reagáljunk rá, hanem mondjuk proaktívan is edukáljuk a vezetőket arról, hogy milyen problémák lehetnek ezzel ezzel a csoporttal. Na most azt gondolom, hogy a párkapcsolati erőszak, az pont ugyan, meg a családon belül erőszak, az pont ugyanez a kategória, hogy voltak, meg vannak jelzések korábban is, de most tudunk nevén nevezni, most tudjuk fókuszáltan erre a területre irányítani a figyelmet. Tehát, hogy korábban én nem emlékszem az elmúlt két évből, amióta én Szahára vezetői pozíciót csinálom, nem emlékszem kifejezetten arra, hogy nekünk családon belül erőszakkal kapcsolatos jelzésünk volt, de sok jelzés volt, ami valószínűleg erre utalhatott. Most viszont akár végig tudjuk vinni ezt a folyamatot,

0: hiszen edukálva van a közösség.
1: Egyébként kik azok, és milyen élethelyzetből fordulnak leginkább hozzátok segítségért?
2: Jellemzően nagyon sokféle ellátás van az áldozatoknak, és az az ambuláns ellátás, az a krízisambulancia intézmény rendszere, amiben ugye Miskolcon én vezetem az intézményt, ott elsősorban a 28 és 45 év közötti nők azok, akik jellemzően hozzánk fordulnak, első vagy második gyermek születését követően. Ők azok, akik 70%-ban megjelennek nálunk, és 15%-ban az idősebb korosztály is megjelenik. Ott már nagyon gyakran a felnőtt gyermek az, aki észleli a problémát, és ő az, aki segítséget kér, tehát hozzátartozóknak is nyújtunk segítséget, és férfiak is vannak, akik segítséget kérnek tőlünk.
1: Igen, ez is nagyon fontos, hogy be kell hozni a beszélgetésbe, hogy bár a nők többségben vannak, előfordulhat, hogy férfiak is segítséget kérnek, és Norbert, az edukációt említetted meg, hogy előre kell menni, de hogyha a munkavállaló már benne van egy ilyen helyzetben, szerinted mennyire már vállalati helyzetben, munkahelyen segítséget kérni?
0: Hát van rá példa, mert például egyébként amióta ezt bevezettük, azóta már két ilyen eset is volt, tehát hogy szerintem ez egy jó lépés, kis lépésekkel megyünk előre, de jó lépés arra, hogy mernek a kollégák segítséget kérni.
1: Tehát a tabusítást megszüntetitek.
0: Igen, megszüntetitek, így van, tehát hogy szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy merjenek segítséget kérni, meg ne felejtsük el azt, hogy de erre az Ajda többet tud mesélni, hogy ha esetleg mondjuk ugye a kolléga nem ismer, de mondjuk egy olyan közeggel, vagy olyan támogató közeggel találkozik, vagy egy olyan egyénnel, aki mondjuk jó kérdéseket, vagy érzékenyen fordul hozzá, és megmer nyílni, akkor már is egyébként ugye ezt a kis gátat így elmozdítottuk, tehát hogy most már, hogy észre tudjuk venni, vagy megpróbálják a kollégák észrevenni ezeket a jeleket, szerintem egy kicsit jobb odafordulással, egy érzékenyebb odafordulással akár meg tudják nyitni ezeket a gátakat, de szerintem az Ajda erről többet tud beszélni, így ennek a pszichológiájáról, de mi azt tapasztaljuk, hogy ez megvan. A gyermekvédelemről azért nem akarom mindig berángatni ide a témában, de azért, mert abból már van egy ilyen éves tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy sokkal több eset történt, mióta azt bevezettük, és én ezt sokszor hangsúlyoztam különböző ilyen fórumokon is, hogy nekem nem az a jó KPI, hogy ezeknek az eseteknek a száma lemegy hirtelen, hanem először ezeknek az eseteknek a száma igenis menjen föl és ugorjon meg, hiszen azt jelenti, hogy akkor működik ez az észlelő vagy jelzőrendszer, jobban működik.
1: Amit utána
0: és
1: lehet kezelni.
0: És például a gyermekvédelem esetében már 15 ilyen gyermekvédelmi ügy volt csak a tavalyi bevezetés óta, szóval hogy szerintem mutatja azt, hogy ezek a jelzőrendszerek, hogyha jól vannak bevezetve, akkor tudnak működni.
1: Behozom a beszélgetésünkbe, és egyébként Ajda majd egészítsd ki, hogyha Norbert így megszólít, hogy a szakirodalom szerint a családon belüli erőszak nagyon sokszor a kontrollról szól. És azt gondolom, hogy erről fontos beszélni, mert hogy nem feltétlenül társadalmi helyzethez kötött jelenség ez. Hogyan írnád le ezt a kontrollt a mindennapi életben? És mennyire tapasztaljátok ezt?
2: A krízisambulancián jellemzően tapasztaljuk az áldozatainknál. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy a kapcsolati erőszak az nem azzal kezdődik, hogy az egyik megüti a másikat, hanem borzasztóan egy szerelemmel indul, mint minden kapcsolat, és ez szépen lassan alakul át. A kutatásaink azt mutatják, hogy a kontroll vagy a szeparáció leginkább megjelenő oka 70%-ban a féltékenység. Akkor, amikor maga a pár van ugye jellemzően a férfi, hiszen ugye sokkal több a női áldozatunk, tehát nem szeretné, hogy mással találkozzon az adott ember, nem szereti, ha a munkahelyre jár, nem szereti, ha ott kapcsolódik emberekhez, tehát hogy szeretné kisajátítani magának. Ez, hogy miben jelenik meg, nagyon-nagyon sokféle jele van, tehát hogy ő az ember, aki mindig siet haza, ő az, aki nem fog elmenni egy vállalati rendezvényre, egy csapatépítésre, ő az, akit nagyon sokszor felhív a párja, 5-6-10-szer, és mondjuk fel kéne neki venni. Na most azért a munkarendből adódóan is, például a Tesco-nál is gondolom, nem is nagyon viheti le a vásárlói térbe a telefon. Tehát, hogy van egy belső szabályzat, ebből alakulnak feszültségek, hogy de ő miért nem veszi fel a telefon, miért nem válaszol.
1: Miért nem vagy elérhető,
2: biztos valakivel vagy. Kivel találkozik, általában nem találkozhat egy idő után már senkivel.
1: Tehát mikor nincsen meg, haza a munkából,
2: igen, tehát, hogy már beért
1: haza
2: a busz, miért nem jöttél. Tehát, hogy figyeli a Facebook profilját, az Instát, és minden social médiás megjelenését, kit jelölt be ismerősnek, akár figyeli magát az e-mail fiókját is. Ezek nagyon megnehezítik utána a segítségnyújtásnak a lehetőségét, mert ugye nem tud inkognitóban maradni, nem tud titokban maradni, hiszen minden platformon gyakorlatilag valamiféle figyelés van, és ez el tud menni egy nagyon-nagyon súlyos szakaszba is, amikor már gyakorlatilag nem is engedi dolgozni, vagy bezárja, és teljesen elszaparálja a családjától. Vagy például az is egy nagyon jellemző, és erről is nagyon sokat beszéltünk a Norbékkal, hogy hogy oda megy, várja a munkahelyén, hozzaviszi, tehát hogy gyakorlatilag neki a munkahelyes az otthon közötti mozgás, az megengedett maximum, és egyébként ő nem tud egyéb más utakat tenni.
1: És az is korlátozott formában,
2: és ugye a magasabb társadalmi státuszú ügyfeleknél figyelhető az meg, hogy akár mondjuk már kamerát szerel mindenhová, figyeli, GPS van, kémprogram van a telefonján, tehát hogy lehallgatja, tehát gyakorlatilag minden mozdulatát, minden tevékenységét követi és felügyeli.
1: Nagyon fontos dolgokat mondasz, említesz, amik már tényleg olyan jelek, amiket meg lehet látni egy munkahelyen is, egy vezető is észrevehet. Egyébként ugye hát nyilván ehhez nagyon sok szinten kell edukálni a szervezetet, hogy ezek a jelek ténylegesen érthetőekké váljanak.
0: Igen, hát nekünk ugye most az út elején vagyunk, azt csináltuk ugye eddig az ökumenikus segélyszervezettel, hogy először is ugye elindítottuk ugye a kampányt, ami főként egyébként ugye nagyon csoportszintű, de Magyarországra átnézett anyagokkal, meg policival és példákkal volt kikommunikálva a szervezet felé. A következő lépcső az, hogy közösen készítettünk egy e-learning tananyagot, amit mindenki el fog alapvetően a szervezetben végezni, ami egyébként szépen végigvezeti ugye ennek a témának az egyes elemein, a kritikus pontok, amire kell figyelni, hogyan tudunk segíteni a kollégáknak ilyen helyzetben, ezeken szépen végviszi a kollégákat, ezt mindenkinek, ugye, amit mondtam, mindenkinek elérhető fogjuk tenni.
1: És nem kötelező, de
0: én azt mondom, hogy ez úgy volt, mint a gyermekvédelemnél, úgy tervezem, hogy ilyen erősen ajánljuk, mm-hmm. és viszont egy nagyon-nagyon jó sikere volt a gyermekvédelminek, és ott közel 100% kitöltötte, illetve hát kitöltötte, végigment igazából pontosabban ezen az e-learning. Én erre számítok itt is. És akkor utána még a terveim szerint az Ajdáékkal közösen lenne egy különvezetői edukáció, ami arról szól, hogy ugye azért ez egy ilyen személyes tapasztalat alapú eszmecsere, illetve hát workshop jellegű tréning lenne, ami egy kicsit őket mélyebben bevezeti abban, hiszen egy vezetőnek azért mindig van egy kiemeltebb szerepe ebben a dologban. Nem mindig ők veszik észre, szerintem az a tapasztalatunk, hogy sokszor a kolléga jobban észreveszi, de azért mégis egy vezetőnek van egy olyan szerintem fontos szerepe ebben az egész területben, hogy akkor ő hogyan tud egyébként a csapatával közösen csinálni, és egyébként a vezetőnek mi a szerepe akkor, hogyha van egy ilyen a csapatban, hogy tud egyébként a magának, annak a segítőnek is ő segíteni, vagy ezt a csapatot arra edukálni. Ezt egyébként elmondtuk, hogy volt egy ilyen eset a szervezeten belül, ahol felfedezték ezt nem sokkal a bevezetés után, és azért azra is rá kellett jöjjünk, hogy ez a csapatnak is egy teher, meg egyébként csomószor a vezetőnek is teher, hogy ilyen van, hogy tud jól segíteni, ez egy ilyen pszichológiai nyomás nekik is, mert van az áldozat, de azért ez nem, az áldozaton kívül ugye van egy ilyen hatása a kis csapatra is, úgyhogy erre is, ezzel is foglalkozni kell, ezért szerintem a vezetőnek ezért kell egy külön szerepet mindig ezekben adni.
1: Igen, hát ami eszembe jut, az a bizalom és az anonimitás, két nagyon fontos kulcs ebben az egész helyzetben. Ti erről beszélgettetek, hogy hogyan lehet ebben mondjuk szerepet vállalni, segíteni például a Tesco vezetőit?
2: Abszolút, igen, tehát már volt egy érzékenyítésünk a középvezetői szinten, ahol magát a kapcsolati erőszak ügyét témává tettük, és beszéltünk arról, hogy miért fontos az, hogy anonim tudjon maradni, miért szenzitív ez az adat, hogyan kezelje egy vezető ezt az adatot, tehát ez a nem tesszük közkincsé a munkatársi közösségben.
1: Ez nem lehet pletyka.
2: Nem, része. így van, nem lehet pletyka, és hogy maguk azok a szervezetek is, akik ugye az áldozatokkal foglalkoznak, erre rettenetesen figyelnek. Tehát a titkosság kérdése nálunk ez egy nagyon fontos téma, amit gyakorlatilag a Tesco teljes mértékben el is fogad, és nagyon fontos az, hogy meglássák azt, hogy nem kell segítői szerepbe bele kerülniük, csak egy bizonyos mértékig, tehát hogy meddig kell nekem segíteni, honnan kell már bevonni segítő szakembert, hogy ne traumatizálja a munkahelyi közösséget, maga az egész esemény. Tehát, hogy a jó szándék miatt, ugye, az, hogy segíteni akarok neki, nagyon sokszor előfordul az, hogy belemegyünk konkrét tanácsokba, hogy szerintem azt kéne tenned, hogy. Na most ő még nem biztos áldozatként, hogy ő ott tart, hogy ő még azt tegye, hogy. Hiszen ezért vagyunk
1: mi kiképezni.
2: És a kollégák se szakemberek, és ez nagyon sok csalódást is eredményezhet, hiszen nem most csinálja az áldozat, amit mindenki is mond neki a környezetében, és hogy erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy mi az, amit tegyen, és mi az, amit ne tegyen egy kollega. Tehát nem szabad sietetni őt, tehát mindig tudni kell azt, hogy ő neki mire van szüksége, mi jelent neki igazán segítséget, hol tart ő ebben a folyamatban, hiszen lehet, hogy még gyakorlatilag az az első és legnagyobb lépés, hogy ő ezt megosztja valakivel, tehát hogy bizalmat ad valakinek, és az nagyon fontos, hogy és ezért beszéltük ezt Norbival, hogy a vezetőknek az érzékenyítése borzasztóan fontos lesz, hiszen ha bennük fog bízni maga a kolléga, akkor ő jelen van, tehát neki el lehet mondani, és biztonságot fog érezni abban, hogy ez a titok, ez megmarad közöttük, és ez nem megy utána pletyka szinten a munkahelyi közösségben át.
1: Igen, ami így eszembe jutott, az értő figyelem, amilyen első lépés lehet, illetve a támogatás és az együttérzés. Erről mennyit beszélgettetek ti házon belül?
0: Hát ezért már régen a szervezetben van, tehát ez, amit mondtam, nem most jött be ezzel a családon belül összekampányunkkal. Ez már azért régen benne van a szervezetben, és a Tesco szerintem arra büszke lehet, hogy ugye a kollégák nagyon nagy része, szerintem 93%-a önmaga lehet egyébként, ezt jelzik nekünk vissza, ami szerintem egy nagyon jó mutató arra, hogy ugye ezek a fajta erőfeszítések, meg energiát, amit beleteszünk abba, hogy a kolléga merjen beszélni, a kolléga elmerje mondani, ne féljen egyébként az adott közösségben, szerintem kifizetődik, és ez egyébként nagyon-nagyon sok évnek a munkája, amikor beszéltünk arról először, hogy merjen felszólalni, hogyha valami mondjuk policy ellenes dolgot lát, akkor merjen felszólalni, hogyha vele nem úgy bánnak, ahogy egyébként ő azt elvárná, hogy vele bánjanak, vagy merjen felszólalni, hogyha rossz vezetői viselkedés lát, merjen felszólalni, hogyha valaki bántja őt a kollégám, és ezek nem feltétlenül a családnak erőszaknak az esetei, vagy a gyermekvédelem esetei, de ezeken már mi túl voltunk, és ezek egy ilyen speciális továbbvezetései ennek a speak up culture-nek, amit így az angol száz kultúrában így nevezünk, és én ezt ide értem egyébként ennek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem nekünk egy jó alapunk volt arra, hogy a kollégák meg a vezetők ezt így természetszerűen be tudják építeni a mindennapjaikba. Van-e út előre? Természetesen van mindenhol, hiszen minden ember különböző, és egy ekkora szervezetnél mindenki különböző szinten tart ennek az elfogadásában, vagy ennek a kultának a megélésében, de hát ezért dolgozunk, hogy ez ilyen legyen, mert én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy ennek nem csak ugye PR vagy CSR értéke van, ennek konkrétan vállalati mérhető értékei vannak, hogyha a kollégák jól érzik magukat, akkor sokkal hatékonyabb, meg sokkal
1: visszajön
0: jobban
1: működik,
0: és abszolút visszajön ebben a produktivitásban, és az esetekben, amit mondjuk az ajdaikkal csinálunk, mennyivel jobb az egyébként, hogyha a kolléga el tud menni, és rendesen magára foglalkozik arra a pár napra, vagy arra az időszakra, de utána mondjuk egy egészségesebb mentalitással tér vissza, mint hogyha mondjuk hónapokig sokáig húzzuk ezt a helyzetet, és mondjuk egy sokkal csökkent produktivitással, vagy jelenléttel, vagy hittel van a munkahelyén, vagy félelemmel esetleg.
1: És hát itt ül velünk egy HR vezető, és a fluktuáció kérdéséről még nem is beszéltünk. Nyilván ez visszahat a teljes szervezetre ilyen szempontból is, hogy kevesebb lesz az a kollega, aki ott hagyja a céget, hogyha egy megbecsült kollégának érzi magát.
0: Hát én hiszek ebben abszolút, úgyhogy ebben azért van összefüggés a trendekben, tehát hogy azért csináljuk egyébként ezeket, hogy ezáltal azért közvetett módon, mert ha nem is mindig közvetlenül, de közvetett módon ezeknek van hatása, és mi azt látjuk egyébként, hogy folyamatosan csökken. A fluktuáció nagyon sok összetevője, most nem akarok teljesen HR-es zsargon menni, mert nem ez a témánk, de egyébként én hiszem és tudom, hogy ennek van hatása.
1: Folytassuk innen, vendégeim a stúdióban Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának intézmény vezetője. Tartsanak velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
3: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Vendégeim a stúdióban továbbra is Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának intézmény vezetője, valamint Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, és a témánk még mindig a családon belüli erőszak, illetve az ellene folytatott küzdelem, mint egyéni, mint társadalmi szinten, legyen szó egy vállalatról, legyen szó egy segélyszervezetről, és a beszélgetés apropóját egy konkrét együttműködésetek adja. Szeretet nem árt ez a programnak a címe, amihez kapcsolódott ugye a Tesco. És egy picit beszéljünk arról, a vállalati oldalról még, Norbert, hogy a program keretében mi mindent tud tenni egy vállalat. Én, ahogy így olvastam, itt akár a jogi vagy pszichológiai segítségnyújtás is szóba kerül, de még sok minden más, mert akár itt anyagi támogatás is szóba jöhet egy ilyen helyzetben.
2: Igen, megpróbáltuk ezt ilyen sokrétűen kezelni, tehát, hogy volt nekünk, ahogy szerintem említettük a korábbi részben is, hogy volt nekünk egy angol mintánk, amit egyébként ugye a vállalat csoport szinten az, és akkor ezt próbáltuk egyébként ugye ezt Magyarországon még aktuálisabbá vagy kibővíteni, hogyha lehet, és ugye a helyi igényeknek, meg a helyi lehetőségeknek megfelelően kezelni. Tehát ugye elsősorban, amit így mi biztosítunk ilyen vállalati, hát kvázi ugye lehetőségként, ezt nem fogalmaznám meg juttatásként, mert ez eléggé ilyen álságos így ezt a dolgot mondani, de hogy segítségként a kollégát ugye, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor ugye 5 nap fizetett szabadsággal, plusz szabadsággal tudjuk támogatni abban, hogy ezt a helyzetet kezelje. Ez így igazából is nem is nagyon várunk, ugye ezért cserébe semmiféle olyan komplex igazolást vagy ilyesmit, hanem ugye esetleg szimplán elég csak jelezni, hogy erre neki szüksége van.
1: El tudjon menni esetleg Ajdáékhoz, vagy egy más
2: segítség. Így van, vagy akár jogi segítséget kérni, költözésre, bármi, ezt az Ajda szerintem jobban tudja, hogy mire tudják ezt a napot használni, de szerintem ez az egyik ilyen fontosabb segítség, illetve ugye még kiegészítettük ezt azzal, hogy bevezettük a segítőnek a definícióját, ami arról szól, hogyha van olyan kolléga, akiben ő megbízott, mármint az áldozat megbízott és őt bevonta, őneki is adunk, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy ő kezelje, vagy ő segítsen a kollégának fizikailag, vagy esetleg akár neki van arra szüksége, hogy akkor ezután egy ilyen 2 napot mondjuk pihenjen, akkor neki is adunk 2 napos ilyen fizetett szabadságot. Ezen kívül ugye van az együttműködés az Ajdáékkal, ami ugye nyitott ajtókat tud biztosítani, meg közvetlen elérhetőséget ugye a segélyszervezetekhez, ezekhez kommunikáljuk, meg vannak a csatornák, szerintem ez simán és akadálytalanul tudják fölvenni a megfelelő képviseletekkel a kapcsolatot. Ezen felül, amit ugye említettél, az anyagi támogatás, ott nekünk van a Tesco Angyal Alapítványunk, ami nem csak ezért jött létre, hanem a kollégáknak segít mindenféle témákban, és ezt is behoztuk a Tesco Angyal keretei köré, hogyha ilyen esetekben esetleg anyagi támogatásra van a kollégáknak szüksége, akkor a Tesco Angyal Alapítványon keresztül tudjuk őket támogatni. Úgyhogy nagyjából ezt a két fő vonulatot hozom, és ami még volt, és szerintem ilyenkor még egy jó segítség lehet, az nekünk van a Számíthatsz Ránk programunk, ami arról szól, hogy pszichológiai, jogi, pénzügyi segítséget, tehát tanácsot tudnak a kollégák 024-ben egyébként kérni szakértőktől. Ez egy telefonos meg internetes szolgáltatás. Ez ugyanúgy tud segítséget nyújtani ezekben az esetekben a kollégáknak, hiszen szerintem ezek a témák fölmerülnek ilyen esetekben, hogy akkor hogy jövök ki anyagilag, vagy egyébként mit tudok tenni jogilag a házasságban, mit várhatok, vagy esetleg az, hogy tényleg pszichológiai segítség kell, bár egyébként szerintem valószínűleg azt megkapják, hogy az Ajdáéktól a segélyközpontokban, de a pszichológusok is rendelkezésre állnak a vonal túlvégén, úgyhogy ezt a 3 főbb pillért említeném a támogatásnak.
1: Ajda, hogyan, mivel egészítenéd ki ezt szakmai szemmel, illetve hát tényleg ti hol és hogyan kapcsolódtok be az említett
3: Igen, tehát szerintem borzasztó fontos, hogy egy vállalat ezt felvállalja és az ászlajára tűzi, tehát hogy szerintem ebben egyedülálló ma a Tesco. Az, hogy mi már azt láttuk, hogy az áldozataink közül nagyon sokan érkeznek, akár ebből az áruházból, akár más áruházakból is, tehát hogy ez jelen van ez a probléma, mert mellékesen megemlíti, hogy ott dolgozik, és és mondjuk nekünk az nagyon nagy segítséget jelent, mindig nézzük tehát az áldozatnak a biztonságát, hogy ez mennyire garantált, és hogy nagyon fontos, hogy a Tesco-ban van azért egy biztonsági szolgálat, tehát hogy ezt mennyire tudjuk majd tudja használni az áldozat, és ebben nyitott a Tesco erre, hogy ha jelzi az áldozat, hogy őt mondjuk ott várja, és nem szeretne oda menni, hogy akkor ebben hogyan fognak partnerséget vállalni, és ebben abszolút nyitottak, vagy az, hogy van egy, erről is beszéltünk, hogy lesz egy zárható szekrény, ahová el tudja helyezni a dolgait. Már mikor mondjuk egy segítő arra készíti őt, hogy hogyan lépjen ki egy kapcsolatból. Az, hogy összekészítünk egy táskát, mi legyen abban a táskában.
1: Vagy az iratai biztonságban.
3: Vagy az iratait, legyenek. Vagy a bizonyítékait, vagy a bármit, amit nem tud otthon tárolni, mert ugye folyamatos kontroll alatt van. Vagy az, hogy több kijáraton is kimehet. Tehát, hogy nem csak azon, amin egyébként is használja, hanem lehetőséget ad a Tesco neki, hogy igen, te most megfigyelés alatt vagy, tudjuk, és akkor menjél a másikon, hogy ki
1: tehát
3: tud
1: menni.
3: Tehát
1: a raktáron keresztül, vagy bárhol.
3: Így van, így van. Tehát ezek nagyon mini dolgoknak tűnnek, de ezek óriási segítséget tudnak nyújtani egy áldozatnak, hogy biztonságban érezze magát. Na most szerintem ez a legfontosabb szó ebben az együttműködésben, hogy biztonságos munkahely. Tehát, hogy ide jó bejönni, figyelnek rám, elhiszik, amit mondok, hisznek bennem, hogy képes vagyok ebből kilépni. És szerintem ez borzasztó fontos. És annyival egészíteném ki, hogy igen, tehát hogy a Norbi is mondja, hogy az út elején tartunk, az, hogy ez hová fog fejlődni, még nem nagyon tudjuk. Vannak elképzeléseink, de azt mindenképpen tudjuk, hogy az összes szervezeti egységünkkel, ami a segélyszervezeten belül ugye az áldozatok segítésére alakult és jött létre és működik, azt a Tesco rendelkezésére tudjuk bocsátani. Tehát, hogy ennek az együttműködésnek a egyértelmű feladatait, ezt most dolgozzuk ki, hogy ez hogy lehet jól csinálni. Úgyhogy most az út elején tartunk, de a kontaktok megvannak, és az e-learninges anyagban már nagyon sok olyan információ van, ami a dolgozókhoz, az a 8000 dolgozóhoz eljutott, hogy ő tudja, hogyha nem is akarja mondjuk az vezetőjét igénybe venni, de már egyébként kapott egy egyéb más információt is. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy több csatornán keresztül tud megérkezni hozzánk.
1: Igen, nagyon hasznos ez az együttműködés ilyen szempontból, és onnan indultunk, hogy a hivatalos statisztikák csak a valós esetek töredékét mutatják, és hogy nagyon magas a látencia. Egy ilyen helyzetben, és akkor a számokról beszéljünk, mert egy több ezer fős nagyvállalat esetében a számok beszédesek, és nagyon fontosak. Hogyan lehet egyáltalán egy ilyen programnak a sikerét mérni? Mert gondolom mértek mindent is.
2: Mérünk, igen, de amit mondtam, hogy ezek nagyon közvetett dolgok lehetnek ugye egy ilyen témában. Ezek az érzékeny témák azért ugye nem szeretnénk darab-darabra mérni meg azt a KPI-t látni, hogy ez hány van. Tehát, hogy azért igen. Szerintem itt van egyfajta ilyen közvetett hatás általánosan a vállalati kultúrára, általánosan arra, hogy a kollégák mennyire érzik magukat biztonságban, meg a helyükön, és ezáltal ugye, amit beszéltünk esetleg, hogy a fluktuáció egyébként kevesebb, meg tudjuk jobban tartani a kollégákat, ennek a híre megy, és akkor többen látnak egyébként minket egy nagyon jó gondoskodó munkahelynek, ami alapján ugye vonzóbbak lehetünk egyébként a piacon, tehát ilyen közvetett hatásait szeretnénk, és mérjük majd egyébként, hogy például egyébként a mi megítélésünk a külső pályázók számára az hogyan növekszik erre, azért vannak konkrét mérések, és nem akarok ilyen sok céget belőle, egy Randstad mérés, vagy stb., ami egyébként arról szól, hogy mennyire vagyunk vonzók a piacon. A fluktuáció lehet nagyon közvetetten egyébként mérni, meg lehet mérni az esetszámokon is, de azért akartam ettől a legelején már egyébként ezt óvatosan kezelni, mert ahogy mondtam, ugye a gyermekvédelemnél is ez jobb, hogyha fölugrik az elején, tehát hogy nem ennek nem feltétlenül az a célja, hogy minimalizáljuk ezt a problémát, hanem hozzuk felszínre, úgyhogy ebbe semmiképpen KPI-t nem szeretnék betenni a rendszerbe, hogy hány családon belül erőszakot szeretnénk kezelni itt így ebben a programon keresztein belül, de én várom, hogy egyébként ennek a száma nő, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy eljutott az üzenet a rendszerbe.
1: Igen, és hát ugye van. Adatokról beszélünk, de közben ott az értékrend, az értékkövetés, igen. Ott a misszió, tehát hogy ezt muszáj kihangsúlyozni, vagy fontos kihangsúlyozni. Szakmai szempontból mi számíthat valódi eredménynek? Én, mint laikus, én azt mondom, hogy már egy ember megsegítése is eredmény.
3: Abszolút. Nem szeretünk mi sem a számokról beszélni, mert inkább úgy, tehát úgy szoktuk ezt mérni, hogy hová tudjuk őt eljuttatni. Érkezik ő úgy, hogy ő egy nem szerethető, egy senki, ő neki úgyis ez jár.
1: És ez még csak a lelki bántalmazás, igen, van és, a fizikai
3: is. Igen, és hogy el tudjuk őt juttatni oda, hogy de ő egyébként jó anya, ő szerethető, és egyébként értékes, és ki tud lépni ebből. Uh-huh. Tehát, hogy ezek óriási ugrások. Az, hogy hány eset van, nagyon sok eset van, de nem feltétlen ez a lényeg, mi inkább abban mérjük, hogy mennyi munkaórát teszünk vele azért, hogy ő A-ból B-be gyakorlatilag el tudjon jutni. És egyébként rengeteg stratégiai tervet építünk fel vele a kilépésre, ABCDE, mert nem tudhatjuk, hogy a bántalmazó egyébként mire, hogyan reagál, és fontos, hogy ő tudja, hogy mindig 3 lépéssel előrébb járjon egy picit a gondolkodásba, hogy nem baj, ha ez nem jött össze, majd akkor összejön a következő.
1: Mondtad, Norbert, hogy egy út, egy közös út elején jártok, viszont talán visszajelzéseket kaptatok már. Volt olyan, ami megérintett?
2: Hát igazából ugye a nagyon sok ilyen esetünk volt ugye az elmúlt időszakban, ami nem csak családon belül összak, hanem ugye említettem, hogy mi különböző kampányok voltak, és sok az ilyen egyéni egyébként visszajelzés, amikor mondjuk esetleg odáig is eljutunk, hogy mondjuk a kolléga megköszöni és visszajön ugye ezekbe a dolgokba. Ezek ilyen szép, nagyon szép történetek. Nem mindenki ugye szeretné ugye ezt teljesen tovább folytatni, hiszen ugye ahogy az Ajda is mondta, ugye ezért ez egy szenzitív történet, minden egyes, akár család dömbölőszek, vagy gyermekbántalmazás, vagy egyébként egyéb bullying típusú esetek a kollégák keretein belül, de amikor azt látják, hogy megvan a segítség, és megkapták, akkor azért sokan jönnek hozzánk vissza egy ilyen köszönő levéllel, hogy mennyire sokat segítettünk, például az angyalt tekintve, amikor ugye anyagi támogatást kapunk, hogy sokkal exaktabb és módon jönnek vissza, és kapunk egyébként köszönömöt, hogy mennyire jól esett, és hogy ez neki nagyon sokat jelentett abban az időszakban, amikor mondjuk beteg volt, hogy mi támogattuk, x100 000 forinttal megadtunk lehetőséget, hogy mondjuk elmenjen a kezelésekre, mennyire rugalmasan osztottuk be a munkaidőt, és akkor ilyenkor kapunk direkt visszajelzések, ezek ilyen egyéni szép történetek.
1: És hát Aida, a visszajelzések kapcsán hozzád fordulnék, megfogjátok valakinek a kezét, akinek szüksége van rá, végigkíséritek, vagy elkíséritek az útjának egy bizonyos szakaszáig, majd elengeditek a kezét, ez az életrendje. Te kaptok visszajelzést?
3: Nem minden ügyben, de igen, nagyon sokszor kapunk visszajelzést, nagyon érdekes visszajelzések vannak, nagyon hálásak egyébként a klienseink, az ügyfeleink, ők mindig azt mondják, hogy de jó, tehát hogy ha mi nem lettünk volna, akkor nem biztos, hogy ő bátor lett volna, és elmert volna indulni, nem biztos, hogy elhitte volna magáról, hogy ő képes erre. Ezek a visszajelzések nagyon gyakran előfordulnak, vannak olyan visszajelzéseink is, amik akár eltelik egy év, hogy ő nem jelentkezik és visszajön, és bemutatja mondjuk az új párját, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy újra elhitette velem, hogy én nekem még lehet életem, és hogy lett egy új párkapcsolatom, és hogy nagyon köszönöm, vagy meghívnak az esküvőjükre, nem tudom, tehát volt ilyen is, de hogy így vannak igen visszajelzések, illetve onnan is érkezik vissza, nem csak közvetlenül a tőlük, hanem ők delegálnak hozzánk újabb ügyfeleket a saját környezetükből, hogy nekem ők segítettek, menjél te is oda, és akkor ők elmondják az ügyfelek, hogy egyébként engem ő küldött, mert hogy neki már segítettek, és ezek nagyon jó
1: ezek
3: dolgok.
1: Nagyon szép dolgok.
3: Nagyon szép, igen.
1: És hát Ajda említette, hogy a Tesco olyan ebben a témában, kvázi mint egy első fecske a nagyvállalatok között, lehetséges természetesen, hogy más nagyvállalatok is azért már zászlójukra tűzik hamarosan, vagy már tűzték ezt a kérdést, de te mennyire látod, milyen mélységben foglalkoznak a cégek ezzel a kérdéskörrel? Ugye a családon belüli erőszakról, vagy párkapcsolaton belüli erőszakról beszélünk.
2: Én explicit módon én nem láttam egyébként máshol, hogy így foglalkoznának. Én tudom, hogy azért nagyon sok cég a munkatársi biztonságban, meg gondoskodásban azért nagyon mélyen hisz, úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak, azért nagyon sok olyan vállalat van, és én ezt főként azért a multi vállalatoknál látom, ahol egyébként az anyavállalat is nagyon támogatja, mert azért valljuk be, azért az sokat segít, hogyha egyébként egy multi vállalatnak a központja, vagy ugye akár egész globális szinten ugye egyébként foglalkoznak ezekkel a témákkal, mert sokkal több ajtót nyit meg nekünk, és ez nem, szerintem ez kár elrejteni, tehát hogyha bárki olyan hallgat minket, aki ilyen multicégnél dolgozik, és gondolkodik abban, hogy egy ilyen programot bevezessen, azért azt el kell mondani, hogy a Tesco-nál is sokat segített az, hogy ugye ebben volt egy támogatás csoport szinten, úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak én rákezdeményezések, de nem titkolt célom az is ezzel, és ugyanúgy a gyermekvédelemmel is ez volt, hogy mi ezt bátran vállaljuk. Ezért egyébként példát is tudunk mutatni, hogy ezt meg lehet csinálni egy ekkora vállalatnál is. És például visszatérve a kérdésedre a visszajelzésre, ez egy másfajta visszajelzés, de viszont a gyermekvédelemben már most volt sok olyan visszajelzésünk. Szakmai szempontból díjakat kaptunk, ugye ezért azért a programért, illetve több vállalat is keresett már minket meg, hogy akkor ezt hogyan is kell csinálni. Hogyan tudjuk mi egyébként ezt jobban behozni a szervezetbe? Milyen buktatók vannak? Mit tudtatok belőle tanulni? Tehát vannak ilyen szakmai visszajelzések, hogy ezt mennyire tisztelik, meg mennyire csodálnak abban minket, hogy akkor ezt mi ilyen nagy szervezetnél bemertük vállalni, mert azt gondolták, hogy hát ezt lehetetlen átvinni, hiszen annyi stakeholder van, annyi szinten kell ezt elfogadni, de megy ez is működik, és szerintem erre vannak jó receptek. Én mindenkinek azt javaslom például, hogy találjon egy nagyon jó partnert, és most kiszólok az ökumenikusnak, de például akár a gyermekvédelemnél a Hintalovon alapítvány volt a partnerünk ebben, tehát hogy szerintem nagyon erős szakmai partnerrel ezt azért egy ekkora szervezetben is jól át lehet vinni.
1: Norbertet hallgatva jutott eszembe egy kérdés hozzá, Dajda, hogy ugye említetted, hogy az esetek többségében nők azok, akik segítséget kérnek, vagy segítségre szorulnak. Miért fontos, hogy egy fiatal férfi arca legyen egy ilyen kezdeményezésnek, és akkor itt Norbertre gondolnak. Van ennek egy plusz üzenete?
3: Igen, nagyon örülünk neki, hogy Norbi férfiként ezt fontosnak tartja. Szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi szerepvállalás és felelősségvállalás, hogy férfiként is azt gondolom, hogy ez így nem oké. És most egy kicsit visszautalnék arra, hogy a középvezetőknek ugye már tartottunk ott érzékenyítést, és ott is nagyon érdekes volt az a fajta visszajelzés, hogy dühösek voltak a kollégák, hogy ilyen megtörténhet. Ugye, ha én egy egészséges kapcsolatban vagyok, akkor el sem tudom képzelni, hogy valaki egy ilyenben él. És annyira fontos, hogy a Norbi az arcát adja ehhez, és ugye ez nem annyira egyedi ugye a szociális ellátásban, de multiképviselőként szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nekem ez fontos, hiszen szerintem nem érdemli meg senki, hogy egy ilyen kapcsolatban éljen, és mivel a nők ebben felülreprezentáltak, férfiként kiállni, ezért szerintem ez egy példamutatás.
1: Mindkettőtökhöz szól a következő kérdés, hogy lehet ezt a munkát valaha befejezetnek tekinteni?
3: Hát szerintem nem. Nem lehet, és a számok sem azt fogják mutatni, és a számok is nagyon sok mindent fognak mutatni, vagy azt, hogy Úristen, ennyi ügy van, vagy azt, hogy mennyire kevés ügy van, és még mennyien nem kértek segítséget.
1: Hogyha ez már a közbeszédtárgy, egy fiatal generációt lehet érzékenyíteni, abszolút. És akkor talán csökkenhet.
3: Abszolút, és azt gondolom, hogy ha megnövekednek a számok, az azt jelzi, hogy egyre többen ismerik fel. Tehát nekem ez is üzenet, hogy ez egyébként is itt volt ez a probléma, csak eddig nem vettük fel a földről.
1: Eddig ezt a szőnyeg alatt volt, igen. Norbert?
2: Hát egyetértek, szerintem nem lehet. Hogyha céges szempontból fogom meg, akkor azt mondom, hogy maga a kultúrával, vagy céges kultúrával való feladat, az sosem áll meg. Mert azért a kultúra valamilyen szinten változik, a társadalmi problémák egyébként jönnek, mennek, tehát mindig azért valami be fog jönni, amire egyébként egy felelős cégnek szerintem rezonálnia kell, és reagálnia kell, tehát hogy ez a fajta munka sosem fog ilyen szempontból állni. Esetek mindig lesznek, ahogy az Ajda is mondta, nem csak ilyen, de egyéb más típusú esetek egyébként a cégen belül, és az a cél, hogy ugye ezeket nem csak, hogy a csökkentés is, de hogy igazából ezeket észrevegyük, és ugye ezzel tegyünk, mert hogyha nem nézünk oda, elfordítjuk az arcunkat, az a legrosszabb, mert akkor ugye azt okozzuk a kollégákban, hogy ők nem érezhetik magukat biztonságban, itt csak a munka fontos, és az ember nem. És pont a Tesco-ban nem ebben hiszek, hanem abban, hogy az ember is fontos, úgyhogy szerintem ennek így sosem szabad így azt látni, hogy mindennek vége van, ez így megy előre saját magával, és egyébként evolválódik, ahogy egyébként a társadalmi problémák jönnek, meg bejönnek a képbe, néha vannak ilyen hullámok, meg ilyen kicsit kevesebb probléma, de például most én azt látom a jelenlegi társadalmi helyzetben, hogy nagyon sok feszültség van a társadalomban, és ezt mi is látjuk. Tehát ez egyébként egy ilyen esetekben is kicsúcsosodhat, hogy ezek így megnőnek, ezek az esetszámok, akár családom erőszakkal, vagy bántalmazással, vagy bullyinggal egymással szemben. Úgyhogy
1: ezzel foglalkozni kell. Igen. És igazából azt akartam kérdezni, hogy mit üzennél más vállalatoknak, vagy más vállalatoknak. vállalatok, nagyvállalatok HR vezetőinek?
2: Hát én azt gondolom, hogy amit szerintem többször megfogalmaztam, az, hogy a gondoskodásban megéri befektetni, tehát megéri az embereknek a biztonságérzetével foglalkozni, hiszen egyébként szerintem az kifizetődik a vállalatnak is hosszabb távon, és úgy mondanám, hogy megéri bátornak is lenni, legyünk HR-esekként bátorak, hogy álljunk elő egyébként a magával a vezetői csapathoz, vagy a leadership teamhez, hogy ilyen témákat, meg ilyen tabu témákat érdemes bevinni, szerintem azért vagyunk bátor HR-esek, hogy akkor így tudunk célt élni, én ezt üzenném.
1: Ha már üzenet, akkor Ajda, te viszont mit üzennél azoknak az érintetteknek, akik még eddig nem mertek, vagy nem tudtak segítséget kérni esetleg, milyen fórumon, hol, hogyan, és miből lehet bátorságot meríteni, mert a bátorság szóba került.
3: Igen, szerintem nagyon sok információ van már a neten. Ugye a segélyszervezetként a szeretetnemárt.hu-t hagy ajánljam ennek a Facebook és Insta oldalát is.
1: Van egy Bright Sky nevű program.
3: A Bright Sky applikációt, ami androidos telefon arra tölthető le, de nem sokára most már iPhone-on is, ahol gyakorlatilag inkognitó módban is tudja használni az áldozat, meg tud nézni bizonyos videókat, hol kérhet segítséget, kitől kérhet segítséget, és mindenféle segítőszervezet jelen van egyébként ebben az applikációban, illetve a Szeretet nem árt oldalon fogja látni azt, hogy az országban hol vagyunk, és hogyan lehet minket elérni, de egyébként, hogyha akut krízis helyzet van, tehát életveszélyben van, és azonnal menekülni kell, akkor feltétlen fontosnak gondolom elmondani, hogy a 06 80 20 55 20, tehát a ingyenes telefonszámon az Országos Kríziskezelős Információs Telefonszolgálatot hívja, akik gyakorlatilag segítenek abban, hogy titkos házakba, krízisközpontokba el tudjuk menekíteni őt, hogyha azonnal szüksége van erre.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy ma itt voltatok, és mindezt elmondtátok, és hát ehhez a közös munkához sok sikert kívánok, mert ez nagyon fontos, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük.
1: Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkedi Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulancia intézmény vezetője voltak a napvendégei. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőbe. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős nappozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
0: Időjárás jelentés.
2: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Vous êtes tranquillité.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a mesterséges intelligencia korában, illetve hogyan válhat izgalmassá a matematika a hétköznapokban? Ezzel indítunk.
1: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Az agyunk megtéveszthet minket. Miért fontos a valószínűségszámítás, illetve mit hozhat a mesterséges intelligencia? Olá Andrea műsora a Kutatói Hétköznapokból, vendége Keszthelyi Gabriella.
3: Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és

0: Meg oda jöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
1: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük igen, van hozzá. Igen, mert igen, ugye igen, az azért igen. Fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűségszámításról beszélsz. Szóval ez a titok?
0: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg úgy a felsőbb matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
1: Uh-huh. Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
0: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni, és a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekot csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
1: És akik akkor, pont ahhoz a területhez értenek, a
0: matematikában. És én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogy valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
1: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
0: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető. Mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még 2 matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem, ilyenkor ugye ez egy ilyen kis csoportos

0: foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
1: És mindig nyitott ajtókat találsz? Tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományi képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
0: Dehogy nem. De ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni, hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
1: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
0: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtáris Információs Központ, Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, megmondták is, hogy ezt a tudományi kommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen így támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön értik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
1: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
0: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szirent, és akkor az egyszerűen az ragadós.
1: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
0: Igen, ez tényleg nagyon nehéz. És a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz, tehát, hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam is mindig, ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
0: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen nagyon természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában így tudást megosztani szeretek.
1: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején.
0: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolic Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matekos doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én inkább, én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről. Vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
1: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok igen. kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell tehát, várni. Ami...
0: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. Aha. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
1: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem, és azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
0: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMÉ-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már így mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számítanak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat tételnél is, ugye, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni. És aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
1: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette, a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
0: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt
1: igen,
0: fogja mondani.
1: Igen, lehet.
0: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de annak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
1: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő
0: igen.
1: fejében, vagy hát az
0: hát
1: ő raktárában.
0: Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
1: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
0: Igen.
1: Hogy
0: ezt most
1: nem érdekel. Igen.
0: Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Azért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, hogy gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyességeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
2: Keszthelyi Gabriella matematikus, tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa és a BME Matematika Intézetének adjunktusa.
3: Bölcsészként én is úgy gondolom, hogy a matematika igenis szerethető, Keszthelyi Gabriella előadását hallgatva pedig nagyon átélhető és lenyűgöző élményt nyújthat ez a tudományterület. Most viszont egy kis szünetre megyünk, majd utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben a matematika, a sztereotípiák, érvelési stílusok és a kutatás módszertan összefonódásait ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése Keszthelyi Gabriellával.
2: Vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
3: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
4: Kognitív torzításokat.
3: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűségszámítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
4: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy azt mondják, hogy jaj, izé lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
3: Igazolást keresünk?
4: És mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő, így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy, és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. De szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
3: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
4: Ez mind a kettő.
3: Az összeesküvés elméletek.
4: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy van, amikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
3: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek, mint hogyha erre állnának rá.
4: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem. De az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszik véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
3: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
4: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor el lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szólni, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
3: Tényleg?
4: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor, hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Uh-huh. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó van, meg nem egy álhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne, és úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanél, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
3: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
4: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem. amin nem tudom, dolgozom az ügyön, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
3: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
4: Nem.
3: Nem?
4: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok fent azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesbolt vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
3: tehát az új kiadásban már
4: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
3: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűség számításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval, hogy ez velünk él lényegében.
4: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
3: Mert ez mi? Aztán kevesen tudják.
4: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres, kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvhéten is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
3: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jóban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
4: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
2: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban.
1: Ola Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk Önöket az Egy Életemmel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babi Kedit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az evés és az ezen keresztüli gyógyítás kerül középpontba.
2: A well-being jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jóllétünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
3: Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra,

0: tanuljuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
1: Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyókúrázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lényt.
0: Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
1: Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
0: Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni, hogy az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtettem enni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkban, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardio jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardio jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés, vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
1: Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
0: Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. Ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirális lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul. És ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni. Tehát mély, lassú belégzés, és lassú szájon át való kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
1: Tehát orron át be, és szájon át ki.
0: Van
1: ennek valamilyen üteme?
0: Nagyon sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismétlem, vagy pedig a váltott orrjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orrjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
1: Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
0: Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy Reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését.

0: A citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
1: Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
0: Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra. Ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
1: Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, hogyha ha jól van, bánunk igen, vele, úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
0: Így van, igen.
1: Mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
0: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen, a domináns a fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbb ételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de az nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt, hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona és az egyéb mondjuk hüvelyesek vagy egyéb ételek.
1: Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
0: Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen, hogy ne kapkodva együnk, igen, hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is azzal, hogy leülünk, és nyugodtan fogyasztjuk el azt az ebédet, vagy azt a vacsorát. Lehetőleg úgy, hogy nem a telefonomat nézegetem, de ugye a szájban kezdődik az emésztés, tehát annyiszor kéne megrágnom az ételt, hogy majdnem folyékony legyen, tehát gyakorlatilag egész nagy darabokat nem is lenne szabad lenyelnem. Mert ezzel már elősegítem az emésztés, hiszen a szájban is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye, ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
1: Igen, egyébként ez is nehéz.
0: Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
1: Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
0: Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter. ezer tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni. Tehát a vessel ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum. De hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget, ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert beszédben nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, az szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
1: Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
0: Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a nyálkahártya, a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy egy uborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
1: Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
0: Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen présett zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
1: Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
0: Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is továbbvinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai vagy mentális egészségem szempontjából, és olyan például mondjuk a média böjt. Hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pesszimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább 2 pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon jó szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
1: És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
0: Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napon mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
1: Na, hogyha már itt a bőjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jólétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
0: Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
1: Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
0: Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést. Tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint ami alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában amúgy ez van, tehát ha nem vagyok élsportoló, akkor többszörösét eszem, legalább 2,5-szeresét eszem a fehérjéknek. Vagy helytelen ételpárosítás. És hogyha így beszéltünk a gyümölcsnek a fontosságáról, például, hogyha étkezés után eszem a gyümölcsöt, mert amúgy tudjuk, hogy a gyümölcs az egészséges, de az, ha étkezés után eszem, akkor egészen biztos, hogy meg fog erjedni, hiszen a gyümölcs nagyon gyorsan kiürülne a gyomorból, és menne tovább a bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
1: Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék árt, alkohol, ugye ez ne hagyjuk
0: van.
1: Ki.
0: Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segíti az emésztésünket.
1: Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid szünetre. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után.
2: Babik Editet és az Egy életemet hallották. Most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, és folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben a gyógyító hatású ételek kerültek középpontba. Olajok, hagymák és petrezselyem mind-mind nagyon hasznos lehet. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Vendégem Csehi Pogány Frida, akivel ott hagytuk abba a műsor első részében a beszélgetést, hogy megnéztük, hogy mi mindennel árthatunk a májunknak, és már Frida egy picit belement abba, hogy tudjuk mi támogatni is a májunk működését, említettél néhány fűszert.
3: Igen, tehát igazából a természet az nagyon sok ilyen gyógynövényt ad nekünk, amit a konyhánkban, a hétköznapokban is tudunk használni. Minden olyan fűszer, ami egy picit kesernyés, az jó a májnak. Tehát, hogy akár mondjuk most ezen fűszer, de mondjuk az endívia saláta, vagy mondjuk az articsóka, mint növény is ilyen. De az, ami erjedésgátló hatású, azokkal mindig segítem a, nem csak a májam, hanem az emésztésemnek a működését is. Például a kömény, az ilyen sós ételekbe, a köménymag, vagy pedig az édesekhez lehet használni a fahéjat, ami szintén nagyon finom hatású, vagy a piros paprika. Ezek mind-mind ilyen erjedésgátló fűszerek, és egy picikét, hogyha használok minden ételbe, akkor ez segítheti például a máj működését.
2: Igen, és hogy a műsor elején említetted, ugye például a langyos citromos víz is egy ilyen reggeli gyomorra elfogyasztása is támogathatja.
3: Ez így van, és ez egy olyan szokássá válhat, amiről nem kell leszoknunk, hiszen ezt életünk végéig használhatjuk, tehát ez nem egy olyan kúra, például a citromos vízivás, amit abba kell hagyni, hanem hogy ezt belevehetem, hogy a mindennapi rutinomba, hogy ezt így szoktam, és ez így is marad.
2: Vannak-e olyan tünetek a májjal kapcsolatban, amire érdemes odafigyelnünk? Tehát ami jelzi nekünk, túl azon, hogy valamit érzünk, hogy nem oké, hogy nem vagyunk toppon, hogy picit fáradékonyabbak vagyunk, de mi minden lehet arra utaló jel, hogy érdemes egy picit odafigyelnünk a májra?
3: Igen, az egyik például, amit már említettem, az éjszakai megébredés 1 és 3 között, az mindenképpen egy máj gyengeség vagy túlterheltségnek a jele. A másik, amit nem szoktak ide sorolni, de például a refluxos tünet, is a máj és az epének a gyengesége, tehát, hogy minden ilyen köhécselés vagy savasodás is emiatt lehet. A májnak a segéd kiválasztó szerv rendszere az a bőrünk, tehát, hogy mindenféle bőrtünet is. Tehát az ekcémás foltok, ha pattanásos leszek, hogyha az arcomon különböző sárgás foltok megjelennek, viszketés, hogyha a bőröm indokolatlanul viszket, vagy például a szemhéjnak a dagat állapota, amikor picit be van ödémásodva, tehát nem a szem alatti az inkább a vesének az állapotára utal, és ez a reggeli szem, amikor bedagadt szemmel ébredem, ez is például egy ilyen jele lehet, hogy a májunkat egy picit érdemes tehermentesíteni.
2: És hogyha most kivetítem a szellemi és lelki síkra mondjuk a máj tüneteit, akkor ott mi lehet, illetve hogyan tudjuk támogatni ezen a síkon?
3: Igen, minden szervünkhöz tartozik egy érzelmi állapot. Egy pozitív, és nyilván van ennek, hogyha kibillentünk az egyensúlyból, akkor egy negatív állapot. A máj az egy megújuló szervünk, az egy olyan csodálatos fizikai szervünk, ami tényleg képes nagyon-nagyon jól regenerálni magát, tehát hogy akár újra is növeszteni magát. Az epe, az pedig ugye, ők nagyon szorosan együttműködnek, ugye az az epesség, az a keserű íz, ez is hozzátartozik. Az epe a magyar nyelv nagyon gyönyörű. Jól kifejezi, hogy meg vagyok keseredve, vagy meg vagyok savanyodva. Tehát
2: keserű a szám íze.
3: Így van, igen. Mindenképpen az öröm tartozik hozzá. Az örömteli változás az életben, hogy megújulni jó, hogy az élet egy kaland, hogy legyen olyan célom, amit érdemes elérni, hogy közben értékeljem is az oda vezető utat, tehát ne csak a célorientáltság legyen meg, hanem folyamatorientált is tudjak lenni. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen típusba tartozik, tehát, hogy aki célorientált és nem értékeli az oda vezető utat, és mindig kudarc élménye van, hogy nem sikerült azonnal megugrani azt, amit ő szeretne elérni, nekik azt kell megtanulniuk, hogy néha meg kell állni, és meg kell dicsérni magamat, és vissza kell tekinteni, hogy honnan indultam, és részcélokat kell kitűzni. Akinek pedig nincsen, tehát ez a májnak az alulműködése, akinek mondjuk nincsenek céljai, nekik meg az a fontos, hogy hogyan tudok olyan célt kitűzni, amit örömmel tudok elérni, ami egy célt ad az életemnek, amitől pezsegni kezdek, hogy élni jó az élet, az tényleg egy kaland, és hogy nyitottá válni, hogy az élet mit szeretne nekem adni.
2: Frida, hogyha most szétnéz bármelyik hallgatónk otthon a konyhában, a kamrában, a fűszerpolcon, kinyitja a hűtőszekrényt, melyek azok a növények, gyógynövények, amik támogathatják az egészségünket, és hogyan tudunk egy kicsit hát az öngyógyító képességünkön javítani, vagy fejleszteni az egészségünket. Nézzünk végig néhány ilyen teljesen alapvető élelmiszert, amit tényleg mindenki talál otthon a háztartásban.
3: Igen, az egyik ilyen például a szódabikarbóna, amiről nem is gondolnánk, de ugye főleg tisztításra szokták használni.
2: Nátrium hidrogén karbonát, ha jól emlékszem.
3: Igen. Nyilván ennek van egy étkezési, meg van egy háztartási változata, tehát mondjuk most én az étkezésiről beszélek. Ő például nagyon julugosító, amúgy a májnak nagyon jót tud tenni, és például van egy ilyen, hogy szódabikarbóna kúra, ami abból áll, hogy 21 napon keresztül kell szódabikarbónás vizet innom. Tehát reggel egy csapot evőkanálnyit langyos vízbe, és délben és este, meg egy-egy késhegynyit. És ez segíti a bőr alatti toxinoknak a kiürülését, és segíti a májamnak a működését. És a szódabikarbónát például lehet lábfürdőhöz használni, ami például egy, szerintem egy csodálatos dolog, tehát esténként egy meleg lábfürdő, szódabikarbonás lábfürdőt venni egyrészt nagyon jól megnyugtatja az embert, másrészt meg a szódabikarbonának a lugossága, ez nagyon jól segíti a savbázis egyensúlyunkat. Tehát a talpon keresztül nagyon-nagyon sok méreganyagot ki tudunk szívni a testünkből, és amúgy pedig egy nagyon jó levezetője tud lenni a napnak.
2: Mit szólnál, hogyha a szódabikarbona után, ugye, ami egy lugos kémhatású só, tulajdonképpen áttérnénk a sóra, a Himalája sóra, vagy a tengeri sóra?
3: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen sót használunk, élettanilag nagyon nagy különbség van a sók között, tehát a legrosszabb az élettanilag, az például a kősó. Utána egyen jobb a tengeri só, és élettanilag pedig a legegészségesebb a Himalája só. A Himalája sóból is kétféle van, van a rózsaszín, és van a fehér. A különbség köztük az, hogy a rózsaszín nincsen megtisztítva. Az egy picit kevésbé sós is, tehát a fehér az mindig sósabb. Például sót is lehet használni a lábfürdőhöz, tehát az is lehet, hogy sós, himalája sós lábfürdőt veszek. A sót lehet melegítésre használni, ugye mindenki ismeri még a nagyanyáink korában, igen, vagy a gyerekként a fülfájásnál, hogy ez egy nagyon jó ilyen melegítő hatású tud lenni, ha megmelegítem a sütőbe.
2: Ugorjunk egy másik gyógynövényre. Igen, mit ajánlasz? Hagyma.
3: Tehát nincs olyan háztartás, a magyar konyhában biztos, hogy ott van a hagyma. Ugye a vörös hagymát azt lehet használni inhalálásra. Amikor náthás tüneteink vannak, akkor ugyanúgy, mint hogyha egy ilyen kamillás tea fölött inhalálnánk, ugyanígy egy törülközővel a fejünkön, a vágott vörös hagyma fölé, ha jó mélyeket lélegzünk, a hagymának fantasztikus vírusölő antibakteriális hatása van, nagyon jól megindítja a nyáktermelést, tehát nagyon jól tisztítja az arcon lévő üregeket, homloküreget, minden ilyet. Lehet használni fülfájáshoz is, hogyha ilyen kis zsákocskába beletesszük, mint egy ilyen palacsinta vágott hagymát, jól megnyomkodjuk, és a fül köré tesszük, lezárjuk egy nagy vattacsomaggal, és oda rögzítjük a fejhez. Kicsi gyerekeknek, vagy akár aki hajlamos a fülgyulladásra, ez egy fantasztikus ilyen házi módszer. Hát jó, büdös hagymaszagú lesz a hajam, egészen addig kell fönt hagyni, amíg szaglik, és amikor elment az illata, tehát már nincsen hagymaszag, akkor újból kell tenni. Vagy például a hagymás zokni, ami szintén vágott hagyma, jól oda rögzíteni a talphoz, szintén ilyen náthás tüneteket nagyon jól tud oldani.
2: Egyébként elképesztő, hogy a házi gyógymódban ennyi minden kéznél van, túl azon, hogy mondjuk hagyma helyett tojásfestésre, vagy növényi kártevők írtására is lehet használni.
3: Igen. És ami még nagyon fontos a hagymánál, hogyha kint hagytam a hagyma minden ilyen méreganyagot magába szív, tehát hogy szabadon, hogyha kint maradt egy fél napot egy hagyma, mármint ami meg van hámozva, azt már nem szabad utána elfogyasztani.
2: Na és akkor a vörös hagymáról ugorjunk át a fokhagymára, az orosz penicillinre.
3: Ez így van. Például a fokhagymából is lehet készíteni fokhagyma tinktúrát, ami egy ilyen csodálatos vérnyomás csökkentő hatású tinktúra lesz. Tehát ezt házilag is simán el lehet készíteni, de akár, hogyha mondjuk immunerősítésre szeretnénk használni, vagy mondjuk valamilyen betegség bujkál bennünk, én szoktam olyat csinálni, ördögüzőnek hívom, hogy kipréselem a fokhagymát, mézet teszek bele, C-vitamin van bele, jó minőségű tiszta eukaliptusz olaj, és akár mondjuk reszelt gyömbért is bele lehet tenni, és akkor egész nap ebből lehet eszegetni egy-egy kanállal, és úgy, hogy nem lenyelem egyből, hanem hogy a számba jól átöblögetem, és akkor hagyom, hogy onnan szívódjanak föl ezek az értékes hatóanyagok.
4: Hú, most végig gondoltam, nem biztos, hogy csak az ördögöt tűzi el mellőlünk.
3: De nagyon finom egyébként.
4: Finom? Szerintem.
3: Igen, én nagyon szeretem, igen.
2: Azt hallottam a fokhagymáról egyébként, hogy ezt a kicsirázott részét nem ajánlott elfogyasztani. Ez így van?
3: Sőt, hogyha bármiféle, tehát a hagyma is, a kicsirázott, vagy a fokhagyma, vagy a krumpli, akkor gyakorlatilag az már fogyasztásra nem alkalmas. Tehát olyankor már egészen más anyagok keletkeznek benne, hiszen ő már készül, úgymond az új zöld szárának a növelésére, tehát hogy ez egy alap, hogy azt már ne együk meg, ami kicsirázott.
2: Tehát nem csak az állaga romlik, mert ugye megpuhul ilyenkor egy kicsit, hanem már nem ugyanaz a tápértőke sem.
3: Igen.
2: Azért így most visszatérek egy picit az ördögűzésre, mivel lehet a fokhagyma illatot eltüntetni, vagy palástolni legalábbis?
3: Például a petrezselyemnek a levele, hogyha petrezselyemet trágok, az például nagyon jó ilyen szaksemlegesítő hatású, tehát azt is lehet, hogyha van otthon vagy egy cserepes petrezselymem, hogy azt rácsálom, vagy például az ánizsmag is ilyen. Az ánizsmag az még emésztési javító is, ugye keleten van, hogy kint is van az éttermeknek az asztalán, amit étkezés után nem csak mondjuk a fűszeres illatnak az elvevése miatt van, hanem azért, hogy az emésztésemet is jobban segítse. És például az nagyon finom, még egy ilyen kis plusz ízt is ad.
2: Na, mit találunk még ebben a konyhában, Frida, amit érdemes átbeszélnünk? Olívaolaj?
3: Így van, vannak olajok, azt például kevesen tudják, hogy ugye reggel nagyon fontos, hogy mondjuk a nyelvemet lekaparjam, a nyelven lévő lepedéket lekaparjam, és például az olajrágás, az például ezeket az éjszaka kiválasztott ilyen toxinokat segít kiüríteni, vagy illetve magába foglalja. Ez azért hívják rágásnak, mert tényleg addig kell a számban öblögetni az olajjal, az olívaolajjal, vagy valamilyen hidegen sajtolt olajjal, amíg az teljesen fel nem habosodik. És nagyon szépen kioldja és magába szívja ezeket a méreganyagokat, és felfrissíti a leheletet is.
2: Ezért hívják rágásnak
3: így
2: akkor,
3: van.
2: Mert tényleg ezt a rágó mozdulatot, és
3: így
2: ez
3: van,
2: az, ami
3: így van,
2: habosítja.
3: Igen. És említettem a gyömbért már így a fokhagymával kapcsolatban. Például a gyömbér egy nagyon jó antibakteriális, vírusölő, baktérium hatású fűszernövény. Segíti az emésztésünket is, tehát úgy is lehet használni, hogy tüzet vigyünk az emésztőrendszerünkbe, hogy az ételbe belereszeljük. Csak egy picit, egy teáskanálnyi mennyiségűt, akár bele is lehet keverni, nyersen nem lesz domináns, tehát, hogy bármelyik ételbe beleélhet, de például ezzel nagyon tudom segíteni azt, hogy egyfajta tűz legyen az emésztőrendszerembe, és jobb legyen az emésztésem. De a gyömbérport, ami mint fűszer lehet kapni a boltba, azt például lehet használni szintén lábfürdőhöz. Egy gyömbérpasztát kell belőle főzni, olyan tejfősűrűségűre kell fölfőzni, és ugyanúgy a lábvízbe kell beletenni. Ez például akkor nagyon jó, hogyha hajlamosak mondjuk kihűlni a végtagjaink, tehát hogyha hideg a lábam, vagy át vagyok fázva, de például szintén, hogyha valami egy megakadt folyamat van bennem, tehát nem tudok kikeveredni egy betegségből, és úgy érzem, hogy valahogy ott abban azon a határmezsgyén vagyok, és hogy kellene valami, ami így átlendít azon a határon, hogy például a gyömbéres lábfürdő, de ez ebben nagyon sokat tud segíteni.
2: Mivel itt a műsor időnk vége, ezért egyetlen egy dologra maradt időnk, és én visszatérek arra a gondolatra, amit ritmusként említettél. Ugye szó volt róla az étkezésben, beszéltél róla a légzés kapcsán is, aztán említettük a aktív-passzív létünkbe. Mi az, amit jó tanácsként még a ritmus kapcsán az életvitelbe, az életmódba fontosnak tartasz beilleszteni?
3: Igen, ez is egy olyan apróságnak tűnhet, de szerintem nagyon sokat tudunk tenni, hogyha van mondjuk egy olyan napi ritmusunk, amivel mondjuk naponta legalább fél vagy egy órát rászánunk egy olyan tevékenység, ami engem nagyon tölt, amit én nagyon szeretek csinálni. minden héten legyen egy legalább egy fél nap, minden hónapban legalább egy nap vagy egy hétvége, és utána ugye van az éves ritmus, amikor elmegyek nyaralni, és akkor kipihenem az egész éves fáradalmaimat. Ezek a napi ritmusok azért fontosak, mert ahhoz, hogy az éves nyaraláson ne azzal kezdjem, hogy lebetegedtem,
4: kimerülök,
3: vagy mindenkivel összeveszem az első három nap, ezek abban segítenek, hogyha én megadom minden nap azt a lehetőséget a testemnek is, és a lelkemnek is, hogy én ki tudom fújni azt a napi impulzust, ingert, ami engem megterhelt, ami nekem nehéz volt, sokkal-sokkal teherbíróbb leszek utána az egész évben, és akkor az éves ritmusomat, a nyaralásomat nem pocsékolom el arra, hogy próbálom az alatt, az egy hét alatt kipihenni azt, amit egész évben nem adtam meg magamnak. Tehát apró pici dolgokkal nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a fizikai, a lelki és a szellemi egyensúlyunkért is.
2: És ez fontos, hogy ezek mindig olyan folyamatok legyenek, mondjuk a heti egy nap, vagy a napi fél óra, vagy egy óra, ami nem hasznos, nem fontos, nem sürgős, szerintem ebben nagyon gyengék vagyunk.
3: Így van, és ennek van egy titka, hogyha leülök és eldöntöm egyrészt, hogy kell legyen egy listám, hogy mi az, amiket szeretek csinálni. Legyen olyan, ami egy passzív tevékenység, meg egy aktív tevékenység, mert amikor hazamegyek és megkérdezem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, egészen biztos nem fog eszembe jutni semmi. És az ismérve, hogy én eltaláltam azt a tevékenységet, amire nekem most valójában szükségem volt, tehát kapcsolódtam a valódi szükségleteimhez, az, hogy amikor befejeztem, akkor úgy vagyok vele, hogy fú, ez most nagyon jól esett. És én most érzem, hogy így kisimultam. És hogyha csak szokásból csinálom meg azt, amit amúgy szoktam szeretni csinálni, akkor az már nem biztos, hogy az lesz, az lehet, hogy már egy feladat lesz. Ha én azt szoktam mondani, hogy én imádok a kertemben molyolni, az lehet egy ilyen pihenés is, de ha én most amiatt csinálom meg a gazolást, mert most van rá időm, vagy most van lehetőségem, akkor az már nem a pihenésem lesz, hanem az egy feladat lesz. És ezért fontos, hogy legyen lista, hogy legyen miből válasszak, és így hogyan fogom tudni meghallani az én saját belső szükségletemnek a hangját.
2: Hát kedves hallgatók, keressük akkor a saját belső hangunkat, és azt sem árt Frida javaslatára, ha papírra vetjük, hogy időnként, amikor teljesen elvisz minket a napi rutin, legyen mihez fordulnunk. Frida, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat, örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Csehi Pogány Frida volt, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő, akivel nem csak a táplálkozásunk támogatásáról beszéltünk, hanem mindarról, amivel a szellemi és lelki jólétünket támogathatjuk.
1: Bobby Kedit interjúját hallották, most jön a digiturizmó a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

just a little bit for me?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollen terhelés, a bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztény, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
0: Időjárás jelentés.
5: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig egy izgalmas projekttel érkezett, ami már is sikerrel alkalmazza a mesterséges intelligenciát.
2: Turizmus és a digitalizáció összefüggéseit boncolgatjuk műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
3: Én is nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat és Prinzinger Péter műsorvezető társamat is, valamint a vendégünket is, aki Olatics Zoltán, digitális szakértő. Szerbusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást és üdvözlök mindenkit.
3: A digitális DMS platformok külföldön, ez az elsőre talán nem túl hallgató barát témája lesz a műsornak, de majd bebizonyítjuk itt Prinzinger Péter, hogy igenis nagyon érdekes dologról van szó. Digitális destináció menedzsmentről egészen pontosan. Az mi az a digitális destináció menedzsment, és majd térjünk ki arra is később, hogy ezt hogy csinálják külföldön.
4: Rendítsek.
2: Talán emlékeznek a hallgatók, illetve a nézők, hogy az egyik korábbi beszélgetésben dr. Horváth Terézzel beszélgettünk, a

0: Az egyik az az, hogy B2C és B2B kampányokat folytat annak érdekében, hogy a túroperátorok, az utazásszervezők, a szállodatulajdonosok, a vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői megtalálják a vendégeket, illetve hogy a vendégek megtalálják magát a turisztikai desztinációt. Tehát az egyik feladat az marketing kommunikáció, külföldön és belföldön egyaránt. A másik, lehet, hogy még fontosabb feladat, az a szolgáltatóknak a szakmai támogatása, a szakmai segítése folyamatosan, abban, hogy ők, ha van erre igényük, meg képességük, akkor minél jobbakká váljanak. Úgy tudnám röviden összefoglalni a lényegét a Destination Management szervezetnek, ezt így talán mindenki könnyen el tudja majd képzelni. Egy nemrég elvégzett kutatás, aminek az eredményeit most publikáljuk majd, arra mutatott rá, hogy azok a desztinációk, amelyeket a potenciális vendégek mondjuk például a Balaton helyett választanak, vagy választhatnak, Gardató, Karintia, Bledító, stb., azok nem elsősorban szebbek vagy jobbak, mint a Balaton, hanem abban különböznek nagyon lényegesen, hogy jobban vannak menedzselve, szép magyarsággal jobban menedzseltek. Jobban odafigyelnek a térségi szereplők arra, hogy hogyan működnek együtt, milyen termékeket fejlesztenek közösen, hogyan jelennek meg együtt a digitális marketingben, jól láthatóan, jó erősen, jó messziről, jó vonzó márkaképet mutatva. Ez tehát a Destination Management. Na, hogy lesz ez digitális? Innentől Oleti Zoli a
1: de szép, szó. És csak, hát nem is tudom, szűk, 3/4 óránk van arra, hogy ezt megfejtsük, úgyhogy fel van adva a lecke mai vendégünknek rendesen.
2: Köszönöm. Leegyszerűsítve egyébként, egy digitális destináció management szoftver, az a digitális ikerpárja egy DMS szervezetnek, tehát a DMS tevékenységének a leképezése. Nyilván itt most nem állok föl és megyek el, és mondom ezt, hogy akkor ez így ennyi volt.
0: Köszönjük a beszélgetést.
2: Igen, tehát így is el lehet rendezni, de a lényeg, hogy adatokkal, digitális szolgáltatásokkal kapcsoljuk össze a szolgáltatókat, a DMS szervezetet, valamint magát, az ideérkező vendéget, az adott lokációra, desztinációra érkező
1: tehát
2: vendéget.
1: Tehát csak, hogy a kevésbé pallérozottak, digitális szempontból kevésbé pallérozottak és értsék. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy központi gyűjtő szájt, ahova minden ahol én azt látom, hogy ott vannak a különféle szolgáltatók a lángos sütőtől a hatcsillagos szállodáig vendégként. A szolgáltatóknak meg van egy aloldaluk, ahova be tudnak menni, ott tudnak egymással eszmét cserélni, stb. Adatokat feltölteni, frissíteni, stb.
2: Leegyszerűsítve igen, de ezt már megugrottuk. Tehát, hogy egy jóval komplexebb szolgáltatásról beszélünk. Most jó sok példát fogok mondani menet közben. Leginkább olasz példákkal, így most az adás elején, Lombardiát és Trentinót tudom például kiemelni, mindkettő, hogyha rámegyünk például egy Lombardia oldalra, vagy Trentinónak az oldalára, azt látjuk, hogy igen, amit te is mondtál, kint vannak a szolgáltatók, kint vannak a lehetőségek, csomagajánlatokat ajánl maga a DMS szervezet, tehát azt mondja, hogy ha eljössz hozzánk kerékpározni, vagy eljössz hozzánk túrázni, több helyen megszállhatsz, kaphatsz ebédet, kitöltjük az egész napodat, tehát egyfajta túroperátor szerepben is megjelenik mellette ez a DMS szolgáltató, és ami fontos, az nem is annyira ez, hanem ami közben a háttérben megy. Ajánl neked például egy alkalmazást, ez Trentino esetében a Mio Trentino app, vagy egy Feratelnek van egy PIA nevezetű rendszere, Personal Interest Assistantnak hívják, gyakorlatilag azt hivatott kiváltani, hogy amikor megérkezel egy hotelba, akkor megkérdezed a, úgymond a hotelnek a recepciósát, vagy kiszállásadónak a tulajdonosát, hogy mit lehet a környéken csinálni, és akkor általában ez régen, például Magyarországon
1: hát
2: is.
1: Itt volt a prospektus állvány, és akkor igaz, mondtak, hogy tessék elő, igen.
2: Így igaz, körberajzolta, stb., hogy melyik, egy ránk néz, azt mondja, gyerekkel érkeztünk, egyedül érkeztünk, feleséggel, vagy nem feleségelnek látszó hölgyel érkeztem, annak megfelelően adja a javaslatokat. Na ez már digitalizált például.
0: Illetve ne menjünk el amellett a példa mellett, amikor rögtön telefonál. Igen. Zsoltikám, itt egy 4 tagú család, el kéne őket vitorlázni, egy ilyen naplemente túrára vinni.
2: Igen, és akkor a családra ránézésre fogjuk megmondani, hogy mi lesz az ára ugyanannak a túrának. Egyébként a dinamikus árazás egyértelműen benne van a modellben, de az egésznek a lényeg az a varázslat, ami a mögötte van, az az, hogy a vendégadatokat, illetve a vendégnek a mozgását mérjük fel, eltároljuk egy óriási adathalmazban, és mindenkinek a saját érdeklődésének megfelelő programkínálatot adjuk az adott desztináción. És itt akkor bele is csatlakoztunk, ugyebár a marketing kommunikációs
1: elembe. Értessük meg a hallgatósággal, meg az érintettekkel, hogy miért jó. Ez nekem vendégként azért jó, mert nem kell prospektusokból orosz rulett szerűen választ.

0: hogy ez most vagy bejön nekem, vagy nem.
1: Pontosan. Nem kell a Google-ben bogarászni.
0: És egy teljesebb képet kapok, mert mi van, ha én pont egy olyan szolgáltatót aki akarok igénybe venni, akinek nem volt pénze Laporello-ra, amit ott... Vagy aki nem fekszik olyan jól az adott szállodánál, hogy ez beengedje oda az ő hirdetési anyagán.
2: Így igaz, illetve tudom, úgymond mindig van valaki, akit piszkálhatok. Most említettem egy szolgáltatót, a Feratelt, náluk egy AI-jal támogatott eszköz, például, illetve több ilyen eszköz van, ahol gyakorlatilag úgy is reklámozzák magukat, hogy van egy saját concierge-ed, ahogy a francia mondja, leegyszerűsítve egy egyszerű portásom, akit mindig felhívhatok, hogyha valami probléma van, esni fog-e az eső, nem fog-e esni, szól előre, hogy el akarok menni egy adott, teszem azt, vitorlázni, akkor azért vigyem magammal az esernyőt, mert nem csak a felhők néznek ki úgy, hanem tényleg eső lesz. Tehát ilyen jellegű információkat is átad a rendszer. Egyrészt ezért kényelmesebb, sokkal kényelmesebb, ahogyan Péter is mondta, nem kell Google-be keresgélni, nem kell 3000 féle helyen keresgélni, és minden adatomat le tudom tárolni. Ezek az a vendég szempontjából, amikor minden egy applikációban van, azzal tudok fizetni, abban van a vendégkártyám, azzal tudok ingyenesen például utazni a tömegközlekedésen bizonyos körökön belül. Ez egyébként Salzburgban még egy ilyen klasszik plasztik kártya elven működik, de ott is nagyon jól működik. Ezeket tudom megoldani, egyszerűen, kényelmesen, és nekem szóló ajánlatokat kapok. Ha én éppen kerékpározni jöttem, nem fogok családi ajánlatokat kapni, stb. Ugyanezt megfordítva a DMS szervezetnek az oldaláról tudja irányítani az odaérkező vendégeket. Tehát mivel állandó gyakorlatilag szinte live, sőt élő adatokat kap vissza az infrastruktúrájától, tudja, hogy hol van nagyon sok vendég, hova lehet többet irányítani, illetve hogyan lehet egy kicsit kibalanszolni. Úgymond ez kicsit olyan, mint a közlekedés, vagy az államszolgáltatás, hogy hogyan balanszoljuk ki a saját hálózatunkat.
0: Ne menjen mindenki vitorlázni csak azért, hogy jó az időre, hanem
2: menjen
0: vannak
2: holnap
0: még
2: vitorlázni, ezért. Hanem menjen el, mit tudom, egy bortúrára.
0: A kulcsa így első blikre az ennek az egésznek, akár fogyasztói, akár szolgáltatói oldalról, hogy mennyire teljes körű az, ami képet kapok ezen az applikáción keresztül. Ez nyilván vannak olyan vállalkozók, akik majd én azt tudom alapon működnek, vannak olyan vállalkozók, akik megértik ennek a fontosságát. Hogy lehet ezt jól működővé tenni abból a szempontból, hogy tényleg egy teljes képet kapjak egy-egy adott turisztikai régióról ezzel?
1: Bocs, illetve ennek van egy előkérdése, mivel vesszük rá a szolgáltatót vagy a vállalkozót? Miért jó az neki, hogy egy ilyen digitális DMS rendszerhez csatlakozzon?
2: Jó, akkor először a te kérdésedet fogom megválaszolni. Alapvetően az adat a legnagyobb kincs és az információ. Trentinóra átugrunk, az egy dolog, hogy a vendég használja a Mio Trentino appot, nagyon jó, nagyon szép, viszont utána ő az összes adatát, nyilván anonimizáltan, visszaosztja a hálózatnak. Én, mint kis vállalkozó, meg tudom azt egy ilyen DMS rendszerből nézni, hogy hogyan teljesítek, akár a versenytársaimhoz, akár a lokációhoz képest. Az átlag alatt, vagy az átlag fölött van a bevételem például. Illetve spórolhatok marketingköltséget, főleg, ha kicsi vagyok, ez azért, mert nyilván egy nagy milliárdos bevételű entitásnak külön van már marketing budget, de mondjuk egy falusi turizmusban szállást adó személynek nem biztos, és ezek a szervezetek és rendszerek általában adnak mellé, ha szabad ilyen szavakat használni, content management réteget például. Tehát, hogy van egy tematizált content, illetve tartalomgyártás, van mellette egy tematizált megjelenési lehetőség, és úgymond egy csatornán keresztül egy eléggé bonyolult, de jól összerakott szolgáltatáscsomagot kaphatok én, mint kisvállalkozó, olcsóbban vagy akár ingyenesen, ahhoz képest, mint hogyha a booking.com-ra beraknám az adott szállásomat, az ott leszett tőlem 5%-ot, jó esetekben 3-5%-ot minden egyes közvetített ügyfélért, még lehet, hogy a DMS rendszer például ezt európai példák szerint jóval alacsonyabb árazás mellett.
0: Kifizeti a révész, mert hogy ez azért nyilván munkaigényes, a munkaigényes meg pénzbe kerül.
2: Így igaz. Háromféle lehetőség van. Jellemzően ugyebár a DMS szervezetek Európában állami támogatású rendszerekben működnek, van egy olyan bevételi oldaluk. Tipikusan ez a szolgáltatás azért már valamilyen fejlett tanácsadáshoz kötött. Tehát az, hogy én felkészítem az adott KKV-t, az biztos, hogy fog magával egy költségvonzatot jelenteni a KKV számára, de arányaiban alacsonyabbat, mint hogyha ő minden rendszert egyedül próbálna legalábbis időben kitanulni, megtanulni. És a harmadik, nyilván amikor én közvetítek valamilyen szolgáltatást, abba rakhatok bele magamnak egy fair közvetítői díjat például.
0: Uh-huh. Itt az államnak ez azért jó, mert ő meg rálát egy fontos nemzetgazdasági ágazatra?
2: Így igaz.
0: Itt is az adatokban van a kutya elásva? Tehát, hogy az állam a turizmus irányítás, gazdaságfejlesztési döntések mögé tud adatot tenni ezekről?
2: Pontosan. Uh-huh. Ugyebár van egy az ENTAK, egy kicsit tudunk róla beszélni. Van egy egészen jó kezdeményezésünk, sőt, nagyon jó kezdeményezésünk Magyarországon. Adatmélységében egyébként a német Knowledge Graphhoz képest még talán mélyebb is, amit az ENTAG gyűjt. Ez egy ehhez hasonló dolgot kínál, csak azonnal. Ugyebár az ENTAG egy periódikus jelentés, míg, hogyha állandó adataim vannak egyáltalán, arról van egy ilyen szoftver, úgy hívják Outdoor Active, tipikusan külső lokációk és attrakciók számára szól, azonnal meg tudja mutatni egy hőtérképen, hogy mely túraútvonalakon, mely attrakciókon van a legtöbb vendég, prompt azonnal. Uh-huh. Gyakorlatilag egy szép kis műszerfalon megjeleníti, színes, stb.
0: Ilyen. Mi van azokkal a turisztikai szereplőkkel, akik nem egy ilyen frekventált turisztikai régióban dolgoznak? Oké, könnyű Trentinót menedzselni, de mi van, ha valaki egy Isten háta mögötti Toszkán kisfaluba süti a világ legjobb pizzáját?
1: Majdnem pacal pörköltet mondtál.
0: Majdnem, de mivel Olaszországba kalandozunk, bár a pacalos pizza lehet, hogy ott is értelmezhető.
2: Tőle mehetünk Ljubljánába is, vagy Franciaországba, uh-huh. Spanyolországba, tehát most annyi, hogy őket emeltem ki, de uh-huh. ugyanúgy a spanyol rendszer, szlovén rendszer is tökéletes.
0: Tehát ezt sokan csinálják
2: Európában. Persze.
0: Szóval, ha valaki nem egy frekventált turisztikai régióban van, az lemarad erről a lehetőségről?
2: Nem. Ugyebár ez a másik oldala az egész történetnek, amit az elején csomagajánlatként érintettünk, hogy ő nem csak egyéni marketing lehetőséget kap, hanem például betesszük őt egy csomagajánlatba. Azt mondjuk, hogy egy vidéki túra Toszkánában és környékén, Magyarországon és környékén, Mórahalmon és környékén, Balatonon és környékén, Kis-Balaton régióban, és azt mondjuk, hogy szervezünk egy olyan utat, ő feltölti a kínálatát a rendszerben, és vagy AI, vagy manuális segítséggel összeállítunk egy olyan programcsomagot, vagy csokrot, amiben ő beillesztésre kerül például.
0: Mennyire személyre szabott tud ez lenni? Mert nyilván nekem ahhoz, hogy elégedett legyek ügyfélként, ahhoz az kell, uh-huh. hogy tényleg eltalálja. És ne akarja lovagolni, vinni, mikor félek a lovaktól, most mondtam valamit, de hát ugye ez hogy derül ki egy emberről, aki letölt egy applikációt? Ugye nyilván valamiféle kérdőívet, vagy ilyesmit ki kell tölteni az ügyfélnek is?
2: Így igaz, bejelöli uh-huh. azt egyébként, hogy ő mi érdekli
0: milyen érdeklődésük.
2: Őt, meg uh-huh. nyilván abban a pillanatban ez nyilván adat, illetve applikáció függő, hogy most melyik applikációról beszélünk, milyen egyéb információkhoz engedek én neki hozzáférést majd a mobilon. Ez egy másik kérdés, és nagyon messzire mutat GDPR és társai, de valójában az egyrészt az igen, ez egy ilyen kérdőíves történet, illetve a böngészési előzmények tipikusan történet, mielőtt még rátaláltam az adott lokációra, ezek tudnak, illetve van egy dinamikus csomagkészítési lehetőség is általában. Nem mindenhol jellemző, néhol ilyen egységcsomagok vannak, de például Dunamente, Alsó-Ausztria régióban nagyon szépen lehet összepakolgatni, akár személyes csomagokat is, hogy engem érdekel egy dunai kerékpárút, valahol szeretnék a 3-4 opció közül megszállni, valahol lenni, és ezeket elkezdem magamnak egybegyúrni, és rákattintok, hogy oké, érdekel. Ez gyakorlatilag a szoftveres infrastruktúra, amit mögé rakunk, illetve vannak a képességei, ugyebár ezen irányok között hogyan evezgetünk, szab csak határt a számára.
0: Mennyire nyitott erre egy utazó, egy átlag utazó? Mondjuk akár külföldön, akár itt, hogy hát azért itt eléggé mély adatokat, érdeklődési kör, nem tudom, hogy mindenki meg akarja osztani, hogy mi érdekli igazán, már pedig az kell ahhoz, hogy ez jól működjön, ez a megoldás.
2: Igaz. Jól tetted fel a kérdést, mert azonnal visszakérdeztem volna, hogy Európában vagy Magyarországon, vagy jellemzően Kelet-Európában. Nyilván nincs olyan nagy szakadék a turizmus esetében, de azért meg kell tenni. Azt tapasztaljuk, illetve ahogyan én is személyesen kutatgattam, azt láttuk, hogy egy nyugat-európai lokációra megérkező vendég számára ez egyáltalán nem probléma, hiszen annyi kényelmi funkciót kap mellette, hogy ez bőven megéri. Tehát ha én tudom azt, hogy nem kell 8-féle szállást, vagy 9-féle éttermet végigböngésznem ahhoz, hogy találjak egy nekem megfelelő éttermet, vagy szállást, esetleg egyéb aktivitást, tényleg bortúrától elkezdve most bármi, búvárkodás, bármit mondhatunk, megéri nekem az, úgyis gyakorlatilag nap mint nap már attól, hogy, már bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy van egy Facebook regisztrációm, minden adatomat átadtam. Ezzel egy átlag ember nem biztos, hogy egyébként tisztában van, de amikor elkezdünk tudatosan utazni, akkor nagyjából ugyanerre számítunk. Ugyebár maga az ajánlatok is, akár bármilyen közösségi média felületen megyünk, egyszer kimondom, hogy mit tudom én, most szeretnék elmenni Szlovéniába, az szinte biztos, hogy holnaptól 3-4 reklám így is úgy is jönni fog. Ez az egyik része. Magyarországon egy picit kevésbé érzem azt személyes interjúk, egyéb kutatások alapján, hogy ennyire nyitott lenne az utazó, de nincs nagy különbség, nincs nagy szakadék, hiszen a kényelmi hozadéka ennek rendkívül nagy.
3: Oletics Zoltán volt a Digiturizmo vendége. Hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Oletich Zoltánnal beszélgetnek a digitális destináció menedzsment lehetőségeiről.
2: Vendégünk változatlan Oletich Zoltán, digitális szakértő, és a szünet előtti részben ott tartottunk, hogy a vendégek mi mindent kapnak egy-egy ilyen rendszertől, vagy kaphatnak. Most egy picit nézzük a szolgáltatói oldalt, esetleg a kutatások, külföldi jó gyakorlatok áttekintése során bukkantál-e, bukkantatok-e olyan funkcióra, olyan szolgáltatásra, amiről mondjuk általánosan azt mondhatjuk, hogy nagyon szeretik a szolgáltatók, vagy olyanra, ami szerinted nagyon izgalmas, nagyon érdekes lenne próbálkozni vele itt Magyarországon is.
3: Köszönöm. 4-5 dolgot szeretnék kiemelni erre a kérdésre válaszolva. Az egyik az ami mindenkinek eszébe jut elsőre, ha én egy kis szolgáltató vagyok, ugyanazon a platformon meg tudok jelenni, mint egy helyi nagy szállodalánc. Gyakorlatilag versenyképessé válok. Ha használok valamilyen digitális asszisztenst, az a munkaerőt is spóroltam meg, ezt azért így finoman jelentsük ki, hogy ez benne van, de ha munkaerőt nem is, munkaidőt mindenképpen, ugye már az előző adás részben említettem ezt a PIA platformot, vagy a Mio Trentinót. Önkiszolgáló felületeken dolgozhatok, és nagyon sokszor nekem a marketing kommunikációmat is megkönnyíti ez a történet. Mondok egy példát, ismét olasz lesz, bocsánatot kérek, a Lombardiának az EDT rendszer, az elektronikus digitális turizmus felület. B2B oldalon, én hogyha egy vállalkozó vagyok, feltöltöm magamról azokat a tartalmakat, ajánlatokat, csomagokat, árakat, mindent, képeket, amit én szeretnék megjeleníteni magamról, és ezt utána a DMS szervezet elkezdi tematikusan kiuttatni mindenféle kommunikációs csatornán. Meghirdeti szám. Ugyebár, mint ezt, amit most is csináltok egyébként DMS szervezetként, vagy csinál a Visit Balaton DMS szervezetként, csak automatikusan rá tud engedni egy content manager algoritmust, és azt szépen be tudja szervezni a hasonló ajánlatok mellé, vagy éppen ellenkezőleg, ha én azt mondom, hogy nem a versenytársaim mellett szeretnék megjelenni, hanem kiegészítő termékek mellett, akkor így is meg tudok jelenni, és gyakorlatilag azzal, hogy én egy töltsérbe vagy egy gyűjtő csatornába beraktam az információimat, amit én szeretnék megjeleníteni, azután elmegy különféle újságtartalomba, webes felülettartalomba, akár egyébként nyomtatott anyagokba is, hogyha én arra engedélyt adok. Tehát van egy önkiszolgáló tartalommenedzsment rendszerem, ami mellé egyébként még meg is tanítanak engem azt, hogy ezt jól használjam. Ez jellemző Lombardiára is, Franciaországban van egy Ingenie nevű szoftver, nem biztos, hogy jól ejtem, ezért elnézést kérek. Az EDT, amiről beszéltem, 1500 partnert tanított már ki és foglalt bele a rendszerbe, ez a Lombardiai Légió, Komóitó és környéke, Milánóig egészen lefelé, tehát egy viszonylag nagy területi fedvényről beszélünk. Az Ingenie is, ha rámegyünk a honlapjára, 500 valahány partnere van, közel 100 francia, DMS, DMO és egyéb szervezet, tehát fontos, hogy ők kisebb szereplőknek is adják a szolgáltatásaikat, és le is, tehát hogy ez mellé le is tréningeli a rendszernek a használatára az adott partnert, hogy ha ad mellé például egy CRM szolgáltatást, vagy egy csatorna menedzsment eszközt, arra is letréneri a partner. Tehát kapok egy olyan tudásanyagot, amivel én utána versenyképesebbé válok.
2: Ennek az egésznek kimutatható nemzetgazdasági szinten a haszna.
3: Igen.
2: Tehát a feltételezés az, amit elmondtál, abból próbálom meg kiolvasztani, hogy hatékonyabb lesz a működés. Jelenti ez azt, hogy az a desztináció, amelyik ilyen menedzsment szoftvert vagy szoftvereket használ, és ezeknek a használatát betanítja a szolgáltatóknak, ez utána nagyobb arányú lesz a hozzájárulása a GDP-hez?
3: Így igaz.
2: Ez mérhető?
3: Mérhető, illetve kettő-három ágon tudnám ezt a hasznosságot kifejezni. Nyilván költség és bevétel oldalakról beszélünk. Rövid távon egyébként, amikor a kezdeti, ugyebár betanulási költségek után mindenki hatékonyabban alkalmazza ezeket az eszközöket, akkor költséget spóroltunk meg, ugyebár, ahogy említettünk, adatfeldolgozás pontosabb. Ugyebár ez költség oldalon jó. Ez nem a GDP-hez járul hozzá, hanem az eredményességének a növekedéséhez, az adott desztinációnak a szervezeteinek. bevételi oldalon, amint elkezd a maga a desztináció vonzóbb lenni, ahogyan pont az elején mondtad az adásnak is, hogy ezek a régiók jobban marketingelik magukat. Hogyha én vonzóbb vagyok egy ideje látogató számára, hogy mintha kitalálnám azt, amit ő szeretne, vagy legalábbis olyan kínálatot teszek elé, ami számára érdekes, és jó, ő valószínűleg vagy vissza fog térni, vagy ajánlani fogja, tehát lesz egy vendégészaka számom, vagy egy vendégszám növekedésem, ami nyilván extra költést hoz magával. Az más kérdés, hogy ennek van egy ilyen megint messzemutató, és jövő karácsonyig itt ülnénk, ha boncolgatnánk része, amikor a költési szerkezetet próbálom megbefolyásolni, vagy egy dinamikus árazással, annak függvényében, hogy éppen mi a kihasználtsága egy-egy attrakciónak, szolgáltatásnak, csomagnak, dinamikusan egy bizonyos range-en belül mozgatom, ez hirtelenjében, bocsánat, ilyen szavakkal, Pareto optimum szinten elkezd majd mozogni, illetve versenyképesebbé válik más szolgáltatásokhoz képest az ára gyakorlatilag egy-egy szolgáltatásnak, többletbevételt realizálok. Tehát 3-4-5 oldalon, ágon keresztül is növekedhet az én bevételem, hosszabb távon akár 5-10-18-20%-kal is, most hosszabb táv 5 évet mondtam.
4: A fejlesztéseket ezt meghatározhatja? Tehát ha én látom, hogy mit akarnak a vendégek, és mondjuk felismerem azt, hogy ebből viszont szűkebb a kínálat, ez például ilyen fejlesztési döntéseket megalapozhat ez az adatsor?
3: Pontosan.
4: Tehát ha valaki beízeli, hogy én Csúszda Parkba szeretek szenvedélyesen járni, majd felismerem, hogy abban az adott régióban viszonylag kevés Csúszda Park van, akkor ez egy ilyen üzleti döntést is megalapozhat.
3: Pontosan. Mm-hmm. És fordítva, ha már van egy ilyen fejlesztésem, azt meg tudom mutatni. Friulia, Venezia, Giulia, ez szép tartomány neve van, Grado és környéke, és Velence és környéke tartomány, így mondom, csinálja ezt minden évben, hogy évelején van egy-egy olyan kiemelt attrakció, amit például az elmúlt években újítottak föl, vagy az odaérkező vendégek kérésére fejlesztettek, és ő ezt letréneli, illetve szétosztja az információt az összes szolgáltatója körében, hogy ide is lehet küldeni az embert. Ha nincs is applikációd, mondd el neki, hogy menjen elnézze meg, mert megpróbálom oda irányítani. Tehát, hogy ez oda és vissza is működik.
4: Mennyire interaktív egy-egy ilyen megoldás külföldön? Mennyire kell interaktívnak lenni? Ezt azért kérdezem, mert ebben a műsorban ugye a digitalizáció kapcsán már sokszor esett arról, hogy az algoritmus figyeli azt, hogy milyen visszajelzéseket kap egy adott vállalkozás, és most nem csak a turizmusban, bárhol nézzük ezt a vállalkozást, és ezek alapján rangsorol. Tehát nyilván ennek a lábnak fontos, hogy meglegyen, de mondjuk helye van-e egy ilyen destináció menedzsmentnél?
3: Pontosan. 2-3 megint elnézést, tanácsadó vagyok, szeretek ilyen mátrixokban, egyszerű mátrixokban gondolkodni, 2-3 oldalról. Egyrészt ezeknek a rendszereknek van direkt egy ilyen, úgymond nem ügyfélszolgálatnak, hanem annál jóval erősebb eleme, ez gyakorlatilag, mint régen a média figyelés is volt, hogy algoritmus szinten le tudom a reakciókat válaszolni. A másik, ami egy fontos motívum, és az előadás elején kellett volna, hogy elmondjam, ezek a történetek nem lár-pur-lár dolgok, tehát nem azért fejlesztünk ilyet, hogy legyen egy tök jó és 23. applikációnk, widgetünk, appink, stb., hanem a központban továbbra is az ember van. Én vele egy kommunikációt, és lehetőleg kétirányú kommunikációt akarok elindítani, pontosan ezért, hogy ő azt érezze, hogy ki van szolgálva, és attól független, hogy éppen nem Marika néni elnézést, néz az ő szemébe, és mondja azt, hogy A-t vagy B-t vagy C-t választ, hanem mondjuk egy másik csatornán kommunikál, érezze azt, hogy neki van egy prompt válasza, és a visszajelzését meghallgatjuk. Igen, a mátrixomat így lefettem.
4: Maga az elfogadottság, akár szolgáltatói, akár vendég tekintetben mennyire jó külföldön? Ezt azért kérdezem, mert most mondok reménybeli vendégként dolgokat, már megint egy applikáció, a 27., ahogy te is mondtad, már megint az adataimat ki tudja, kinek adom le, az mit fog vele csinálni, stb. De ugyanígy a szolgáltatók is mondhatják, hogy még egy, persze, megint majd valakinek, lehet, hogy én jól járok, lehet, hogy nem járok jól, megint meg kell tanulnom valamit kezelni, amit eddig nem tudtam, megint csak egy plusz munka van vele, biztos érzed, hogy azért ilyenkor gyorsan fel lehet egy csomó fenntartást sorolni. Ezen túl vannak külföldön? Tehát mindenki megértette, vendégek és vendéglátók egyaránt, hogy ez egy klassz dolog?
3: És Közép-Kelet-Európában is. Mm. Tehát, hogy ezt most már nem csak úgy mondom, hogy Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában is. Echte számokkal szeretek dobálozni, vagy hát szeretem úgy alátámasztani a mondandómat. Előbb ugyebár említettem egy lombardiai légióban 1500 entitást, Trentino és környékében 34 helyi DMO szervezet van, aki lokális DMO szervezetként működik, abból 31 ugyanazt a rendszert használja, az ő partnerei, ráadásul ez a rendszer, ezek a rendszerek általában tudnak integrálódni már meglévő dolgokat. Tehát ha nekem van egy foglalási rendszerem, Ferhárból, Feratel, SimpleView, BookingKit, bármi, amit akarok, nyilván a jobban elterjedtek közül, nem a házilag fejlesztett megoldásra gondolok elsősorban, akkor itt tudunk integrálódni, tehát neki nem biztos, hogy ez egyébként a szolgáltatónak ez plusz egy applikáció lesz. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy az én foglalási rendszerem adatait, vagy a foglaltságomnak az adatait, meg tudom osztani ezzel a rendszerrel.
2: Ezeknek a rendszereknek, amikről beszélsz, meg a hozzájuk kapcsolódó, vagy velük integrálható kisebb rendszereknek, az esetében a csatlakozást, az adatintegrációt jogszabályi kötelezettség írja elő a számukra, vagy a józan belátás alapján csatlakoznak ezekhez a rendszerekhez a szolgáltatók?
3: Józan belátás. Tehát
2: nem kell kötelezővé tenni,
3: nem.
2: Mert megértik az előnyeit, és ezért maguktól
3: pontosan
2: regisztrálnak.
3: Pontosan. Jól felfogott gazdasági érdekük, uh-huh. ha én kapok plusz egy csatornát, ahol nem kell vele úgy külön foglalkoznom, mert a foglaltsági adataimat, ahogy a Booking is behúzza egy bizonyos rendszerből, és nekem nem kell frissítgetnem, vagy egy jobb OTA, bármilyen más ilyen online travel agency, ha ezt behúzza, akkor én nekem ez egy kényelmes opció, és nyitottam úgymond egy új csatornát.
4: Bocsánat,
2: nem, ez muszáj föltenem ezt a kérdést. Van-e olyan, ugye mindig szálláshelyről, meg vendéglátóhelyről uh-huh. beszélünk. Van-e ennek olyan célja, tud-e ez egy olyan keretet adni, amiben oda tudnak emelkedni, bocsánat, hogy mondom, a láthatóság tekintetében a szálláshelyek és a népszerű vendéglátóhelyek mellé ez a kisebb-nagyobb attrakciók, a kisebb-nagyobb élményprogramot kínálók, akik adott esetben is lehet aludni meg enni. Tehát, hogy ezt a ilyen értelemben a kínálatnak a hatékonyabb megmutatását tudja-e ilyen rendszer támogatni?
3: Abszolút. Tehát, hogyha most valaki majd a műsor után elkezdi ezeket a weboldalakat, amiket mondom, megkeresgetni, látni fogja, hogy ő tematizáltan megkaphatja uh-huh. ugyanezeket az ajánlatokat. Teszem azt, őt nem a gasztró érdekli, hanem a túrázás, kerékpározás, síelés, Svájcról most nem beszéltem, mert most az úgy nem jött a számra, de mondjuk a síelés, stb. Ő minden ilyen szolgáltatót láthat. Ott már a kérdés egyébként, és jellemzően Nyugat-Európában is most ott tartunk, hogy akik már ilyen booking rendszereket, vagy foglalási rendszereket használnak, azokat könnyű. De nem biztos, hogy egy egyéb attrakció egyébként ezeket használja. Ők ilyen fél lépéssel vannak mostani tapasztalataim alapján lemaradva egy picit ettől a folyamattól, zárkóznak fölfelé. Az ajánlatuk már látható. Sok esetben, ha csomag, akkor viszonylag egyszerűen megvan oldva, mert a csomag ajánlat részei meg vannak jelenítve a rendszerben, viszont most állunk abban a fejlesztésben, hogy ők is elkezdjék használni az egyéb foglalási rendszereket, teszem azt, nem egy tengeri túra, de egy búvárkodás, vagy ilyeneknek a használatára, illetve menedzselésére, hogy bekerüljenek. Tehát a lehetőség ott van, bármelyik ma általam mondott rendszert, ha felkeressük, akkor ott nem csak szállás lesz, nem csak étterem lesz, hanem 1000 plusz egyéb lehetőség is, sokszor csomagban. Tehát a rövid válasz az igen, a hosszú válasz.
2: Mindjárt vége a műsornak, utolsó kérdésként hagyd tegyek föl egyet. Van a Balatonnál 20 000 turisztikai szolgáltató. Ebből a Visit Balaton adatbázisában van 5 000. Ebből 4 évszakos nyitvatartású van 1500. Ezek közül olyan, akivel a Visit Balaton tényleg napi kapcsolatban van mondjuk 400. Te mondjuk mit jövendőlnél egy esetlegesen újonnan elindításra kerülő balatoni digitális DMS rendszer? Hány, egy-két éven belül hány felhasználónál mondhatnánk azt, hogy igen, ebben a méretben van értelme vele foglalkozni?
3: Ismételten a nyugat-európai példához nyúlok. 3-4 év volt a Lombardia esetében, körülbelül picit nagyobb szolgáltatói létszám mellett az 1500 főnek az elérése, vagy az 1500 entitásnak az elérése. Tehát, hogyha ezt is itt így visszamondom, én azt mondom, hogy az első évben, ha 200-300 embert elérünk, entitást elérünk, és annak a 80%-a utána megjelenik, az jó. A következő évben ismételten egy ilyen arányról számolnék. Ahhoz, hogy egy ilyen 1500-2000-es nagyságrendet elérjünk, minimum szerintem a Balaton, tehát hogyha most teljesen a szívünkre tesszük a kezünket, akkor, akkor azért egy 4-5 év kelleni fog.
2: Köszönöm.
4: Én egy kicsit a jövőt azért még firtatnám itt a vége fele, nem lehet ezt automatizálni? Úgyis annyit beszélünk a magyar gazdaságban az automatizáció, meg a hatékonyság, sőt a mesterséges intelligenciáról is. Ez egy eleve kijelölt irány, hogy ezt lehet majd automatán csinálni, ezt majd intéz egy csomó dolgot, akár a szolgáltatók, akár a vendégek helyett a mesterséges intelligencia? Ez benne van a pakliban?
3: Igen, illetve ahogyan korábbi adásokban is erre kitértek, ugyebár már a megoldások tesztelés alatt, bevezetés alatt vannak. Maga a, én most a szolgáltató oldalról, mert róluk egy kicsit kevesebb szót ejtettünk, szolgáltató oldalról is mondanám, hogy már az ő képzésük is automatizálható, nagyon jó, akiket említettem, Dél-Ausztria, Alsó-Ausztria régiónak is kiváló e-learning rendszere van és képzési rendszere van, gyakorlatilag belépek és megtanít, úgymond a weboldal és az ökoszisztéma, hogy használjam. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy amikor a hatékonyabbá akarom tenni az egész, az abszorpciót, bocsánat, hogy így mondom, az eszköznek az elterjedését a célpiacomon, azt mennyire tudom automatizálni, illetve azt mennyire tudom megkönnyíteni a felhasználó számára. Sohasem fog az a rész, magyarul nem, ez nem jó kifejezés. A következő évben biztosan nem fog eltűnni Magyarországon sem az a rész, hogy egy tanácsadó, ha kell, a DMS szervezetnek a tanácsadója oda megy, segít nyomkodni, stb. Megtanulni, főleg a kis attrakciók számára, vagy a kisebb attrakciók számára, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor van egy olyan digitális érettség, hogy belépek, megtanulom, megcsinálom magam, haladjunk. Tehát, hogy ebbe az irányba haladunk, és ez nagyon fontos szerintem még mellette.
2: Addig is, amíg ide el nem jutunk, kedves turisztikai vállalkozások, azt a szemét, aki mentornak nevezi magát, fogadjuk szívesen.
1: Ez volt már a Digiturizmo Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel, vendégük Oletics Zoltán volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma. Ezúttal az autizmusról tudhatunk meg többet szakértő segítségével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal az autizmus alapvető fogalmait járja körül szakmai segítséggel. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
2: Ma már minden századik ember érintett lehet autizmus spektrumában, legalábbis a nemzetközi adatok alapján ezt mutatják. Egyre többször hallunk róla, egyre több családot érint, mégis sok a bizonytalanság, a félreértés, valamint a tévhit ezzel kapcsolatban. De hogy mi is az autizmus valójában, velünk születik, kialakul, ez egy állapot, egy képesség, különbség, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és erről beszélgettünk, hogy vajon mennyire érti és mennyire fogadja el mindezt a társadalom. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
4: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, javaslom, hogy mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
3: Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
2: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden

0: tett.
1: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke?
0: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
1: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
0: Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tünet, kép, ami az autizmusra jellemző.
2: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
0: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
2: És tehát, akkor ezt
0: igen, tehát ez a kölcsönös, társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
2: Ezért is mondta azt, hogy már 5 éves kortól jobban látják a szülők is.
0: Igen.
2: Más
0: és hát
2: gyerekek.
0: Nyilván az ilyen társas elvárások is nőnek, ahogy a gyermek közösségbe kerül, óvodába, csoportba, közösségbe feladatok vannak, már úgy jobban elő tudnak jönni a
2: tud-e kommunikálni a többiekkel, inkább elhúzódik, esetleg csak egyfajta dologra fókuszál.
0: Egész pici gyerekeknél még a gesztusokat tudjuk figyelni, hogy használ-e a nonverbális kommunikációs eszközök, a szemkontaktus használata, a mimika mennyire színes, mennyire kommunikál a tekintetével, hívja föl a környezete figyelmét, számára érdekes dolgokra, például ilyen apróságokat, mennyire emeli föl a

0: Ezért azt szeretné, hogy felvegyük. Ezek olyan apróságok, amiket nem is figyelünk tudatosan, de úgy megérzi a szülő, hogyha valami nem úgy működik.
1: Tudatosan az iskolába kerüléskor, vagy azt követően vannak olyan tesztek, vagy vizsgálatok, amelyek kiszűrik az ilyen formán érintett gyermekeket, segítve nyilván a pedagógusok munkáját, és meg segítve nyilván a gyermeknek az optimális személyiségfejlődését, meg tanulását is. Vannak ma már ilyenek?
0: Hát a védőnői szűrések, ami ugye egészen születéstől iskoláskorig a területi védőnő az, aki időközönként
2: évente
0: szűri a gyerekeket.
2: Találkozik a gyermekekkel.
0: Egyre ritkábban, és aztán iskoláskortól meg az iskolai védőnő veszi át ezt a szerepet, és ugye neki és a házi orvosnak, vagy a gyerekorvosnak, később az iskolaorvosnak van olyan checklistje, ahol bizonyos kérdéseket át kell nézni, és ott lehet egy ilyen red flag, tehát egy jelzés, ha bizonyos kérdéseknél a válasz nem elég, vagy nem lehet kipipálni.
2: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
0: Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb esélye lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
2: Tehát
0: még
2: egyetlen okot nem lehet megjelölni.
0: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
2: Azon túl, hogy mi indított el ezen a pályán, mi indított el kifejezetten, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?
0: Gyermekkorom óta nagyon érdekeltek a speciális szükségletű, eltérő fejlődésű gyerekek, felnőttek világa. 8. koromban kellett írni egy dolgozatot, ahol ilyen fejlődéslélektan témát választottam, aztán gimnazista koromban külföldre kerültem önkéntes munkát végezni, fogyatékkal élő felnőttek közösségébe, és aztán pszichológia szakot elvégezve az első munkahelyem is egy olyan óvoda volt, ami egy inkluzív óvoda volt, ahol együtt nevelkedtek sajátos nevelési igényű gyermekek, a neurotipikus gyerekekkel, és így bele nevelkedtem, meg bele szerettem ebbe az egészbe, és aztán 3. munkahelyemként kerültem az Autizmus Alapítványhoz, ahol 2010-11 óta dolgozom, közben egy nagyobb kihagyással, amíg a gyerekeim egyesen voltam.
1: Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
0: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben, nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség, tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
2: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el.
0: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy struktúrálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
2: Gondolom, szülőkonzultáció.
0: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
2: Na most mondjad.
1: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyereke, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
1: Az is igaz, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában vannak tanulási nehézségek, de ugyanakkor bizonyos tantárgyak vonatkozásában meg időnként extra jó képességek mutatkoznak? A matematikát
0: igen,
1: szokták így általában
0: az jellemző, hozni. Igen, hogy a képesség profil, tehát mondjuk az intellektus, az egyenetlen, tehát hogy bizonyos területeken mondjuk alul teljesít, másban meg átlag felett teljesít egy érintett személy, tehát még a neurotipikusoknál nagyjából egyenletes az, hogy úgy mindenben, hát nem teljesen, de úgy nagyjából egyformán teljesít, addig az autizmusnál nagyon gyakori az, hogy van egy ilyen szort profil, és akár lehetnek ilyen szigetszerű, kiemelkedő képességek is, sokszor pont az ilyen matematikai képesség területén, ez nem a szociális képességekben szokott lenni, nem a társas jellegűekben, hanem inkább az ilyen exaktabb, kézzelfogható területeken, igen.
3: Finári Magyari Juditot hallották Kutasi Judit műsorában, most egy rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor az autizmussal való együttélésről hallhatunk.
2: Folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judit klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával, és itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezető igazgatója is, és itt a szünetben arról beszéltünk, hogy itt félbehagytunk egy témát, aminél még itt maradt Robi benned
3: egy kérdés. Igen, egy gyerekkori emléket szeretnék ide citálni. Volt egy, az utolsó téma az első blogban az volt, hogy bizonyos tantárgyok vonatkozásában extra jó képességek, és egyébként meg kevésbé, és csak a saját életemből, vagy a gyerekkoromból egy példa volt, volt egy osztálytársunk a gimnáziumban, aki elképesztően jó volt matematikából, meg fizikából, utána csont nélkül elvégezte a műegyetemet, és nagyon komoly karriert futott be nemzetközi vonalon, IT vonalon, Egyesült Államokban él hosszú ideje, és ő például a gimnáziumban az összes többi tantárggyal gyakorlatilag irgalmatlan küzdelmet folytatott, mert bármilyen tantárgyból felszólították felelni, egész egyszerűen nem tudott egy kerek értelmes mondatot mondani, és akkor még erről a betegségről, vagy erről az állapotról valami keveset tudtunk, ez a 80-as évek közepes volt,
2: amiről
3: beszélünk, ugye? És gyakorlatilag szegénynek így utólag is nézve borzasztó nehéz volt a gimnáziumi időszak, mert a többi tantárgyból sem az volt a probléma, hogy ő nem tudott volna a kérdésre válaszolni, hanem egész egyszerűen mire összenyökökte a választ, addigra a tanár sokszor megunta, és elintézte azzal, hogy na már megint hülye vagy, fiam. Szóval a hosszú sztori után egy kérdés, hogy ma már ezt jobban kezeljük általános iskolában, vagy közép? Látom, hogy a fejét, igen, ezt a hallgatók nem hallják.
4: Igen, egyébként ez egy nagyon jellegzetes kép, amit mesélt, hogy azt sokszor látjuk, hogy van egy olyan tantárgy, ami egyszerűen az érdeklődés középpontjában van, és lehet, hogy a többi is meg tudná tanulni a képességei alapján, csak kevésbé motivált rá, vagy egyszerűen tényleg az, ami nem érdekel, az, amiért foglalkozzon.
3: Meg annyi negatív élmény érte az összes többi órán, hogy nyilván ebből egy blokk is természetesen kialakult.
4: Meg valahogy, tehát ez is egy ilyen komplex, hogy mi az oka annak, hogy egy valamiben valaki ilyen jó, a többit meg nem érdekli, vagy a szociális elvárások kevésbé motiválják, hogy megfeleljen mondjuk egy tanárnak, vagy az osztályközösségnek, és nagyon inkább a saját belső iránytűje irányába megy valaki. Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy arról, hogy sikeresen integráljunk egy közösségbe egy eltérő fejlődésű gyereket, hogy az erősségére építsünk, és azzal motiváljunk. Tehát az mindig nagyon klassz, hogyha van egy olyan terület, amiben egyébként nagyon ügyes, vagy nagyon érdekli az illetőt. És hát nagyon fontos, hogy ami meg nehezebben megy, abban meg specifikus támogatást kapjon, és legyen erről egy tudása a pedagógusoknak, és akár a kortársaknak is, és a kortársak szüleinek is, hogy miben működik másképp egy ilyen gyerek, aki a közösség része, és miben kell őt segíteni ahhoz, hogy ő mentálisan jól maradjon, vagy ne legyen frusztráció, önbizalomhiány, később kiégés, mert nagyon sokszor felnőtteknél társulhat szorongás, depresszió a meg nem értettség miatt, vagy amiatt, hogy nem volt jó az a környezet, és nagyon sokféle specifikus támogatási eszköz van. Ennek van egy, ugye van az autizmus pedagógiája szakirány, a gyógypedagógia karon az ELTÉ-n, ahol kifejezetten olyan gyógypedagógusokat képeznek, akik tudják ennek a pedagógiáját, és ezt bármely iskolában lehet alkalmazni.
2: Alkalmazni, és itt a beiskolázási nehézségekre, illetve az iskolában való részvételre, jelenlétre fókuszálnék, mert hogy sok érintett szülővel vagy nagyszülővel beszélve azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy borzasztó nehéz út.
4: Igen.
2: És sokszor sikertelen út.
4: Igen, tehát nagyon-nagyon sok gyereket érint, tehát hogyha egy 200-300 fős iskoláról beszélünk, akkor ha nincs is diagnózis, és nem is tudunk róla, akkor is biztos, hogy van 2-3 minimum érintett gyermek, és lehet, hogy csak később kap diagnózist a következő évek során, de hogy nagyon nehéz jelenleg olyan iskolát találni, ahol megfelelő számban vannak szakemberek, a pedagógusok munkáját segítik gyógypedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, ha szükséges, akkor akár árnyékpedagógus, aki kifejezetten az érintett gyermeket segíti, nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben is.
2: Mert hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyerek sokszor kettőnek számít.
4: Igen,
2: az osztályközösségben.
4: Igen, és jogilag is így van, hogyha SNI státuszt kap, akkor 2 vagy 3 főnek beszámítható, nem minden iskola vesz fel papíron SNI-s gyerekeket.
2: Pontosan ilyen okokból kifolyólag.
4: Igen, vagy nincs meg az a személyi feltétel, amivel lehet őt befogadni a közösségbe.
2: Hát amit említett, hogy árnyékpedagógus, azért ez azt gondolom, hogy biztosan nagyon ritkán.
4: Igen, és általában, ha van, akkor azt a szülő fizeti, és még az iskola nem is biztos, hogy jó szemmel néz arra, hogy egy külső szakembert be kell engedni az osztályterembe, tehát ezek nem szoktak könnyen működni.
2: Önök az Autizmus Alapítványnál találkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, vagy útkereséssel?
4: Igen, nagyon alapvető probléma az, hogy nincsen megfelelő oktatás ezeknek a gyerekeknek. Vannak speciális gyógypedagógiai intézmények, ahol sokszor nem is autizmus specifikus az osztály, tehát sokféle gyermek, Down-szindrómás, intellektuális képességzavarral élő és autizmussal élő van együtt nevelve, és nincs meg az a specifikus segítség, ami az autizmusra van szabva. Van olyan iskola, ahol papíron felvesznek autizmussal élő gyereket, de nincsen megfelelő ellátás, mondjuk utazó gyógypedagógus heti 1 órát tud vele foglalkozni, ami nagyon kevés. És vannak autizmus specifikus osztályok is, nagyon kevés, de ami talán a leginkább hiány, az a jó intellektusú, tehát integrálható autizmussal élő gyerekeknek a fogadókészsége, illetve akár a szegregált osztályok, tehát nincsenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek járnak, de jó intellektusúak, mert nem minden gyereknek jó az integráció, illetve ami szerintem a legjobb megoldás lenne, de nem is tudom, hogy egyáltalán van erre ilyen példa, ha van talán 1-2 az országban, hogy szatellitosztályként tud működni egy autizmussal élő gyerekek csoportja, egy osztály, és részleges integráció van, tehát van egy normál iskola, és bizonyos órákon együtt vannak, más órákon meg külön, vagy lehet, hogy éppen szünetben együtt vannak, vagy tudom én, készségtárgyakon együtt vannak, de mondjuk vagy pont matek órán vannak együtt, tehát hogy nagyon személyre szabottan lehessen együtt is lenni, meg külön is, amikor arra van szüksége gyereknek, mert azért az idegrendszer fáradékonyabb, arról nem beszéltünk, hogy lehetnek szenzoros tünetek.
2: Én akartam, de egy nagyon kicsi csoportba illeszthetőbb egy
4: ilyen gyermek. Igen, tehát hogy sokkal jobban érzik magukat kislétszámú csoportban, mint egy 20-30 fős osztályban. Tehát nem
2: lehet
4: feltétlen
2: egy padba ültetni más gyerekkel.
4: Hát igen, vagy nem jó neki, tehát hogy az a lényeg, hogy jól legyen, és hogy mondjuk lenne egy nyugi szoba, ahova elvonulhat, hogyha túl telítődött az ingerekkel az idegrendszer, akkor oda tudjon elvonulni, lehessen akár egy saját padja, ami távolabb van, de ha éppen tud, akkor hagyd legyen együtt. Szóval, hogy valahogy ilyen rugalmasabban kéne kezelni ezeket a helyzeteket. Ez lenne szerintem a jó megoldás.
3: Hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg az autizmus az ADHD-val? Következik-e egymásból? Mi a kapcsolódási pont, ha van egyáltalán, uh-huh. vagy két teljesen különböző jelenségről beszélünk? Uh-huh.
4: Két külön jelenségről beszélünk, de mind a kettő a neurodiverzitás fogalmába tartozik, tehát mind a kettő az egy eltérő idegrendszeri fejlődés, de két külön mintázatról beszélünk, mind a kettő tartós és minőségi eltérés az élet során, de nagyon sokszor, azt hiszem, körülbelül 30%-os az együttjárás a mostani adatok szerint. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy sokszor mind a két diagnózis fönnáll, ami egy nehezítettség, mert valamikor az egyik rész van fókuszban a működésnek, valamikor az autizmus az, ami éppen működik jobban, van, amikor az ADHD-ból adódó tünetek, és akkor ugye még komplexebb akár a fejlesztés, akár a adaptáció egy ilyen gyerek számára.
3: Az ADHD-re, ha egy picit áttérhetünk uh-huh. erre, aztán majd visszakanyarodhatunk ja. nyilván, az autizmus, ott ma már vannak jó megoldások, terápiák, gyógyszereset nyilván hallok
4: igen.
3: sokszor, vagy ez mindig része a terápiának, valamilyen igen. gyógyszer is?
4: Nem mindig része, ugye elsősorban ott is az ADHD-nál is a fejlesztés és a terápia, tehát az ilyen intervenció az elsődleges, és hogyha az nem elég, vagy nem hozta meg a várt javulást minden téren, akkor lehet megpróbálni a gyógyszert. Többféle gyógyszer is van, 6 éves kortól lehet adni gyerekeknek, és ez legtöbb esetben szokott hatni, ezek nagyon objektíven mérhetőek, hogy jobban teljesít mondjuk egy feladathelyzetben egy gyermek, hogyha benne van a gyógyszer, mint anélkül, és hogyha ezt pszichiátriai vizsgálás során megnézik, és hogyha működik, akkor adható, autizmusra így nincs gyógyszer.
2: Hogyha visszatérünk akkor az autizmushoz, kapnék ezen a mondaton, hogy nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
4: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autósz önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rayman-nek a figurája.
2: Igen, az eső figurájával azonosítottuk.
4: Igen, az eső figurájával, és...
2: Ami
4: az...
2: egy remek film, de ugye igen, minden igen, autizmussal igen, élőre nem alkalmazható.
4: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savan, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
2: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy ki mondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet, szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába. És Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel. Tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt. együtt.
2: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
4: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla. Van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár milyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
2: Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
4: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
2: Amiért kérdezem, mert is itt a műsor végén egy záró kérdés jelent, hogy hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
4: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
2: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
4: Egy mentálhigiénés megsegítés. De
3: és nem is rövid.
4: Igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
2: keretek között.
4: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat vagy érintett személyeket.
1: Finári Magyari Judit az Autizmus Alapítvány Pszichiátriai Ambulancia munkatársa volt, Kutasi Judit és Kovács Róbert vendége. Ez volt már az egészségkód, és egyben a hétvégi menetrend is végére ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.
0: időjárás jelentés.
4: Tovább fokozódik a hűség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Új lemezével tér vissza Budapestre a modern punk rock egyik legnépszerűbb zenekara, a Rise Against. A chicagói 4-es július 1-én lép színpadra a Budapest Parkban, alig 2 évvel legutóbbi nagysikerű magyarországi koncertje után. A zenekar ezúttal frissen megjelent albumának dalaival érkezik. Az új lemez a Rise Against több mint 25 éve képviselt társadalomkritikus és elkötelezett szemléletét viszi tovább, miközben a mai világ legégetőbb kérdései reflektál. A dalok a megosztottság, a társadalmi feszültségek és a felelősségvállalás témáit járják körül, ugyanakkor a zenekarra jellemző remény és cselekvésre ösztönző üzenet sem hiányzik belőlük. A lemez megszületésében a zenekar tagjai mellett olyan elismert szakemberek működtek közre, mint Catherine Marks producer és Ellen Mulder hangmérnök. A koncerten várhatóan az új szerzemények mellett a rajongók által jól ismert slágerek is felcsendülnek. A Rise Against energikus színpadi jelenléte, társadalmi üzenetei és himnikus dalai miatt hosszú évek óta a nemzetközi punk rock szintér egyik meghatározó zenekarának számít. A július 1-i budapesti koncert így egyszerre ígér nosztalgikus találkozást a klasszikus dalokkal és betekintést a zenekar

0: Táptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita Bábszínházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című végjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház végjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, két nappal később a Rátonyi Robert Színház Moravec Levente rendezésével, Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával, a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost. A szerzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi-Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
1: Koncert.
0: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz, az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár harmadik alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazz formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követ, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
0: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2025. július 3-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Biciklivel az erdőben. Vác, Ipoly Damást. Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A Visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Váctól Ipoly Damásdig húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. A páratlan látvány és a jó minőségű kerékpárút hívogató hétvégi program gyakorlott és kezdő bringásoknak egyaránt. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkíséri minket a folyó molajlása. A túra közben számos népszerű látványosságot érintünk. Ördögsziklák, dobozi orom, remete barlang, miközben rálátunk a Pirisi hegycsúcsokra is. Grátisként megpillanthatunk néhány vadonban élő állatot is. Ez az útvonal az Eurovelo 6, más néven az Atlantic Black Sea nemzetközi kerékpárúthálózat egyik része, így lehetőségünk van eltekerni egészen akár a fővárosig is. Szolnok, Széchenyi parkerdő. Ha már év erdei kerékpárútja, akkor ne felejtsük el a tavalyi nyertest,

0: a szolnoki Széchenyi parkerdőt sem. Az ökoturisztikai parkerdőt átszelő út Szolnok város északi szélén a Zagyva szomszédsága mentén kanyarog. A körülbelül 5 km hosszú erdei kerékpárút egy része összesen 1026 méter rendelkezik szilárd burkolattal. Az út kocsányos tölgyesek alatt vezet végig, és kapcsolódik Szolnok város kerékpárút hálózatához. Így könnyedén közlekedhetünk a város és a természet között. Az út mentén kerékpáros dört és gyorsasági pályák sorakoznak felnőtteknek és gyerekeknek külön kialakítva, melyek igazi kihívást kínálnak azoknak, akik plusz izgalomra vágynak. A parkerdőben a fent említettek mellett két tematikus bemutatóhely, szabadtéri főző és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, én pedig Mlinárik Márton vagyok. A mostani alkalommal energiahatékonyságról fogunk beszélgetni, épületek, családi házak tekintetében. A vendégem Gulyás István. Szia István!
2: Szia!
1: A építészmérnök vagy energiahatékonysági szakértő és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke. Jól mondom?
2: Így van, tökéletes.
1: De hát az első kérdésem azon kívül, amit már előre leegyeztettünk, az lenne feléd, hogy mivel most vagy itt először, ezért mondd el, amit rólad szerinted tudni érdemes, tehát egy kicsit mutasd be magad, illetve azt mondd el, hogy mit csinál egy energetikai szakértő, illetve hogy a Magyar Családi Ház Tulajdonosoknak miért kell egyesület, és az mit csinál.
2: Jó. Szegedi gyerek vagyok, 50 éves elmúltam, van két csodás lányom, meg egy csodás feleségem. Szegeden a Vedresben végeztem, az építőipari szakközépben, utána a Műszaki Egyetemen, Budapesten és Pécsen a Polákon szereztem meg tulajdonképpen a diplomámat. Az építőiparnak az összes szegmensében dolgoztam, voltam kereskedő cégnél, most neveket nem mondok, voltam építőanyaggyártó cégnél, ott voltam a legtöbbet, ott majdnem 10 évet, és most az utóbbi időszakban csinálom az egyesületet, és mellette egyébként felújítok családi házakat és kihívást jelentő építőipari projekteket.
1: Hú, te szépen hangzott.
2: Túl vagyunk több mint 700 családi házon és néhány nagy projekten, ami egyedi és új gondolatokat, meg új irányokat adott nekem, tehát hogy alkotni szeretek igazából, ez a lényeg.
1: Épület energetikai hogy mondtad, energiahatékonysági szakértő. Ezek a felújítások, amiket az előbb említettél, ezek szerint energetikai felújítások.
2: Igen, nagyon-nagyon nagy mértékben. Úgy indultunk, hogy először csak, ugye nem tudom mennyire emlékszek, 2014-ben volt az Otthon Melege program, és akkor csináljunk rá pályázatot, megcsináljuk a pályázatokat ügyfeleknek, csináltunk egy weboldalt, és olyan sikeres lett, hogy mitől befutott 400 igénylés. Tehát egyik évben pályázatot csináltunk, másik évben megvalósítottunk, mert azt mondták az ügyfelek, hogy ha már meg is csináltuk a pályázatot, mi lenne, ha meg is csinálnánk, és ezt mi így kezdtük el, ablakcserékkel, hőszigeteléssel, kazáncserével, és aztán egyre több olyan hozzárakott projekt jött, hogy ha már ott voltunk, azt mondta az ügyfél, hogy akkor ha már az energetikában belementünk, akkor csináljuk már meg a teraszt, esetleg meg tudjuk-e oldani a kerítést, ha tetőcserében tudunk-e segíteni, ablakcserében, a tetőablakokban, vagy a festésben, tehát mindig hozzájött egy-egy munkafolyamat, amivel így kialakult, hogy hát akkor csináljunk mindent generálba. És akkor ez így indult, hogy energetikában indulunk, és általában a vége az, hogy minden mást is megcsinálunk ott, mert egy jó bizalmi kapcsolat kialakul.
1: Oké, és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete az mit csinál?
2: Nagyon sokat fejlesztettem, nagyon sok gondolatot írtam, meg mondtam el hasonlóképpen rádiókban, tévékben. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne még többet segíteni az embereknek, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan és optimálisan tudjanak felújítani. És ezért hoztuk létre néhány szakmabarátommal és néhány ügyfelemmel egyébként magát az egyesületet, hogy ebbe az egyesületbe tegyük be azokat a tudásokat, amikkel utána ők könnyebben és hatékonyabban tudnak dolgozni. Én 2014-ben írtam egy könyvet, itt mutatom a kamerának.
1: Zöld otthont mindenkinek.
2: Így van, ez a címe.
1: Hol lehet ezt elérni?
2: Hát most az egyesületi tagok kapják meg automatikusan. Aha, aki egyesületi tag lesz, az automatikusan megkapja. Volt a könyváruházban is, de ott hát mondjuk üzletileg nem érte meg hát letenni, mert ennek más a tudás alapja. És ennek a könyvnek az a lényeg, hogy olyan dolgokat írtam le benne, amit egyébként soha senki nem mond el egy magánembernek, de jó, ha tudja, hogyha nem akarja megszívni a felújítását. És ezt akár úgy is olvashatja, hogy egy-egy fejezetet néz meg, de úgy is, hogy az elejétől kezdve a végéig elindul, mert ugye, tudom én, mutatom neked, hogy...
1: Nem akarok indiszkrétni, de ezt nekem hoztad egyébként?
2: Majd kapsz egy példányt.
1: Ó, nagyon köszönöm.
2: Ez most a feleségem példánya, mert otthon nem találtam csak a köteles példányt egyet, úgyhogy ezt most mintaként hoztam be, de fogok egyet küldeni.
1: Tartok
2: neked.
1: Igényt egy ilyenre, mindenféleképpen.
2: És a könyvnek az a lényeg, hogy ebben egyértelműen, tehát a tanácsadásnál kicsit előrébb szaladok, nagyon könnyű akkor beszélgetni egy ügyféllel, ha tud kérdezni. És ez a könyv abban segít egy ilyen ügyfélnek, hogyha még miatt nem találkozunk, elolvassa ezt a könyvet, akkor föl tudja tenni azokat a kérdéseit, amit előtte még nem tudott, és nem Ádám és Évánál kezdjük a tanácsadást, hanem konkrétumokról beszélgetünk az ő házával kapcsolatosan. A másik fejlesztésünk volt ez a ingatlan zöld otthon szervizkönyv, ez pedig abból az apropóból indult el, hogy minden autónak van.
1: Szervizkönyve,
2: és ugye ez egy jóval kisebb értékű tárgyunk, viszont az ingatlanok esetében azt tapasztaltam, amikor elmegyek egy felújításra, hogy 10-ből 2 ügyfél azt mondja, hogy figyelj István, adj már nekem 2 hetet, amíg összegyűjtöm az összes papírt, amit kérsz, hogy el tudjatok indulni. 2 ügyfél benyúl a fiókba, kiveszi és odaadja. Na most azt, hogy ez ne legyen probléma, ezt a szervizkönyvet lefejlesztettük, amit kifejezetten azért csináltunk ki erre. Ebbe be lehet a tervdokumentációkat fűzni, be lehet fűzni a biztosítási kötvényeket, be lehet fűzni az energiatanúsítványt, a garanciajegyet, a kulcskódokat, be lehet írni azt, hogy milyen felújítási tervek vannak az ingatlannal kapcsolatosan. Na most gondolj bele, hogy ha ezt te veszel egy ingatlant, és ezt így megmutatják neked, arról az ingatlan, amit te meg akarsz venni, akkor milyen a bizalmad, vagy ha nem mutatnak semmit.
1: Hasonló anyagokat szoktunk csinálni egyébként az ügyfeleink projektjeiről, ingatlanjairól, tehát minden ingatlan eladás, ugye mi ingatlan értékesítéssel foglalkozunk, minden ingatlan eladás egy külön projekt, tehát amiben szerepel egy nagy értékű ingatlan általában, és ennek van egy mappája, amivel minden cuccát az ingatnak bele dobáljuk. Ez nem offline, hanem online újabban, és akkor csak egy linket kell átküldeni az érdeklődőnek, de a műszaki szakvéleményektől megkezdve energetikai tanúsítványon, villamos biztonsági felvizsgálaton keresztül minden ebben. Úgyhogy tök jó ötlet.
2: Hát ezt már nagyon régóta gondoltam, és ez nagyon jól működik egyébként. Szeretik az ügyfelek.
1: Na térjünk rá a energetikai témára. Szerinted mennyire kockázatos Magyarországon családi venni úgy, hogy a vevő csak az árat, a lokációt, az alaprajzot nézi, de mondjuk az energetikájával nincsen tisztában.
2: Én nem vennék soha.
1: Ezt gondoltam.
2: Tehát ez elég nagy kockázat szerintem.
1: De induljunk ki a laikusból, akinek az energetikai tanúsítvány annyit jelent, hogy legyen, mert kell.
2: Igen, mert papír, pipáljuk ki az adásvételhez. Én tudok olyan ügyletet most is, ahol a tanúsítvány nem fedezte azt a valós értéket, vagy nem mutatta azt a valós értéket, ami a háznak az energetikája volt, tehát jobbat mutatott, mint ami a valóság volt, és most per van, mert ugye itt a X év távlatából a rezsiköltséget, hogyha hozzáteszik ahhoz, amit vártak, és ami lett a vége, akkor az már egy súlyosan jól látható összeget mutat. Tehát mindenképpen kockázat, én azt gondolom, és ha veszünk egy használt autót, mindig ez a legjobb példa, akkor ugye legtöbb esetben elvisszük egy szervizbe és átnézetjük. Egy szakember megvizsgálja, most már lehet ilyen szakembert is bérelni, és megmondja, hogy ez az autó törve volt, nem volt törve, mi a baja, tehát tud felmérni neked azokat a kockázatokat, amiket tudnod kell. Ingatlanba általában az emberek érzelmi alapon döntenek, és később racionalizálják azt, hogy úristen, mennyibe kerül a rezsi, úristen, ezt mennyibe kerül megcsinálni, felújítani, és úristen, tehát ugye mi első alapból, érzelmi alapon beleszeretnek az ingatlanba, jaj, de szép, jaj, de jó helyen van, de szép a kert, stb., és egyébként meg utána csodálkoznak azon, hogy a rezsi költségben kifizetik a fizetésük nagy részét, és ha pedig kapnak egy ajánlatot a felújításra, akkor meg dobnak egy hátast, mert hogy hát hogy lehet ez ilyen sok alapon. Tehát ami a probléma szerintem, hogy az emberek nem olyan tudatosak az ingatlan kapcsán, mint az autók kapcsán, pedig az autók egy jóval kisebb értékű, mert az előbb ugye beszéltünk, és az ingatlanra hitelt vesznek föl, több évre, évtizedekre eladósodnak érte, és egyszerűen nem értem azt, hogy itt miért nem költünk arra, hogy legalább vizsgáljuk már meg, hogy az az ingatlan jó, nem jó. Rengeteg ügyfelem van, akinek dolgozom, adásvétel előtt kimegyek, megnézek ingatlant, vagy, és hú, tudnék menni mesélni nagyon komoly sztorikat, de nem akarok, mert hogy biztos te is tudsz ilyet mondani.
1: Szerintem értette ezt egyébként. Van neked feleséged?
2: Van.
1: Akkor érted.
2: Há, hogy ne.
1: Igen, és csak, mondok még egyet. Ugye
2: csak a piac... az rosszabb utána, hogy te rajtad fog csattani az ostor a végén. Na,
1: és nagyon szexista voltam, de valóban, tehát ezt látjuk, hogy általában a nő dönti el, hogy azt az ingatlant szeretném, igen, mert a férfinak... most nem mindegy, hogy legyen letéve valahol egy matrac, aztán csókolom, igen, kicsit túloztam nyilván, de egyszerűbbek vagyunk, illetve jobb, tehát egy férfi, mivel inkább műszaki beállítottságú, jobban átlátja, hogy az mivel is fog járni, tisztelet a kivételnek, mert nyilván sem mindig igaz. A másik oka ennek, hogy érzelmi és gyakorlatilag impulzus vásárlások történtek a piacon, meg történnek a piacon. Az elmúlt időszaknak az ár növekedési üteme, az a fajta hype, ami az ingatlan vásárlás környékén volt, nem volt idő.
2: Tehát pánikoltak.
1: Aki odajött, hogy jó, akkor még hoznék egy szakembert, és igen, akkor átnéznék, lemaradt.
2: Igen.
1: Lemaradt, és ezzel nehéz mit kezdeni, mert nyilván én is azon lennék, hogy jót tegyek mindenkinek, de ha ott van az a vevő, aki még majd keresi a mestert, és akkor majd még kihívom, közben ott a másik köszönjük, itt a lóvé, hova menjünk aláírni a szerződést.
2: Ezt aláírom. Én akkor is azt gondolom, hogy ha ekkora anyagi vállalást vállalok, akkor azt a kockázatot minimalizálni kell. Egyébként arra visszatérve, hogy a hölgyek döntenek, az az érdekes, mi mérjük azt, hogy a felújítási piacban, tehát magában a felújításban, akik megkeresnek bennünket, ez most már 67%-ban hölgyek.
1: Mert
2: hozzák
1: ők szervezik
2: az impulzust, hogy igen, igen, apuci, mi szeretnénk felújítani. Tehát ez a... Ez mutatja a statisztika.
1: Igen, abszolút. Van valami olyan számod vagy arányod, hogy mekkora pénzügyi bukta lehet mondjuk egy, nem tudom, egy B kategóriához képest mondjuk egy I kategóriát megvenni? Tehát van valami ilyen kimutatásodok?
2: Hát így nem számoltuk ezt.
1: Tehát
2: így.
1: Bocsánat, az energetikai tanúsítványban vannak ezek a betűjelek, ugye igen, a B az már, van, egy, az már egy egészen jó, így az van. I betű az meg a legalja a listán.
2: Hát az már az átlag alatti, így van. Hát ez súlyos 10 milliókat jelenthet. Ugye attól függően, hogy mit akar az ügyfél a házzal, mert ugye, hogyha fel akarja újítani, akkor ebben benne van a kockázat, ha el akarja adni, vagy le akarja bontani, akkor ez kevésbé kockázatos, csak ugye az a kérdés, hogy mennyiért veszi meg, és itt jön be az a kérdés, hogy az ingatlan felújított költséggel tehát csökkentett áron vásárol, vagy pedig megveszi a jó lokációban, tök mindegy alapon, mert hogy ott van, mondjuk második, 12. kerület Budapest, 11 kerület, ugye ezek felkapott kerületek, ott nem nagyon számít az, hogy mi az energetika, ugye nagy belmagasságú, régi, nagy bérlakások, még konvektoros fűtéssel, ugyanúgy másfél-két milliós négyzetméter áron futnak, mint azok, amiket fullosan felújítanak, és minimális rezsivel A pluszosan üzemelnek.
1: Mert a lokáció
2: mert a lokációja ott van, így van, és hát ebbe bele kell kalkulálni ezt a pluszköltséget. Tehát a bérlésnél is ugyanez, én béreltem ilyen ingatlant, és amikor a tulaj jelentősen akarta emelni a bérleti díjat, akkor mondtam neki, hogy tegyük már a mérleg nyelvébe a két ingatlant, van egy felújítatlan, ami viszonylag jól néz ki, annak van egy ára, meg mondtam én két utcával arrébb, ugyanakkor a lakást veszek, kibérelek, de már mondjuk, tudom én, A pluszos kategóriában, annak ugye a rezsiköltsége nem ugyanaz, ergo a bérleti díja sem lehet ugyanaz. De egy nagyon sok tulajdonos azt gondolja, azért, mert a lokáció ott van, magas áron adja ki, és utána hónapokig keresi a bérlőjét, mert ugye valaki beköltözik egy térre, aztán meglátja a rezsiköltségeit, és utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, konvektoros lakást soha többet nem veszek ki.
1: Hát ott markáns az a különbség, ahol esetleg házközponti fűtés van úgy beállítva, hogy a közös költséggel együtt fizeted a ház felé, mert ott ezt nem lehet elkummantani. Mert amikor azt mondod, hogy hát a fogyasztás alapon fizeted majd a fűtést, hát ott ugye ezt el lehet fedni, ezt a különbséget. Ez ahol viszont ott van a papíron feketén fehérre, hogy mennyi a havi költség, ott azt egy kicsit nehezebb. Mekkora probléma ez egyébként, vagy mekkora problémának érzékeled ezt te egyébként? Mert nekem van egy képem arról, hogy milyen állapotban van az átlagos ingatlan Magyarországon. Budapesten egy kicsivel jobb talán, mint a magyar átlag. De mekkora ez a probléma egyébként?
2: Budapesten valóban, és a megyei jogú városokban, meg a Pest vonzás körzetében azt gondolom, hogy jobb állapotok vannak. Magyarországon van 2,7 millió családi ház. Ennek, ez az mi becslésünk, tehát 5%-át le kéne bontani, mert azok nagyon rossz állapotban vannak. Van egy 10-15% a 2000-es évek után épített volumenben, amelyek már energetikailag viszonylag jónak mondhatók, mert ott már sokkal szigorúbbak voltak a szabályok. És van a többi, ami ugye olyan durván 1,4-1,7 millió között van, aminél nem igaz, hogy egyiknél sem csináltak semmit, mert lehet, hogy van, ahol már ablakot cseréltek, van, ahol már hőszigeteltek, van, ahol már a kazán kicserélődött, vagy a padlásfödémet megcsinálták, de összességében a teljes felújítási folyamat az nem valósult meg ezeknél a házaknál. Én azt gondolom, hogy ha lenne egy átfogó, hosszú távú felújítási program, akkor ez a magyar építőipart és a magyar gazdaságot kihúzná a csávából, hogyha csak ezekkel a házakkal foglalkoznánk, mert ez szerintem legalább 20 évre adna folyamatos felújítási munkát a magyar építőiparnak mindenféle szinten, tehát a gyártótól kezdve a kivitelezőig, és ami nagyon jó lenne, hogy tervezhetővé válna a felújítási folyamat.
1: De erre azért van esély, nem? Tehát erről van szó mostanában.
2: Én bízom benne, hogy most a nagy változás közepette végre már egy olyan program fog kijönni, ahol nem a gombhoz várjuk a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot, mert én azt gondolom, hogy jó, hogy voltak programok, de sosem az alapproblémát osztották meg, hanem, vagy szüntették meg, hanem mindig egy szegmensnek adtak valamilyen kedvezményt. Én azt gondolom, hogy például akkumulátoros napelemes rendszer nem kell mindenkinek. Tehát vannak olyan házak, ahol erre egyáltalán nincs szükség. Csak ugye ezt az ügyfelek nem tudják, ez olyan, mint az elektromos autózás sem való mindenkinek, mert az autózási szokásai mások, akkor ő ne vegyen elektromos autót, hanem vegyen hibridet. Tehát ezeket mindig fel kell mérni, és az alapján kell döntéseket hozni. Én bízom benne, hogy a pályázati szegmens onnan elindulhatna, nekünk van egy programunk, a Tiszta Udvar energiatudatos ház, nem tudom, vidéki vagy-e, Tiszta Udvar rendes ház, az megvan?
1: Igen,
2: kisebb városokba, falvakba.
1: Én Karancsolya, Nógrád megye.
2: Na, tehát akkor ott, ha emlékszel, akkor ez volt, ez nagy divat volt, és ugye ott arra mentek rá, hogy szép legyen a porta. Mi meg azt gondoljuk, hogy mi lenne, ha energiatudatos lenne a porta, és erre építve az lenne a modellnek a lényege, hogy először mérjük föl, hogy hol tart a ház, és ha van egy mondjuk Magyarországon elfogadná, mondjuk az lenne a cél Magyarországon, legyen mondjuk minden ház CC kategóriás, jó? Tehát, hogy én azt gondolom, az egy olyan szintű energia kitettséget csökkentő hatást hozna, ami döbbenetes lenne a magyar gazdaság számára, felújításban, gyártásban és energia megtakarításban is, hisz az a legjobb energia, amit ugye nem használunk.
1: Tehát ez egy nyer-nyer-nyer szituáció lenne, abszolút. Mert nyerne vele.
2: És itt van minden hozzá, mert tudás itt van, itt vannak a jó gyártóanyagok, itt vannak a szakemberek, szerintem nagyon sok szakember visszajönne az országba, főleg most, és ugye itt nem az a lényeg, hogy drágán dolgozzunk, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan és kiszámíthatóan, mert az elmúlt X évben, most nem mondom a 16-ot, de inkább 25-öt is mondhatom nyugodtan, egy ilyen hullámvasúton ült az építőipar, vagy nagyon sok munkánk volt, vagy semmi. Uh-huh. Tehát ez a kettő, ez nem jó, erre nem tudsz infrastruktúrát fejleszteni, nem tudsz embert fölvenni, stb. És ezért van az, hogy a megrendelő csak azt néz, hogy egyszer ennyibe kerül a szolgáltatás, egyszer meg ennyibe kerül. Hát ennek ez a hátulütője, hogyha nincs egy komplex folyamat, mint mondjuk Németországban januártól decemberig van egy íve ennek az építőipari folyamatnak, ami kiszámítható, ő tud fölvenni hitelt eszközre, gépre, infrastruktúrát tud fejleszteni, amivel ugye a hatékonyságot tudja növelni, de nálunk, ha nem kiszámítható ez a piaci folyamat, akkor mire? Mire veszel föl? És akkor itt nem beszélve arról, hogy itt a szürkébe úszó folyamatok kapcsán Magyarország az élen jár ebben a kérdésben, és ez meg ugye nem működhet hosszú távon jól.
1: Hát igen, egyetértek. Adjál néhány olyan szempontot, tehát tételezzük fel azt, hogy ezt a műsort nem csak szakemberek hallgatják, hanem ugye laikusok lesznek többen valószínűleg. Adjál nekik néhány szempontot, mondjuk hármat, amit egy ingatlan megtekintésnél érdemes figyelembe venni, hogyha az energetikai kérdéseket akarjuk megfigyelni. Tehát, hogy energetikailag milyen állapotban van a ház, mit kell ott lecsekkolni?
2: Jó, ez attól függ, hogy mikor megyünk. De mondjuk a három fő irány szerint, ami nekem rögtön eszembe jut, az, amikor belépsz ebbe a térbe, érzel egy dohos, büdös, ilyen kicsit ilyen nagyon áporodott, erős párás, áporodott szagot, az az egyik, ami esetleg penészhezesedésre, valamilyen problémára utalhat, tehát valószínűleg van lehűlőfelületünk, vagy ázásunk, ugye a kettőt majd meg kell vizsgálni részletesebben, ez biztos, hogy egyértelmű. A másik, amit én szoktam vizsgálni, a nyílászároknak a nyithatósága, hogyha bele van feszülve a tokba a fajtva ablak, akkor hát ott az már régen volt kinyitva, tehát valószínűleg ott is vannak problémák. A harmadik pedig meg szoktam nézni a kazánházat, és a kazánnak a külső oldalát, a régi fék kazánokon, vagy a régi technológiai kazánokon gyönyörű szép lángokat, tehát kormosodást lehet látni a kazánnak a külső felületén, ami ugye azt mutatja, hogy valószínűleg nem hatékony, nem teljesen jó az égés, és az a rendszer nem működik tökéletesen. de ugyanezt meg lehetne vizsgálni radiátorok kapcsán, hogyha van csöpög a radiátor, vagy rozsdásodik a radiátor, ugyanezt lehet látni. Tehát vannak ezek az apró finomságok.
1: Szerintem, ha már egy fég ilyen átfolyós kazant meglátsz, akkor arról már mindjárt tudod, hogy akkor sere.
2: Ez nem? Így van, nagyjából igen.
1: Tehát különösebben nem érdemes vizsgálgatni ezeket az energetikai igen. szempontokat, mert az nem lesz jó.
2: Igen, hát az egyértelmű, tehát ugye a nagy rezsicsökkentéses coming out előtt ugye úgy volt, a felújítási folyamatban volt egy technológiai sorrend, amit általában végigvittünk egy felújításnál. Abban például a kazánt azt azután tettük be, hogyha megcsináltuk a hőburkot jól, mert akkor ugye kisebb volt a hőigény, értelemszerűen kevesebb teljesítmény kell. Ami most ugye volt a rezsicsökkentés csökkentése, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, amikor ugye elszálltak az árak, akkor az mindenkinek nagyon fájt, és ott hirtelen felborult ez a fajta technológiai sorrend, és mindenki azonnal megoldást akartna. És itt jöttek be a problémák, hogy ugye volt, aki kidobta a gázkazánját, akár ezt a régi féget is kidobta, mert azt mondták, meg azt hallotta a rádióban, és helyette vett egy hőszivattyút. Majd fél év múlva jött hozzánk vissza tanácsadásra, hogy több az elektromos áram számlája, mint amennyi a gáz volt, és ugye ez megint csak az, hogy az a hőszivattyú értékesítő neki el akarta adni azt a terméket, ő meg akarta venni, megvette, de azt, hogy mekkora hőszivattyút vegyen, hogyan tegye be, mi lesz a hőigény, tehát ezeket ugye nem számolta végig senki, ergo egy nagyon gazdaságtalan és rosszul üzemelő rendszer került beépítésre, és ezt szerintem nagyon sokan megszívták abban az időszakban. Akkor még az elektromos kazánokról ne is beszéljünk, tehát, hogy tehát itt tudnék még mesélni, hogy milyen problémákba szaladtak bele. Itt megint csak arra utalnék vissza, hogyha nincs egy olyan szakember, aki segít abban, hogy azokat a súlyos tízezereket, milliókat okosan és hatékonyan költsük el, akkor ez egy kockázati elem lesz.
1: Az időnk az sajnos lejár, úgyhogy egy kérdésem van még. Most, amit itt elregéltünk, ez alapján légy szíves, mondj valami olyan tanácsot, amit ebből a beszélgetésből el kéne vinnie minden vevőnek, illetve eladónak, aki nem szeretne vele futni a hasonló milliós buktákba tekintve a felültesi költséget, vagy akár a rezsi költséget.
2: Az első, hogyha ingatlant akar venni, akkor mindenképpen vonjon be előtte egy szakembert, akiben megbízik, és ővel együtt menjenek ki az ingatlant megnézni. Csak egy egyszerű példát mondok, és nem energetika, hogy én mindig azt szoktam az ügyfeleimnek mondani, hogy hozzon egy mérőszakot, és mérjük le az alapterületet. Itt főleg Budapesten, és már többször szaladtunk olyanba bele, hogy az adásvételi szerződésen szereplő alaprajz és a valóság nem volt ugyanaz, és pontosan kisebb volt. Na most itt, amikor 1,5-2 millió forint egy négyzetméter, akkor azt gondolom, hogy az a díj, amit egy ilyen szakértőnek kifizet, az baromira meg fog érni.
1: És ez még nem is energetika, csak
2: ez
1: egy
2: még
1: egyszerű...
2: csak egy egyszerű alapterület számítás. Az energetika, itt olyanokat felfedeztünk, hogy a átadási doksin, amikor az ügyfél megvette a lakást, rajta volt a hőszigetelés, aláírta, de ő azt nem ellenőrizte le, mert nem tudta, nem vitt magával szakembert, és amikor én megvizsgáltam a falakat, kiderült, hogy nincs is szigetelés a falon.
1: Szuper.
2: Tehát, hogy úgy átadva neki a lakás, hogy ezt ő észre se vette. Tehát, hogy mindenképpen kell szakember, az mindenképpen fontos. Amit tud, kérjen be az eladótól dokumentumot, fényképeket, felújítási fotókat, felújítás előtti állapotot, amit tud a Google-on vagy a régi térképeken nézzen utána. Nekem több ilyen projektem van, ahol ilyet a Google-nek köszönhetem, meg tudtam nézni. Tehát minden információt, ami ahhoz kell, hogy ő megvelő bizalmat tudjon összeállítani azzal az ingatlannal kapcsolatosan, és ne feltétlen a racionalitás legyen az alap. Tökre értem, meg el is fogadom, de azért oda kell tenni mellé a matekot is, mert akkor a mosoly az nem csak egy ilyen kényszeredet lesz, hanem valós.
1: Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gulyás István. Köszönjük.
2: Én is köszönöm.
0: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kialakulóban van a Sziaszt a Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Magyar népmese olasz módra, vagyis olyan villanyos népautót alkottak napjainkban a taljánok, mint amilyen mesét csak a magyarok voltak képesek kitalálni évszázada. Ám amíg a furfangos leánya tanulságos magyar népmesében ment is a királyhoz, meg nem is, köszönt is, meg nem is, vitt is ajándékot, meg nem is, addig a fiat aprócska kétszemélyes csodabogara ennél valamivel földhöz ragadtabb. Autó is, meg nem is, használható is, meg nem is, olcsó is, meg nem is. Az egérke, mert hogy ez lenne a becsületes magyar neve az olasz Topolinónak, mindennek ellenére nem hétköznapi darab. A torinói Fiat a háború előtti olasz jármű dizájnt visszaidézve kínál tehát egy olyan vadonatúj négykerekűt, amely csak megjelenésében személyautó. Teljesítményében és szolgáltatásaiban leginkább egy városi robogóhoz húz. Elektromotor hajtja egy feltöltéssel legfeljebb 75 km-es távig, viszont jár vele két ülés és esőtől széltővédő karosszéria. Nem kell a vezetéséhez jogosítvány, 14 évnél üdésebb gyerekek is kormányozhatják, a végsebessége ennek megfelelően 45 km. Sem fűtés, sem hűtés nem bonyolítja az utasok életét, cserébe a legkisebb parkolóhely is óriási a Topolino számára. Viszont rendszámmal rendelkezik, ezért ugyanúgy fizetni kell majd a parkolásért, mint bármely valódi autó után. A csodabogár, vagyis csoda egér létrehozása ennek ellenére nem tűnik elfuserált ötletnek. Ez bizonyítja, hogy idehaza már a bemutatásáig gazdára talált belőle 15 darab. Ennek ellenére nem ünneprontás, ha megkérdezzük. Na de hogyan tovább? A következő percekben Pazicska Krisztófer, a Fiat Magyarországi Marketing és Kommunikációs képviselőjének véleményét hallhatják. Szervusz Krisztófer!
2: Szervusz Frigyes, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát, melbevágó. Mert minden szempontból melbevágó. Szóval ez az autó, ami a háromlábú olasz kis furgonokon is messze túl tesz. Fantasztikus a design, fantasztikus egyébként maga az ötlet, a kivitelezés is, az ára sem egekbe szökő, bár konkrét árakról nem beszéltünk, de azért mégis majd említenünk kell, mert ez nagyon fontos. Szóval egy olyan autóról van szó, ami egyáltalán nem autó, de nem az a hagyományos ronda kis öfögő autó, amivel időnként látni a magyar utakon, és nem az egykori bőregér. Hogy jutott a Fiat eszébe fölmelegíteni egy 1930-as modellt?
2: Igen, ugye a Fiat történelembetében, ha visszanyúlunk, akkor ugye 1936-ban mutatták be a Fiat 500A-t, aminek a keresztneve lett annó a Topolino. Ugye itt beszéltünk róla, hogy egeret, kis egeret jelent. Igazából vissza kellett nyúlni a gyökerekhez, és kicsit újra kellett definiálni, hogy mire is van jelenleg szükség. Ugye a Fiat az most már lassan 125 éve, sőt több mint 125 éve hisz abban, hogy elérhető városi kisautót kell biztosítani mindenkinek. Ez a mai világban szerintem még inkább kulcsfontosságú, hogy nem másfél tonnás autókra van mindig szükségünk a városban, hanem vannak olyan élethelyzetek és körülmények, amikor kell egy kisautó. Szerintem erre válasz a Topolino.
1: Hát de volt egyszer a Fiatnak egy ilyen autója, abból lett a lengyel Kispolszki egyébként, és ennek volt egy elődje, az olasz Fiat, nem tudom milyen volt az 500-as, vagy valami ilyesmi.
2: 500 volt az, igen.
1: De hát ugye a Fiat Panda sem egy túl nagy autó volt az eredeti verzióban, a mostani már azért lényegesen nagyobb méretű, de azt is mondhatjuk a városi autónak. Miért kellett mégis egy ilyen bicikli, kerékpár, motor és autó keresztezése?
2: Igen, itt egy nagyon-nagyon szűk piacról beszélünk alap esetben, szóval ugye azzal már nagyon sok mindent elárulunk, hogy nem személyautó a Topolino, hanem a Topolino egy mopedautó. Szerintem ez egy nagyon fontos kiindulási pont, és ugye itt is kell helyén kezelni az autót, teljesítményét és minden mást. Ami szerintem igazán fontos itt, hogy kétszemélyes mopedautóról van szó, hogy majd próbálom mindig kijavítani magamat, hogy nem is nevezem autónak. Onnantól kezdve, hogy kétszemélyes, ez

0: Már egy pozitívum
1: bár
0: mellett.
1: Néha nem rosszabb döntés az. De viszont azért mégsem mondanám kerékpáros érzésnek, mert teljesen kasznia van, ajtói vannak, csukni, nyitni lehet, eső nem esik be, nem fúj be a szél, még van egy kis hangszigetelése is, kényelmesen elfér egymás mellett két ember kis eltolással, mert azért a vállaknál túl szűk, hiszen kicsi a keresztmetszete. Az egész autó hossza 2,5 méteres, 2,5 méter az szinte semmi. Csomagtere nincs, kis doboz kell cipelnünk magunkkal a lábunknál, 60 liter fér bele talán. Szóval összességében mégse kerékpár, bőven több, mint egy kerékpár, vagy egy moped, de jóban kevesebb, mint egy autó. Ez kell ma az embereknek a városokban?
0: Ha kinézünk most akárcsak itt Budapest utcáira, akkor azt látjuk, hogy egy szempillantás alatt elterjedtek a elektromos rollerek. Nagyon sok kritika éri is sokszor az autósoktól az elektromos rollerezőket. Hogyha összehasonlítjuk egy elektromos rollerrel, nyilván most például ár szempontjából nem érdemes összehasonlítani, de biztonságosabb? Biztonságosabb. Esőben lehet használni? Lehet használni. Plusz egy főt biztonságosan lehet vele szállítani, szóval nem fogjuk látni azt, hogy két ember ül egy rolleren. És ami szerintem a legfontosabb, hogy az autós számára is észrevehető. Nem a semmiből jön elő, nem a visszapillantóból kell keresni, hogy jön, nem jön, hanem egy jól definiálható és hasonló sebességgel, mint egy elektromos roller tud közlekedni. Észrevehető, a közlekedés kicsit megszépítő mopedautóról van szó. Szerintem itt nyer igazán létjogosultságot.
1: Igen, de akkor viszont az áron kéne variálni, mert árat nem beszéltünk, nem mondhatunk konkrétumokat, de azt mondhatjuk, hogy egy normális elektromos roller az olyan 1,5 millió forint körül játszik, amivel azon már lehet kerékpározni vagy rollerezni. Ez 90 annyiba kerül. Hát akkor azért, ha nem esik az eső, azért
0: igen,
1: sok.
0: Itt ha azt nézzük például, hogy a jelenleg kapható legolcsóbb autónak a 2/3 az ára, akkor ugye az autóhoz képest jó az árfekvés. Hogyha igen, nézzünk például egy elektromos rollert, akkor 9-szerese, hogyha nézzünk már egy jobb elektromos biciklit, akkor már mondhatjuk azt, hogy 2,5-szerese. Igen, szóval nehéz definiálni. Nagyon szűkíti ez a célközönséget is, és válaszolva arra a kérdésre, hogy hogyan tovább, ugye az első 15 darab elkelt, itt azért látjuk azt, hogy itt van egy B2B felvásárló erő, cégek, hirdetési felület vásárolják meg a Topolinót, nagyon jól néz ki egy olasz pékség előtt, egy pizzéria előtt, belvárosi étel kiszállításra, rendezvények kitelepülésére, és így tovább, és így tovább. Szóval nehéz lesz.
1: Szerintem vidéken is fog ez menni. Nekem közvetlen ismerőseim minap beszéltek róla, hogy eladják a nagy passzátjukat, mert már kiöregedőben vannak, és a másik faluba, meg még a környékre eljárni egy elektromos kerékpár is elég lenne. De ez sokkal többet ér, hiszen két ember is tud vele menni.
0: Itt is lehet mellette érvelni, szóval itt is van egy olyan szempont például, hogyha megnézzük egy belső égésű autónak a fenntartási költségét, biztosítástól mindentől kezdve, és például vesszük az én nagymamámat, aki évi maximum 1000 kilométert tesz egy kis községben, agglomerációban a autójában, míg boltba megy, postára megy, akkor egy sokkal jobb befektetés neki egy Topolinót venni, elektromos, feldugja töltőre, kigurul vele, lemegy, és nem kér enni, nem kér inni, nincsen szervizköltség, szóval...
1: Hát azért az lesz majd, és azért van biztosítás is, kötelező biztosítás, hiszen rendszámos autóról van szó, így aztán a parkolóba is fizetni kell.
0: Igen, viszont a kötelező biztosítás az nagyjából egy robogóéval vetekszik, nem pedig egy személyautóéval.
1: Hát a biztonsága meg sokszorosra természetesen, ütközésbiztonságra gondolok.
0: Igen.
1: Mutassuk már be akkor bővebben ezt az autót. Először járjuk körbe kívülről.
0: Jó.
1: Mit látunk?
0: Hát a jellegzetes Fiat körlámpák, ugye amit most Grande Pandától eltekintünk, de hogyha 600-ast, Fiat 500-ast nézzünk, akkor ugye egy mosolygós arc köszön vissza szemből.
1: Előről teljesen 500-as.
0: Igen, előről megtévesztetetlen Fiat. Jelenleg két színben kapható itthon Magyarországon. A egyik a koralló, a másik a Vita Verde. Ugye ez egy korall és egy zöld türki szín.
1: Nagyon
0: kedves, vidám, igen, visszaköszön.
1: Nagy ajtói vannak. Két ajtó van két oldalán, ami nagyon érdekes, hogy nem egyfelé nyílik.
0: Nem egyfelé nyílik, ennek az oka, hogy igazából mindkét oldalon ugyanaz az ajtó van. Ez is költséghatékonyság, szóval a jobb oldalon a bal ajtó, a bal oldalon a jobb ajtó, nézőpont kérdése. Igen, és hogy nem egy irányba nyílik. Ami szerintem még a külsejéről egy nagyon nagy érdekesség, hogy ez anyagában színezett. Szóval például nem fognak rajta úgy meglátszani a karcok, nem fog leverődni a festék. Ugye ez egy műanyag bódé, ami körbeveszi. Ez is
1: merevítőkkel tegyük.
0: Merevítőkkel, igen. Biztonsági öv is van benne, szóval ott a maga az, hogy az ülése műanyagból van, ott is van, aki felre felkapta a fejét, itt azt kell

0: nézni, hogy ehhez a biztonsági öv tartozik, szóval hát mégiscsak biztonságos.
1: Ugye nincs 500 kiló az egész autó, biztonsági öv van, légzsák nincs.
0: Pontosan.
1: Ablakemelő nincs, ablak sincs, csak olyan ablak van, ami mint a régi Citroen kacsába egy lenyitható, vagy mint a régi Icarus buszokon, az a nagy ablak tetején egy vízszintesen lehajtható kis valami fülecske.
0: Igen, igen.
1: Tehát ott jön be a friss levegő, nyáron a meleg, élen meg a hideg, mert hogy nincs benne klíma.
0: Nincs benne klíma, lehet gyárilag rendelni hozzá pár érdekes kiegészítőt, ilyen például a Rolo a napfénytetőre, mert ugye jelenlegi verzió üvegtetővel érkezik. Lehet hozzárendelni kis ventilátort, a Fiat erre azért gondolt, hogyha már klíma nincsen benne, akkor ventilátort lehet hozzárendelni, illetve nincsen benne gyárilag hangszóró sem, de erre is gondolt a Fiat is, mi is nálunk is elérhető hozzá egy utólagos hangszóró, aminek megvan a helye a gépjárműben.
1: De nem csak üvegtetős változat van, hanem van nyitott is, ugye?
0: Érkezik majd, egyelőre még nincsen, nem rendelhető, de érkezik igen egy nyitott harmonikában
1: hajtogató
0: vászontető. Pontosan.
1: Ez igen. Az igazi érdekesség. Jó, hát kívülről így néz ki, megnézzük akkor egy trapézszerű kocka formát látunk oldalnézetben, aminek a két sarkán teljesen kitolva a két kerék látható. Hogyha hátulról nézzük, akkor pedig hát az is egy ilyen Fiat 500-asra hajaz, nagyon hasonló a fenék megoldása és a lámpa megoldása. Ha beülünk, mit látunk?
0: Igen, még a külsőről annyit, hogy LED lámpák vannak, hogy LED fényszórók, ez a mai világban sokaknál keresik, nézik az emberek, azok a kis fényszórók ledesek nála. Ha beülünk, akkor igazából túl sok mindent nem kell várnunk. Van egy automata váltónk, ugye teljesen elektromos autóról beszélünk, kulccsal indul az autó, szóval nem kell start-stop gombot keresni, kulccsal indít és leállítás is kulccsal történik. A kormány mögött van egy digitális visszajelzőnk, itt látjuk a sebességet, itt látjuk a menetmódot, hogy előre vagy éppen hátra szeretnénk menni. Nagyjából úgy működik belülről, mint egy golfkocsi. Két pedál és korlátlan élvezet. A kézifék az manuális, szóval nem elektromos kézifék van benne.
1: 8 lóerős a villanymotor, úgy tudom, és 5,4 kWh kapacitású az akkumulátor?
0: Igen, igen, igen, és fontos, hogy az akkumulátor...
1: Mert hogy kétfajta akkumulátor mag lesz?
0: Nem,
1: nekem itt 5,4 kötőjel 7 kWh szerepel egy leírásban. Ezek szerint akkor ez elírás?
0: Elképzelhető, igen, tudtam már egyféle akkumulátorra szerelt.
1: Viszont ez egyszerűen konnektorról töltető, semmi extra gyors töltése nincs lehetőség, konnektorról meg, ha jól tudom, 6 óra körülbelül?
0: Nagyságrendileg 4 óra.
1: 4 óra. Uh-huh. Hát az nem sok végül is.
0: Nem, igen. És itt is ugye megint a felhasználási jellege éles, hogy mire érkezik ez az autó. Hogyha azt nézzük, hogy ezzel nem indulunk el Balatonra, itt nem lövünk be hosszabb távokat, szóval itt nagyjából a napi ingázást, olyan távokat érdemes belőni vele, napi 10 kilométert, pontosan egy hétig nem kell tölteni az autót.
1: Ez gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy egy kisvárosnyi, kisvárosban élő embereknek ideális, egy vállalkozónak, egy pékségnek, egy villanyszerűnek, aki nem nagyon mozdul ki a város határon kívülre. Ugye? Ez körülbelül ez így elmondom.
0: Lefedi, igen.
1: És az a kisváros persze nem egy Ceglédet jelent, vagy egy Vácot, hanem mondjuk egy nagy községet.
0: Inkább, igen.
1: Ugye? Jó, viszont az autó 45 kilométeres végsebessége nem sok, de lényegesen kedvező, mint az a pöfögő járgány, amivel itt még itt-ott lehet találkozni a magyar utakon, ami szintén ilyen mopedautónak van nevezve, szörnyen néz ki. Tehát ez egy legalább egy komoly autó, ez egy Bugatti ahhoz képest.
0: Igen.
1: Viszont ennél jobban többet tud, csak le van szabályozva.
0: A jóval többet, nagyjából másfélszeresét tudná végsebességben.
1: Többet 75 kilométert tudna. Ugye,
0: nagyságrendileg, igen. Látni már róla YouTube videókat az interneten például, ahol megnézik a végsebességét. Én már láttam olyan videót is, ahol főútra is kimennek vele. Nem biztos, hogy én bevállalnám, de igen, ez le van szabályozva 45 km/h.
1: Sehol nem találtam gyorsulási adatokat.
0: A 45 km/h emlékeim szerint ilyen 10 másodperc alatt éri el.
1: Hát nem mondom, hogy ez egy versenyautó, de jó. Nincsen csomagtere. Tehát amikor benézünk, beülünk az ülésekbe, akkor mögötte már hozzá koppan az ember feje, különösen az utasnak a hátsó ablakhoz, szinte olyan közel van. Hogyan tudjuk elhelyezni a motyóinkat?
0: Igen, fontos, hogy csak a vezető oldal ülés állítható előre-hátra. Az utas ülés az fix, és az utas lábánál van igazából kialakítva hely egy cabin-sized podgyász számára. Ide be lehet rakni kiskosarat, bevásárlást, két zsugorvizet, mi egyebet.
1: Viszont a teljes műszerfal felső része megpakolható, úgy tudom.
0: Igen, ott van egy nagyon jó pofa, igazán olaszos, csíkos dizájnnal ellátott tároló. Igazából ettől eltekintve van pohártartó is, illetve oda be lehet rakni a telefont, iratokat, olyan dolgokat, amiket nem szeretnénk az ülésen hagyni például.
1: Hát a magassága az 1,5 méteres egészen pontosan, a szélessége 1,4 méteres, hát két válas ember nagyon nehezen fél egymás mellett, nyilvánvalóan férfeleségnek ajánlják, vagy éppen egy szülős gyereknek.
0: Igen, én ugye nem vagyok apró, és azért el lehet benne férni kényelmesen egymás mellett. Nem mondom, hogy tágas lesz belül, de meglepőek. Szóval, hogy belülről nagyon meglepő az érzés, hogy távol vannak a szélvédők is, mondhatni.
1: Nálunk ugye már 15 autó elkelt, úgyhogy még be sem mutattátok, a sajtótájékoztatón jelentettétek be. Nyilvánvalóan ennek a többszöröse el fog fogyni, biztosra veszem. Feltéve, ha jó lesz az árazás. Ezt azért hozom föl, mert olvasom, egyik kollega utána nézett, és Németországban már kapható a kocsi, lényegesen alacsonyabb áron. Tehát ha azt az árat vettük össze a miénkkel, akkor itt azért van közte egy zongorázható különbség. Ha azon az áron meg lehetne venni, akkor egészen biztosan tarolna. Mert akkor a kerékpárnak már komoly versenytárs lehetne.
0: Nagyon nehéz ugye alapvetően az új autószegmensben is az árazás, ettől egy moped autó sem tér ki. Itt amit lehet mondani, az például az áfa különbözete, ami egyértelműen meglátszik, illetve ezen felül a volumen. Mi jelenleg 100 darabnak az eladását tervezzük a következő egy éven belül. Németországban ennél jóval magasabb a felvevő piac, innentől kezdve a volumentől az ár is tud kedvezőbb lenni.
1: De azt tegyük hozzá, hogy azért ez nem a szegények autója, hiába olcsó, tehát ez inkább a harmadik, negyedik autónak számít, vagy éppen tényleg egy vállalkozásnak, ami helyi mozgást igénylő vállalkozás, az azért azok száma véges.
0: Ez így is van. Igen, itt, amit mondtam, ez egy nagyon szűk piac, és jelenleg nem nagyon van vetélytársa is. Nem szeretnék más márkát megemlíteni, de nagyon hasonló dizájnos, az már nem moped autó, igaz, de hasonló adatokkal rendelkező autó, ennek a duplájáért van jelenleg elérhető az országban.
1: A legelején előhoztál egy összehasonlítást, hogy a legolcsóbb magyar autónálnak a kétharmada az ára. Az a legolcsóbb magyar autó azért az egy autó, és egy literes motor van benne.
0: Igen.
1: Benzines, háromhengeres, van benne légzsák, meg klíma is. Tehát azért ez egyfajta különbség, és az ár különbözet akkor a két autó között, mint a magyar topolino meg a német topolino ár között körülbelül. Szóval, nagyon fontos kérdés, hogy mit kap a pénzért az ember, milyen garanciális feltételek vannak, milyen futásteljesítményt ír elő a gyár, meddig vállalja a felelősséget ezért az autóért.
0: Ezek azok az infok, amikkel sajnos nem készültem, itt mindenkinek, akinek érdekes, azt mondani, hogy a fiat.hu-n minden fent van. Amit el tudok mondani, hogy a 75 km/h hatótáv az nem VLTP szerint van mérve, hanem ez is egy talán VLTC a megnevezése, ugye a elektromos kerékpárok és elektromos robogók.
1: Ez azt jelenti, hogy ez több a valóságban, mint a VLTP szerinti, vagy ott kevesebb?
0: Én inkább azt mondanám, hogy több, szóval itt ugye sokkal jobban számítanak a körülmények, hogy ez mennyire megy ez lejtőn, és így tovább, de nyilván a kis teljesítmény és a kis kapacitásnál sokkal nagyobb eltérések lehetnek a valóságban. Nekünk már van egy a sajtóparkunkban, én már gurultam ezzel többet is, nem nagyon akar fogyni a hatótáv, hogyha sík terepen és normális sebességgel haladunk.
1: Van-e rekuperáció? Tehát ez nincs. Mennyire nincs?
0: Nincsen.
1: Tehát az sincs. Tehát végül is, amit betáplálunk, azt ki tudjuk venni valamelyes veszteséggel, aztán ennyi. Tehát hiába nyomjuk egy lejtőn lefelé, hiába nyomjuk a féket, nem tölt vissza.
0: Meg nem esküdnék rá, én saját tapasztalatból kifolyólag úgy éreztem, hogy nincsen.
1: Azért érdekelne a szakmai véleménye a Fiat magyarországi képviseletének, hogy hogyan, mit vártok, milyen fogadtatás Magyarországon?
0: A fogadtatásra már nagyjából van visszajelzésünk, szóval igen, a hazai bemutató az 2 héttel ezelőtt volt. Nagyon pozitívak a visszajelzések, folyamatosan érkeznek a megkeresések, mint azt már mondtam, első körben főleg cégektől, de például komment szekcióban, social médiában egyből felrobbant a hazai közönség, és van rá érdeklődés, meg szeretnék nézni. Itt az első benyomás az majd sokaknál fog valamit kiváltani, akár pozitív, akár negatív irányba, de összességében azt gondolom, hogy a hazai utaknak jót tenne egy ilyen modell, hogy egy színes kis mosolyfaktor legyen a városban.
1: Szubjektív véleményem az, hogy ez egy divatcikké fog válni. Nyilvánvalóan a tehetősebb családoknál, ahol az asszonynak már van egy autója, de még kell mellé egy ilyen, amivel tényleg el tud menni a körmöshöz, meg a barátnőhöz, és majd hozzá megfelelő táskát és egyéb divatkellékeket meg lehet vásárolni. Meg lehet vásárolni egyébként, mert a Fiat erről híres.
0: Igen, van egy termékkatalógusunk hozzá mellé, amiből lehet válogatni. Rengeteg utólagos extra a hát nincsen ugye csomagtérajtó, de a hátsó szélvédő alá szerelhető.
1: Minden, kis maci, nyuszika, igen. Meg pompon, meg minden.
0: Igen, utólag extrázható végletekig.
1: Tehát 100 autót akartok egy évvel adni, vagy szeretnétek, már az idejére vonatkozik, vagy egy teljes évre?
0: Hát a bevezetéstől számított egy évre.
1: Na jó, hát akkor egy év múlva itt találkozunk, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az autónak a sorsa. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Pazicska Krisztófert, a Fiat Magyarországi Marketing és Kommunikációs képviselőt hallották.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: én mesél. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. Alig, hogy könnyes búcsút kellett mondanunk a kompakt kategória egyik sokak által választott kedvenc darabjától. A távozó Kia Ceed nem sokáig hagyott űrt maga után a kínálatban. A koreaiak ugyanis már is piacra dobták a Ceed utódjának számító K4-est, kizárólag benzines hajtásláncokkal. Igen, ilyen is létezik. A Kia vezetői pontosan érzik, hogy még jó ideig szükségünk van kifinomult benzinesekre. Legfeljebb mindegyik vagy egyik másik kap hozzá valamilyen elektromos rásegítést. Az új K4-es tehát nem csak a klasszikus kompakt ötajtós és a kombi karosszéria megtartásával számít hagyományőrzőnek, de a könnyű hibriddel kínált 1 literes alapmotor mellé mindjárt két erősségű 1,6 literes GDI motort is kínálnak. A Ceedhez képest mindkét karosszéria változat minden irányban nőtt. A Sportswagon azonban a kategória etalonjának számító csehek sarkára is ráléptek a csomagtér óriási méretével. Hamarosan pedig érkezik a normál hibrid változat, és ezzel teljessé válik a K4 kínálat. A részletekről Király Tibort, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjét kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Tibor!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: A legfontosabb kérdés, nem hagy nyugodni. Miért K4? Mi az a K?
2: K4 az korábban a helyi piacon, illetve az amerikai piacon elindult megnevezés. Kimaradtak a különböző nevek, ami miatt már több autógyártó bukott vásárlókat, ha esetleg olyan nevet sikerült kitalálni, amelyik egy bizonyos országban furán vagy mondjuk úgy illetlenül hat. Így pedig a betű szám kombinációval semmi ilyen hibát nem tud véteni a gyártó.
1: Volt egy olyan modell, ez egy japán márka volt, azt hiszem Tino az volt a neve.
2: Igen.
1: Elég furcsán hangzott. Jó, tehát akkor ez az egyik oka. Ezek szerint Koreában minden K-val kezdődik, és az EV-vel folytatódik, hiszen az elektromos világ azért ott is így van, gondolom. Az autó viszont így első blikre, hiszen most volt a magyarországi hivatalos bemutató, nagyon tetszetős. Teljesen magán viseli a karosszéria forma, már az EV sorozatban megismert formavilágot. Nekem, megmondom őszintén, kicsit idegenül hatott az elején a kombi, a nagyon furcsának tartottam a nyúlánkságát, a hatalmas méretét, mert hatalmas méretről van szó, majdnem 5 méter. Az ötajtós szekebb szimpatikusabb és sportosabb. Nem tudom, te hogy vagy vele.
2: Igen, ebben teljesen igazad van. A színválasztéka és az öthajtónak inkább a sportosság irányába megy. Azonban ne felejtsük el, hogy ebben a szegmensben ugye a flotta az nagyon-nagyon fontos. A kombi karosszériának közel 90%-a flottában megy el, Magyarországon és az európai piacon is. Ezért ott egy kicsit más a koncepció, sokkal inkább a praktikum.
1: Az Ceed család utódját láthatjuk, tisztelhetjük a K4-ben. Egyenlőre, vagy talán véglegesen kétfajta karosszéria méretben, vagy változatban, egy ötajtós és egy kombi változatban lesz, vagy már is meg is lehet rendelni, ugye most már a magyar piacra is. Ami érdekes, hogy jóval nagyobb, mint a Ceed, tehát az előd modell, átlagosan 7 centivel nőtt például tengelytáv, ami hatalmas lépés fölfelé, egy másik osztályt idéz. Ami nagyon érdekes, hogy maga a kombinak a mérete, a hossza az 4,7 méternél is nagyobb, tehát azért ezzel már oda kell nagyon figyelni, hogyha az ember be akar kanyarodni a sarkon.
2: Ez így van, abban, ahol csökkent a méret, az pedig a magasság. Tehát ugye a sportos jelleget egy picit, a légellenállást, a kedvező fogyasztást befolyásoló méretet, itt csökkent 3 centimétert, és ugye, ahogy mondtad, hatalmas az autó, a belső térkínálat az már szinte egyel felsőbb szegmenset idézi, és hát a csomagtér a több mint 600 literével, ha lehatjuk az ülést turistakor pedig 1438 literével azt gondolom, hogy mindenki számára elegendő teret nyújt.
1: Ázsiában mindig valamihez, valamilyen kifejezéshez, valami ősi, hagyományoshoz kötnek formavilágokat, amiket elneveznek. Te mit hallottál arról, hogy ez a formai jegycsokor, amit ez az új K4-es család képvisel, ez jelente valamit a Koreában, valami kulturális hagyatékot?
2: Igazából én tudomásom szerint nem, tehát ez továbbra is a néhány évvel bevezetett Opposition United, azaz Egyesült Ellentéteknek a formanyelve, amit ugye Karim Habib főtervezőnek a neve fémjelez, ez alapján készült ez az autó is.
1: Ha körbeálljuk az autókat, tehát a ötajtós meg a kombit, akkor hogyan mutatnád be néhány mondatban, hogyha valaki ezt nem látja, de vagy el tudja képzelni?
2: Igen, tehát az ötajtós, az, én azt mondanám, hogy egy kicsit ötvözete a SID ötajtós és a ProSID karosszériájának, tehát ötajtós ugyan, de egy sokkal sportosabb formavilágot, alacsony, ha szemben állunk, akkor egy ilyen kicsit szigorúra összehúzott szemöldök alakban a lámpák, ugye a hűtőráncson még mindig megmaradt a klasszikus tigrisors design. Oldalról pedig egy emelkedő vonal, és ahogy már mostanában szokás a hátsó ajtónak az ablak szintjén elhelyezett nyitójával, egy ilyen rejtett,
1: igen.
2: Így van, egy ilyen rejtett nyitás van. Hangsúlyosak a kerekek, a felnik, elég nagyméretűek, 18-19 szoros felnik, ami ebbe a kategóriában viszonylag nagyméret, illetve elől kiemelném még a jellegzetes nagyméretű légbeömlőket, ami a lökhárító két oldalán található.
1: Az is jellegzetes, hogy az első lámpatestek, meg a nappali fény, meg a hátsó traktus lámpái azonos módon törnek a két oldalt a föld felé. Mint egy nagy fog. Egyébként régen Peugeotra volt jellemző ez a megoldás, ők ezzel szakítottak, de most úgy látszik, ez a módszer föltűnik a Kiánál.
2: Igen, ez a design csapat szerint különböző csillagjegyeket jelenítenek meg ezek a lámpatestek, úgyhogy ez szintén ezt a design nyelvet követik most már modellről modellre.
1: Összegezve, ez a formai világ teljes egészében új a SID-hez képest, tehát ha valaki az utcán fog találkozni egy ilyen autóval, azonnal tudni fogja, ezek H4, és nem valami faceliftes SID. Ha beülünk a volán mögé, akkor viszont teljesen az a világ fogad, mint amit már az EV-ben is megismertünk, az EV családban.
2: Így van, a kijelző méretek, ugye 2 darab 12,3 szolos kijelző, illetve a fűtésnek, klímának van még egy 5,5 szolos kijelzője, ami emellett még kapott gombokat is, tehát a műszerfalról is vezérelhető a főbb audio berendezések, illetve a klímaberendezés, de gyakorlatilag az EV sorozatok műszerfalát látjuk. Ami nagyon szembetűnő, az a sebességváltó.
1: Tehát azt akartam mondani, hogy van egy nagy méretű kar, tehát nem szakított a hagyománya a Kia.
2: Így van, így
1: miért,
2: van.
1: Miért nem?
2: Ez a kar, ez főképpen azért, mert a legnagyobb mennyiség ennek az autóban Amerikában, Dél-Amerikában fogy. Ott pedig az ottani emberek ragaszkodnak még ez az úgynevezett hagyományos, megfogható váltókarral, szemben a modern, ugye vagy bajusz kapcsoló, vagy különböző billentyűk, forgató gombok világa, ez Amerikában idegen.
1: Viszont a index helyén, vagyis a fény kapcsoló, bajusz kapcsoló helyén Amerikában ott vannak az automata váltókapcsolói. Ezek szerint nekik majd ez is újdonság lesz, vagy inkább szokatlan, nem? Mert azért a kulisszába rakott váltó nem jellemző Amerikára.
2: Még azért a kisebb szegmensbe megy. A nagyobb, a luxus kategóriában valóban ott is a bajusz kapcsolók mennek, de ugye mint tömeggyártó, tömegtermék, ott még inkább ez a hagyományos kézzelfogható váltókar.
1: Én úgy tudom, hogy a gyár azért is ragaszkodott ehhez a megoldáshoz, mert a K4-nek azért egy jó részét mechanikus váltóval rendelik meg az ügyfelek, vagy fogják megrendelni, ugye az eddigi piaci felmérések alapján gondolják így, tehát ugye ott pedig nyilvánvalóan adott a váltókar elhelyezése, márpedig akkor ugyanannak a helyre kell tenniük az automata váltókart is.
2: Ez is igaz, igen, mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon azért inkább az 1-5-ös automata váltós, a 150 lóerős lesz a sláger. A kézi váltós ugye az 1000-es háromhengeresben érhető el európai piacra, és ez sokkal inkább azoknál az országoknál, ahol a kibocsátás alapú adózás működik, ott lesz népszerűbb.
1: Nem furcsa, hogy 1 literes motorral indul ez a kínálatsor, és ugyanakkor meg vannak a másik végén 1,6 literes, bár nem hibridizált, de bitangerős változatok is.
2: Igen, tehát hogyha engem, mint a magyar állampolgárt kérdezel, akkor én azt mondom, hogy igen, nálunk ez nem lesz annyira népszerű, de ha mondjuk Hollandiában beszélgetnénk, ahol nagyon befolyásolja, mondtam, az kibocsátás, az adózást hollandként, meg nem érteném, hogy minek kell a 4 hengeres 150 lóerő.
1: Az 1.5-ös és az 1.6-os között van különbség? A hajtóműben? Tehát hogyan épül föl a hajtáslánc? Mert majd később ugye jön, ha jól tudom, egy másik változat is.
2: Igen, tehát úgy néz ki, hogy az 1.6-os motor az most egy turbós a jelenlegi változatban, a hibridbe pedig szintén 1.6-os jön, de egy szívó motor, ami majd a Niro-ban is bemutatkozik, a faceliftes Niro-ban, ami egy ilyen úgynevezett Atkinson ciklusú motor, ami kimondottan a hibrid üzemmódra van kifejlesztve.
1: De hát a mostani 1.6-os ugye a 150 és 180 lóerős változat is, mind a kettő azonos. Nem, ugye? Nem.
2: Azonos.
1: Azonos?
2: Azonos itt gyakorlatilag elektronikában van különbség, egyébként a motor mechanikailag azonos.
1: És az 1.5-ös motor az pedig ebbe a sorba illeszkedik, gondolom.
2: 1.5-ösünk az kihalt ebben a kategóriában, úgyhogy maradt az 1000-es és az 1.6-os.
1: Nagy kérdés, hogy lesz-e plug-in hibrid, mert hogy az nagyon fontos egyébként ma már. Nagyon sokan hajtanak erre a hajtásláncra, mert már ez több, mint egy sima benzines, de még nem elektromos.
2: Egyelőre nem tervezi a gyár ebben a felszereltségben. Plug-in hibridre marad a Sportage és a Sorento ebben a technológiában. A nagyon távolabbi jövőben a Kia és a Hyundai is közösen a hatótávnövelt modellekkel fog majd előrukkolni.
1: Miután mondtad, hogy javarészben a kombi fog futni, hiszen a flották általában az ilyen felépítésű autókra hajtanak, mutasd be bővebben nekünk a kombi K4-et, mert azért van mit beszélni róla.
2: Igen, igen, úgy gondolom. Tehát az első, hogyha kinyitjuk a vezetőajtót, illetve utána kinyitjuk a hátsó utasoknak az ajtaját, azt látjuk, hogy a lábtér az elképesztő, hatalmas térkínálattal rendelkezik az autó, fejtérben is van elég szép nagy hely, annak ellenére, hogy csökkent az autónak a magassága, viszont a szabad magassága is némivel alacsonyabb lett, tehát mindenképpen én azt mondanám, hogy akár 5 személlyel is lehet hosszú távon utazni benne. A csomagtér pedig, ez a 603 liter, ez gyakorlatilag szinte mindenre elég. A padló alatt, tehát, hogy nem egyben van a 603 liter, hanem a padló alatt is vannak különböző tárolókészek, hogy az apró dolgok ne szaladgáljanak szanaszét a csomagtartóban. Lehet hozzá a későbbiekben vonóhorgót, tetőtartót. Kifejlesztettek egy olyan tetőtartót, amit már egy darabot teszteltünk, hogy szinte nem növeli a szélzajt az autóba, olyan ergonómiát. Úgyhogy szinte nem lehet észrevenni, hogy van rajta tetőtartó, úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a kombi egy multifunkcionális autó, ez is egy nagyon fontos része.
1: Hát ezért szerint akkor a belső építészet az is hagyománytisztelő, semmi padtologatás, semmi extra megoldás. Az, hogy 40-60 arányban nyitható, vagy fektethető a hátsó üléssor, az rendben van.
2: Így van, így van.
1: És ha jól tudom, lesz még ilyen sí...
2: Igen, sízsák, így van, vagy síbox, ahogy mondjuk, igen, annyi lesz még a hátsó ülésekhez. Ennyi az, ami ebbe az autóba található.
1: A méretén még nagyon fontos lenne, hogy, és hát ugye a futómű. Általában az ilyen autónál, amelyik előszeretettel pályázik a vállalati érdeklődésre, nagyon fontos, hogy hosszú távon is kényelmes maradjon. Tehát nem elég a nagy lábtér, meg fejtér, meg az óriási csomagtér bőröndöknek, hanem hát egyfajta kultúrát, viselkedést várnak el tőle, úthibák kijavítását, kényelmes kanyarsebességet. Milyen futóműveket kap minden motorizáltságnál, azonos, vagy pedig azért van itt fejlesztés is?
2: Azonos, minden motor változatnál, gyakorlatilag a karosszéria futómű azonos, hogy előre egy MacPherson futóművünk van, hátul egy Multilink, amik fejlesztések történtek, az igazából a futómű és a karosszériának a kapcsolatánál, hogy minél jobban a rezgéseket elnyelje, tehát olyan gumírozott felfüggesztések vannak, amik elnyeli gyakorlatilag az apróbb rezgéseket, meg a nagyobb ütéseket is.
1: Említettem, hogy javarészben azért, különösen az ötajtósról beszélünk, akkor ott azért a manuális váltót keresik majd, ez a várható érdeklődés. Ennek ellenére nagyon komoly, azt hiszem, hogy 7-sebességes automata váltót is gyárt a gyár. Mit tud ez a váltó, és mihez lehet passzítani? Melyik változathoz?
2: Igen, ez egy dupla kuplungos, 7-sebességes váltó. Bármelyik motorvariációhoz lehet passzítani.
1: Egy litereshez is?
2: Az egy litereshez is. Ugye ebben az esetben kap az egy literes egy mild hybrid kiegészítést. A két 1.6-os változat a 150 és 180 lóerős pedig csak ezzel a váltóval rendelhető meg. Való igaz, hogy a magyar piacon mi szívesen látunk volna legalább a 150 lóerősben egy manuális váltót, azonban piaci alapon nem látszik a megtérülés, a nyugat-európai országokban ebben a kategóriában, ebben a lóerőben már nem keresik a manuális váltót, úgyhogy ezért döntött úgy a gyár, hogy csak az alapváltozat elérhető ezzel a változattal.
1: Az EV sorozat arról híres többek között, hogy nagyon sok az elektronika alapáron minden változatnál,
2: igen,
1: ugye? Ráadásul a Kiának van egy nagyon jó újítása, hogy bizonyos kanyarodási esetén, vagy olyan helyzetekben megjelenik a képernyőn egy körben egy kép, élő kép, ugye a kamera mutatja, hogy mi várható előtte, a kocsi előtt, vagy a kocsi mögött. Megkapja a K4 is ezt a lehetőséget?
2: Igen, igen. Tehát felszereltség függő, de elérhető lesz ez a felszereltség. Ugye ez gyakorlatilag a tükörbe is beépített kamerák vannak, és ahol 360 fokos képet tud mutatni a belső kijelző, azokba az autókba ez a kép is megjelenik. Amelyikben ez nincsen, ott természetesen a tükörben épített holtér figyelőrendszer működik.
1: Milyen extra vagy inkább alapáron rendelhető elektronikát kapott még ez a K4.
2: Igen, én mindenképpen kiemelném azokat az ütközés elkerülő dolgokat, hogy például balra nagy évben kanyarodásnál, ha szemből érkezik nagy sebességű autó, ami várhatóan nem fog megállni, kerékpáros, gyalogos, ezeket motorkerékpáros, ezeket érzékeli. Ha ütközés történik, és ugye véletlenül elveszte az eszméletét az autónak a vezetője, akkor érzékel az ütközést, és megállítja az autót, nehogy még egy másodlagos ütközés történjen, esetleg azért, mert az autó szabadon gurul. Tehát ezeket mindenképpen kiemelném, illetve olyan kiszállítás könnyítő dolgokat, hogy ha megálltunk, leparkoltunk, az ajtót kinyitjuk, és mondjuk az autó mellett érkező forgalom van, akkor rögtön el kell sípolni, hogy ne nyisd ki az ajtót, ne szálljál ki. Ez gyakorlatilag mind a holtér figyelő rendszer, csak az utasok számára.
1: Még egy mondat itt a vége felé, hogy azért a gyár gondolta kényelemre, és hát a flotta vásárlókra láthatóan, hiszen a két első ülés nem egyszerűen fűthető, hanem hűthető is, meg kell rendelni, és akkor egy extra minőségű és formázású ülést kap az ember.
2: Így van, szintén ez felszereltség függő, a fűtés az mindegyikben benne van, a hűtés az felszereltség függő, ugye az utasülésnek is állítható a magassága is többek között, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja megfelelő ülés pozícióját.
1: A Seedről nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nagy sikere volt a magyar piacon, nagyon sok autó fut a útjainkon, és azt is mondhatom, hogy elnyűhetetlen modellnek számít. Szerinted így négy szem közt mennyire fogja betölteni az utód azt a szerepet, amit neki száll a gyár a Seed utódlásában?
2: Viszont nem árulok el titkot, ebben az évben még biztos nem fog tudni a Seat helyére lépni, ugye mert a bevezetés, illetve a kampánynál is ez az évnek a jó része eltelt, illetve ugye meg kell ismerkedni a vásárló közönségnek ezzel az autóval, tehát én azt gondolom, hogy 2027-ben tud csak igazán volumenben a Seat helyére lépni ez az autó.
1: Konkrétan?
2: Konkrétan ez azt jelenti, hogy idén körülbelül ilyen 1300-1400 autó, ez mind a két karosszéria változatra gondolok, nem csak a kombira, és mondjuk a jövő évtől érjük el körülbelül az 1800-2000-es darabszámot mind a két karosszéria változattal, illetve a hibriddel együtt.
1: Anyagiakról nem beszéltünk, de azért nyugtass meg, hogy nem csak technológiai előrelépés ez a Kia életében, hanem azért nem lesz óriási érvágás anyagilag a leendő vevők számára.
2: Nem, nyilván, mivel nagyobb autóról és jobban felszerelt autóról beszélünk, így azért az ára valamivel magasabb a Seathez képest, de én azt gondolom, hogy a méretbeli növekedés, illetve a felszereltségbeli növekedés mindenképpen ellensúlyoz ezt.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Király Tibort, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a Rádió Keri ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeke. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Időjárás jelentés.
3: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Új lemezével tér vissza Budapestre a modern punk rock egyik legnépszerűbb zenekara, a Rise Against. A chicagói 4-es július 1-én lép színpadra a Budapest Parkban, alig 2 évvel legutóbbi nagy sikerű magyarországi koncertje után. A zenekar ezúttal frissen megjelent albumának dalaival érkezik. Az új lemez a Rise Against több mint 25 éve képviselt társadalomkritikus és elkötelezett szemléletét viszi tovább, miközben a mai világ legégetőbb kérdéseire reflektál. A darok a megosztottság, a társadalmi feszültségek és a felelősségvállalás témáit járják körül, ugyanakkor a zenekarra jellemző remény és cselekvésre ösztönző üzenet sem hiányzik belőlük. A lemez megszületésében a zenekar tagjai mellett olyan elismert szakemberek működtek közre, mint Catherine Marks producer és Ellen Mulder hangmérnök. A koncerten várhatóan az új szerzemények mellett a rajongók által jól ismert slágerek is felcsendülnek. A Rise Against energikus színpadi jelenléte, társadalmi üzenetei és himnikus dalai miatt hosszú évek óta a nemzetközi punk rock szintér egyik meghatározó zenekarának számít. A július 1-i budapesti koncert így egyszerre ígér nosztalgikus találkozást a klasszikus dalokkal és betekintést a zenekar legújabb korszakába is.
0: Színház.
1: 10 produkciót, vígjátékokat, báb előadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében, ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita Báb Színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese vett fel, ha Mered című végjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház végjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, 2 nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan párost. Az Erzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
1: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár 3. alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazz formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók 10000-eit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követte, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2025. július 3-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Biciklivel az erdőben. Vácz, Ipoly Damást. Amennyiben Magyarországon különleges

0: páratlan látvány és a jó minőségű kerékpárút hívogató hétvégi program gyakorlott és kezdő bringásoknak egyaránt. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkísér minket a folyó morajlása. A túra közben számos népszerű látványosságot érintünk. Ördögsziklák, dobozi orom, remete barlang, miközben rálátunk a Pirisi hegycsúcsokra is. Grátisként megpillanthatunk néhány vadonban élő állatot is. Ez az útvonal az Eurovelo 6, más néven az Atlantic Black Sea nemzetközi kerékpárúthálózat egyik része, így lehetőségünk van eltekerni egészen akár a fővárosig is. Szolnok, Széchenyi parkerdő. Ha már év erdei kerékpárútja, akkor ne felejtsük el a tavalyi nyertest, a szolnoki Széchenyi parkerdőt sem. Az ökoturisztikai parkerdőt átszelő út Szolnok város északi szélén a Zagyva szomszédsága mentén kanyarog. A körülbelül 5 kilométer hosszú erdei kerékpárút egy része összesen 1026 méter rendelkezik szilárd burkolattal. Az út kocsányos tölgyesek alatt vezet végig, és kapcsolódik Szolnok város kerékpárút hálózatához. Így könnyedén közlekedhetünk a város és a természet között. Az út mentén kerékpáros dört és gyorsasági pályák sorakoznak felnőtteknek és gyerekeknek külön kialakítva, melyek igazi kihívást kínálnak azoknak, akik plusz izgalomra vágynak. A parkerdőben a fent említettek mellett két tematikus bemutatóhely, szabadtéri főző és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Köszöntjük a hallgatókat! A magyar tőzsde két befektetési sztoriával ismerkedhetünk meg közelebbről. A Gloster csoport az elmúlt 5 év során organikus és akvizíciós növekedésnek egyaránt köszönhetően egy látható fejlődést ért el. A társaság működése két egymást kölcsönösen erősítő üzleti egységre épül, a nemzetközi szoftverfejlesztési és a felhő alapú üzletágakra. Műsorunk második részében pedig a regionális kiskereskedelmi ingatlan portfóliót építő és hosszú távon is stabil euróhozamot ígérő Shopper Park Plus NRT működését, stratégiáját tekintjük át, milyen növekedés várható a cégtől, és mekkora lehet a fenntartható osztalékhozam, többek között erre keressük a választ. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Egy hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Itt van a vonalban Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk!
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervusztok!
1: A legfrissebb tényszámok, amit publikáltatok, 2025-ös évre vonatkozik. Az éves jelentésetekben konkrétan az szerepelt, hogy az IFRS szerinti árbevétel 8,65 milliárd forint, az EBITDA pedig, amit elértetek, az 751 millió forint. Mind a két kulcsadat 16%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi bázishoz képest. De milyen folyamatok álltak a számok hátterében? Hogy éltétek meg az elmúlt időszakot?
2: Igen, a számok tekintetében azért egy kis kontextus érdemes hozzáadni. Az árbevételünk az azért csökkent, mert 2024 novemberében hoztunk meg egy olyan döntést, hogy az egyik üzletágunkat értékesítjük. Ez volt a rendszerintegrációs üzletág, ők elsősorban ilyen hardverkereskedelemmel foglalkoztak, annak is leginkább ezt az állami szektor részében voltak erősek, és az a stratégiai döntés született, hogy sokkal inkább a felhő és a szoftveres szolgáltatásokra kerül át a fókusz, és ennek megfelelően őket értékesítettük. Egyébként az ebből befolyó vételárat szoftverfejlesztő cég megvételének a vételárára fordítottuk. Szóval ez az egyik oka annak, hogy a sok éves trendhez képest, ugye, ahol eddig mindig évről évre növekedést tudtunk kimutatni, itt most ebben az évben nem tudtunk növekedést kimutatni, hozzáteszem, erre egyébként számítottunk, mint menedzsment, egész egyszerűen a hardware kereskedelemnek az árbevétel lába nagyon magas volt, ellenben a profit oldala az viszont nagyon alacsony, úgyhogy ezért is szerettük volna, hogyha ez az üzletek kikerül. A másik indok az pedig az, hogy egészen 2025 óta egy elég kemény árfolyam nyomás alatt vagyunk. Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi alapvetően egy exportáló cég vagyunk, nekünk az árbevételünknek a zöme az euróban érkezik, vagy külföldön, de még a belföldi árbevételeinknek is a zöme is euró alapú, tehát nekünk nagyjából így a 80-90% az árbevételnek dollár és euróból érkezik. Tehát nekünk egy magas forint árfolyam az, ami egyébként javít a számainkon. Hát az elmúlt időszakban ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltuk. Azok a szintek, amik pedig ugye mostanában vannak a piacon, azok még ennél is lejjebb vannak, úgyhogy e tekintetben az árfolyam oldalon túl sok jóra nem számítunk idén is. Hát érdemes csak elképzelni. Ugyanannak a mérnöknek ugyanaz a munkája a jelen piaci körülmények között 15-20%-kal kevesebb forintot kapunk érte, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt kaptunk úgy, hogy közben az országban az árak csak felfele mentek.
3: Hogyha körültekintünk a nemzetközi piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a szoftver cégek árfolyamai az egyébként jó számok ellenére is nyomás alatt vannak. Az S&P Composite 1500 szoftver a legrosszabbul teljesítő iparág az amerikai indexekben, mert a befektetők azt árazzák, hogy a szoftver cégek jelentős részére vagy nem lesz szükség ilyen formájában, vagy legalábbis az árbevételi modelljük mondjuk nyomás alá kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően. Te hogy látod, hogy mennyire megalapozott ez a félelem általánosságban, illetve a Gloster életére milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia?
2: Szerintem a piac tekintetben elég bölcs. A hagyományos értelemben vett szoftvercégeknek valóban vége van. Tehát, hogy az a modell, hogy nem tudom, adunk embereket nagy nemzetközi projektekben, és akkor kifejlesztünk szoftvereket, jobban járt megrendelő is, hiszen egy alacsonyabb bérű embert tudott bevonni a projektbe, mi is jól járunk, hiszen az embereknek a tudását külföldre tudjuk eladni. Szóval szerintem ez a modell, ez recsegropog, ez itt nagyjából a végét járja. Ma egyébként egy szoftveres cég túlélésének a kulcsa, hogy AI-os céggé tud-e válni. Hogy ebben az új AI korszakban van-e olyan mondása, amitől az ő terméke és szolgáltatása ugyanolyan keresett marad, mint szoftverfejlesztő korában volt. Egyébként nekünk van ilyen mondásunk, mi most arra mentünk rá, hogy nagy, meglévő, legacy szoftvereket keresünk, tehát olyan ügyfeleket, akiknek ilyen 10-15-20 éve egyedileg fejlesztett szoftvereik vannak, nem mernek, nem tudnak hozzányúlni, nem tudják őket felfrissíteni, és nekünk van olyan saját speciális AI eszközünk, aminek a segítségével ezeket a szoftvereket le tudjuk dokumentálni, és ezeket a szoftvereket új modern szoftver környezetben meg tudjuk írni. Ezáltal a cégeknek az ilyen 10-15 éves tudása, domain tudása, munkája nem vész el, viszont kapnak egy új, modern szoftver technológiákkal megírt, mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftvert. Mi most ezt látjuk egy kellően nagy és masszív piacnak ahhoz, hogy az egész cégünknek az irányvonalát most sokkal inkább ebbe az irányba kezdtük el elvinni.
1: Változik tehát a piaci környezet, és említetted a forint, euró, forint, dollár árfolyam jelentette komoly kihívásokat. Így felmerül a kérdés, hogy milyen lépéseket tettetek a működési költségek optimalizálása érdekében, illetve lehet-e, hogyan lehet kezelni ezeket a változásokat, úgyhogy a cég egy növekvő profitabilitási pályára tudjon állni a következő időszakban.
2: Így van, tehát jelenleg az történik, hogy a megváltozott környezet miatt is meg kell változtatnunk azt a struktúrát, amit ebben működünk. Úgyhogy igazából azt szoktam mondani, hogy mi az összes tőlünk elvárható lépést megtesszük annak érdekében, hogy a profitabilitást magas szinten tartsuk. Egyrészt ugye a zuhanó árfolyam erejénket van házon belüli treasuring, és amikor magas az árfolyam, akkor váltunk határidőre. Most is egyébként ez történt, még ha jól emlékszem, még februárban volt egy jó váltásunk, majd most júniusban fut ki. De hát azért ez is ugye ideig óráig tart. Hiszen, hogyha egyszer van egy csökkenő trend a piacon, akkor lehet neked a legjobb treasury-d is, de valójában mindig csak az adott piachoz képest tudsz egy kicsit jobban váltani a fő piaci trendet, hogy egész egyszerűen a forint az folyamatosan erősödik, azt nem fogod tudni megtörni, akármilyen jó treasury-d van. Viszont amivel tudunk mit kezdeni, azok a belső költségeknek a struktúrálása, egyébként ez el is indult, volt is ilyen közzétételünk a múlt héten, itt azon kezdtünk el most dolgozni, hogy négy cégünket is összevonunk egy cégbe, ettől jelentős szinergia hatáshoz kapcsolódó megtakarításokat várunk el, kevesebb vezető, kevesebb adminisztráció, azok a folyamatok, amiket csináltunk a múltban is, csak ezt most már jogilag is egy cégben egyesítjük, kevesebb könyvvizsgálat, olcsóbb könyvelés és végre egységes értékesítés, mindaz, ami ezt jellemzi. Erre egyébként most megérett a helyzet, és most minden kisebbségi tulajdonos is szívesen csatlakozik ehhez a gondolathoz, és ettől azt reméljük, egy ilyen áramvonalasított céggel, ahol kevesebb belső működést kell menedzselni és fizetni, az jó hatással lesz az összcégcsoportnak a profitabilitására.
3: A szervezeti átalakításon, illetve a profiltisztításon, a hardware üzletág eladásán kívül viszonylag friss hír, hogy új vezérigazgató is kinevezésre került Csillag Péter személyében. Mit vársz, milyen képességekkel, készségekkel tudja támogatni a Gloster működését?
2: Az új vezérigazgatónktól tulajdonképpen nem kevesebbet várunk, mint hogy hajtsa végre ugyanazt a programot, amit annól még a saját cégében is végrehajtott sok-sok évvel ezelőtt. Ugye Csillag Péterről azt kell tudni, hogy ez társ Éva nevű cégnek volt a tulajdonosa és az ügyvezetője, hogy ők olyan nagy ügyfeleknek dolgoztak, mint a Facebook, meg az Apple, és még sorolhatnám. Úgyhogy ő az az ember, aki már azt a fajta software sztorit, amit mi itt építünk, ő azt már vitte sikerre külföldön. Az ő idejében akkor még a Big Data volt az a technológia, ami hát nem annyira robbanásszerűen, mint most az AI, de akkoriban nagyon robbanásszerűen terjedt, és hogy gyakorlatilag az ott megtanult mechanizmusokat, az ott megtanult üzleti modelleket szeretnénk a jelen helyzetben alkalmazni, de így már a mesterséges intelligencia AI-ra, nyilván annak is az a részére, amit egyébként hajlandóak megvenni, a cégek hajlandóak beimplementálni. Úgyhogy igazából az ő személye is talán a befektetők számára egy garancia arra, hogy az a jó sztori, amit már egyszer az ő keze alatt megszületett, az meg fog tudni születni még egyszer itt az elkövetkezendő években.
1: Az Erste hosszú időn keresztül követte a Gloster részvényeket, célárakat is meghatározott. Mi a helyzet jelenleg ezzel az együttműködéssel, és hogyan látod, mint alapító, meghatározó tulajdonos a részvényeknek a jelenlegi értékeltségét, milyen tartalék, milyen potenciál lehet véleményed szerint a Gloster papírokban a következő időszakban?
2: A Gloster papírokban tavaly év eleje óta egy átmeneti időszak van. Egész egyszerűen az a korábbi struktúra, amiben gondolkodtunk, hogy megtartjuk a megvásárolt cégekben a kisebbségi tulajdonosokat, és az ő segítségükkel közösen fogjuk tudni sikerre vinni a Gloster sztorit. Az úgy tűnik, hogy ebben a mostani piaci környezetben nem bizonyult kellően erős struktúrának, úgyhogy most átalakítjuk az egészet, egy nagy központi céget szeretnénk létrehozni, és oda szeretnénk bemürgyölni az összes operatív tevékenységet. Itt már azt látjuk, az előjelek itt azt mutatják, hogy sokkal egységesebben tudunk döntést hozni, a stratégiai irányokat sokkal könnyebben el tudjuk dönteni, és sokkal látványosabban tudunk haladni azon az úton, amit ott közösen meghatározunk. Egy másik hír például ez, hogy a jelenleg például csak Budapesten 3 irodában működünk, ezt most összevonjuk ősztől egy irodával, úgyhogy végre egy közös irodában, egy közös helyiségben, egy közös térben lesz az összes fontos stakeholder, aki a rossz életében meghatározó, ez is mind-mind azt szolgálja, hogy együtt közösen erősebbek legyünk, mint amilyenek vagyunk jelenleg. Egy annyira volatilis, annyira gyorsan mozgó időszakban vagyunk jelenleg, hogy ahhoz, hogy a bármilyen elemző egyébként reális célárat tudjon megfogalmazni, ahhoz ugye először nekünk, mint kibocsátónak kell kirakni jövőre vonatkozó konkrét elképzeléseket. Meg ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nekünk ehhez még időre van szükségünk, nekem még meg kell látnom azt, hogy az most a menedzsment csapat az új helyen, az új felállásban milyen jövőt tud kirajzolni, ami egyébként elfogadható mindennyiünk számunkra, és amikor ez megvan, akkor érdemes ezt közzétenni, és akkor érdemes visszamenni az elemzőkhez, akik ebből ki tudják számolni a befektetők által elérhető célárat.
1: Várható tehát akkor egy stratégiai frissítés majd nálatok. Ennek körülbelül az idő horizontjára van-e valami prognózisod, hogy ez mikor tud kijönni?
2: A terveink szerint az idei évnek a második fél évében ez nekünk házon belül rendelkezésre fog most már állni. Addigra most már nagyon jól ki fog kristályosodni, hogy a megváltozó stratégia részeként melyek azok az emberek, melyek azok a szervezeti egységek, amiket megtartunk, viszünk tovább, melyek, amelyeket tovább erősítünk, veszünk fel még embert, mert a piaci igény mutatkozik arra, amit ők tudnak, úgyhogy az én vízióm szerint ennek az évnek a második felére végére már ki kell tudjon kristályosodni előttünk egy olyan stratégia, amit az, amikor abban az állapotba kerül, hogy az nyilvánosan is vállalható és megosztható a befektetőkkel, akkor természetesen ki fogjuk rakni.
3: Egy sarkalatos kérdés a befektetők számára, az mindig a piaci likviditás, illetve te szorosan kapcsolódóan a közkész hányad, a részvények azon aránya, ami effektíve kereskedni lehet. És itt azt látjuk, hogy sok más egyébként kisebb tőzsdei céghez hasonlóan itt is te, mint alapító tulajdonos, illetve a Széchenyi tőke alapok együttesen több mint 70%-nyi részvény pakettel rendelkeztek, és így a közkészhányad 30% alatt van. Ebben terveztek-e bármilyen változást a részvények likviditásának növelése érdekében?
2: 30% alatti közkészhányad szerintem, hogy ekkora papír esetében az úgy nagyjából rendben lévőnek találjuk. Nem gondolnánk, hogy ennél sokkal több papír lenne szükség a piacon. Hogyha valaki most is szeretne értelmes mennyiséget vásárolni a tőzsdén, azt ugyan egy nap alatt nem tudja megtenni, de egy néhány nap alatt egyébként meg tudja tenni, hiszen megnézzük a könyvet, azért most azt látjuk. Vannak olyan árszintek, ahol már azért bújnak elő olyan eladók, akik ugye jelenleg inkább még várnak, hogy megérkezzen az ároda, ahol ők már ott szívesen eladnának. Nekünk van árjegyzőnk is a piacon, ők állnak be a könyvbe mind a két oldalon is, úgyhogy ez pontosan azt segíti elő, hogyha mondjuk valaki kisebb mennyiséggel szeretne üzletelni Gloster részvényekkel kapcsolatban, akkor mindig lesz, aki megveszi, illetve mindig lesz, akit ő meg fogja tudni venni. Én azt látom, hogy mióta van ez az árjegyzés, ott igazából nem is annyira a piacon elérhető részvényeknek a darabszám a szűk keresztmetszet, hanem hogy egy-egy hír kapcsán, most mindegy, hogy pozitív vagy negatív, van-e annyi befektetői érdeklődő, hogy tudják venni és el tudják adni azokat a részvényeket. Szerintünk önmagában a likviditás most már nem az elsődleges kérdés, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt.
1: Júniusban saját részvény visszavásárlási programot indítottatok. Mi volt ennek a célja, és mit lehet róla tudni?
2: Nagyon sok olyan belső kötelezettségünk van, amit egyébként a szerződés szerint nekünk részvényben lesz szükséges, hogy kifizessünk, és az ehhez szükséges részvényeket nem kibocsátással szeretnénk előteremteni, hanem sokkal inkább a piacról szeretnénk visszavásárolni részvényeket. A cég ugye sokféleképpen jutalmazhatja a befektetőt, jutalmazhatja jó árfolyammal, ugye azt, hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, ezt most nem mondható el a mi részvényünkről, jutalmazhatja őket osztalékkal, hogy mi jelenleg az osztalékot visszaforgatjuk a jövőnek a növekedésébe, illetve jutalmazhatja a befektetői saját részvényvásárlással. Mi ezt a módszert választottuk arra, hogy egyik oldalon a meglévő befektetőket egy kicsit jutalmazni tudjuk, a másik oldalon pedig nyilván nekünk, mint társaságnak is szükségünk van saját részvényekre.
1: Végezetül a kilátásokkal kapcsolatban, hogy látod a piacnak a jövőjét, mennyire tűnik ez egy olyan szegmensnek, ahol jelentős növekedési lehetőségeket lehet kiaktázni?
2: A szoftver modernizáció az, ami a mi tevékenységünknek a középpontjában áll. Ez talán azért is van, mert ehhez vannak nagyon jó senior szoftverfejlesztőink, ráadásul sokan, akik nagyon jól ismerik ezeket a korábbi legacy rendszereket, illetve rendelkezünk olyan rendkívül modern AI-os technológiával, amivel képes vagyunk ezeket a régi szoftvereket megérteni, ledokumentálni és újraírni egy modern szoftverfejlesztői környezetben, és tenni bele AI-t, hogy a funkcionalitás is javuljon. A mi érdeklődésünkben jelenleg ez a piac van. Tartottunk rendezvényeket Magyarországon, Németországban és Angliában, és a témában. Mindegyik teltházzal ment le nagy érdeklődéssel, és azt tapasztaljuk, hogy egészen nagy multicégek is eljönnek ezekre a rendezvényeinkre, mert ott bizony ez egy core probléma, ott ez egy nagyon súlyos problémának látszik. És ez egy dolog, hogy súlyos a probléma, de mostan hajlandóak erre pénzerőforrást is költeni, hogy ezzel a dologgal kezdjünk valamit, és viszonylag kicsi még itt a verseny, hiszen ezekhez a legacy rendszerekhez viszonylag kevés cég mer hozzányúlni, sokkal inkább arról próbálják meggyőzni az ügyfeleket, hogy jöjjön az nullából egy újat, de hát egy igazán nagy core informatikai rendszer esetében ez tulajdonképpen nem járható út. Az egyedüli számukra elfogadható út az, hogyha ezeket egy profi csapat újraírja úgy, hogy a korábbi tudás ugyanúgy megmaradjon a szoftverben, ahogy eddig volt. Nekünk most ez a fő stratégia irány, ehhez keressük az ügyfeleket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak első visszajelzései alapján ebben elég sikeresek is vagyunk.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, figyelni fogjuk akkor továbbra is a Gloster bejelentéseit, illetve a publikált tényszámokat, információkat. Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen, szervusztok!
0: Ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Egy újabb tőzsdei céggel ismerkedünk meg mai adásunkban. Itt van a vonalban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk, szervusz!
2: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
3: A kelet-közép-európai térségben immár 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót tulajdonló társaság célja, hogy a régió legnagyobb retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon. 8 lengyel, 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi park, és összesen több mint bruttó 600 ezer négyzetméter bérelhető terület, amely a Shopper Park Plushoz köthető. Hogy néz ki pontosan az üzleti modell?
2: Alapvetően nem bevásárlóközpontokról, hanem retail parkokról van szó. Ezek egyszintes épületek, dobozok, nagyon nagy parkolóval, tehát például, amit szerintem mindenki ismerhet, az a budaörsi Tesco, de ezen kívül gyakorlatilag a legtöbb vidéki nagyvárosban is van Shopland, ez a Shopper Park brandje, Shopland alatt működő bevásárló park, vagy retail park. A céget magát, a Shopper Parkot meg 2023-ban vezettük be a tőzsdére, azóta több sikeres tőkeemelésen vagyunk túl, és folyamatos euróosztalékot fizet a papír, tehát amiben még speciális az az iparág, hogy itt gyakorlatilag euróban fizetik a bérlők a bérleti díjat, euróban van a bankhitel, így módon a cég is euróban működik, és euróban fizeti az osztalékot. Most már Buxindex tagok vagyunk, és azt hiszem a 8. legnagyobb cég vagyunk a budapesti értéktőzsdén, és nemrég fizettünk 92 cent osztalékot részvényenként, ami ilyen 7% körüli euróhozamot jelent a befektetőknek az osztalékágon.
4: Kicsit több, mint 2 hónappal a választások után, hogy látod most a hazai piaci környezetet? Jelentős csökkenés volt a magyarországi befektetések kockázati megítélésében. Ez konkrétan hogy csapódik le nálatok, akár a finanszírozási költségekben, akár az ingatlanok értékelésében?
2: Így van, tehát az elmúlt hetekben, most már talán hónapokban egy óriási kockázatcsökkenés volt Magyarországon. Megnézzük az államkötvény hozamokat. Mindez ugye azt jelenti, hogy a külföldi befektetői bizalom Magyarország és a magyar eszközök iránt visszatért, és hát nagyon erősen vásárolják a forintot, illetve a magyar eszközöket. Az ingatlan piaci hozamok, azok egy kicsit lassabban követik ezt a hozamcsökkenést. Tehát például ugye a mi legutóbbi negyedéves jelentésünk az az első negyedéves jelentés, ott gyakorlatilag ez a hozamcsökkenés a magyar eszközök értékeltségében még nem jelenthetett meg, hiszen ez a március 31-i állapotot tükrözi, illetve egy elég nagy portfóliónk van, aminek körülbelül 35-40% a magyar, ugyanakkor az egész egy magyar struktúrában szabályozott ingatlantárság formájában működik a magyar tőzsdén. Tehát nyilván ennek a kockázat csökkenésnek a struktúra és az eszközök oldalán is azt várjuk, hogy lesz egy jelentős pozitív hatása. Azt gondolom, hogy azért ennek egy része már megfigyelhető, ha az árfolyamra tekintünk. Ami a banki finanszírozást illeti, eddig Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban a kamatszalár, amit tipikusan kaptunk, az 2% körül volt, ugye Magyarországon 2,5% körül, és most azt látjuk, hogy már Magyarországon is elérhető a 2%-os kamatszalár ilyen típusú hiteleknél, ami nyilván középtávon megint egy megtakarítást jelent a finanszírozási oldalon.
1: Térjünk is át akkor a legfrissebben publikált számaitokra. Az első negyedéves jelentést említetted. Itt a netto profit az egészen elképesztő mértékben 167%-kal nőtt éves alapon, és elérte a 28 millió eurót. Ennek a döntő része frissen vásárolt lengyel portfólió felértékelésből származott. Hogy látod, mennyire fenntartható a növekedés?
2: A lengyel portfólió akvizíció az nyilván egy nagyon fontos lépés volt, és már egy jó ideje előkészítés alatt állt. A novemberi 100 millió eurós tőkebevonásunk tulajdonképpen ezt a célt

0: 1%-os euróhozamon, tehát ez a tőkeáttétel előtti úgynevezett yield-en vásároltuk ezt a portfóliót. Úgyhogy a legnagyobb részét az OSAN 15 évre fix bérleti szerződéssel visszabérelte, és a piaci yield retail parkokban Lengyelországban valahol 7-7,5% között van. Tehát nyilván az értékbecslő azt vette figyelembe, hogy a 9,1% az egy piacit jóval meghaladó yield, és valahol a kettő között lőtte be az ingatlan értékét, de ugye így is egy nagyon jelentős felértékelődést tapasztalhattunk. Ami még itt nagyon lényeges, hogy a cash flow-ból csak szűk egy havi jelentkezett abban a negyedévben. Ennek ellenére ez a negyedév nagyon erős volt. Az erősség másik oka az a like for like, tehát a meglévő eszközök bérleti díj és NOI, tehát ez egy ilyen EBITDA proxy növekedése volt, ami 10% fölött volt euróban évfelév alapon, tehát a meglévő eszközökre, ami azért egészen elképesztő mérték növekedés. Ugye az ingatlannál azt szoktuk mondani, hogy egy inflációs növekedést szeretnénk legalább elérni. Itt euróinflációról van szó. Nyilván ez 2-3% között mozog jelenleg. Tehát a 10% az sokkal magasabb, mint az infláció. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díjakat érdemben tudtuk növelni, illetve egyéb bérleti díjbevétel termelő tevékenységeket is tudtunk végezni. Például nagyon nagy telkek vannak itt az ingatlanoknál, és ezeket drive-thru és egyéb telek bérleti konstrukciókra is tudtuk használni. Tehát a két leglényegesebb elem, az egyik ez a felértékelődés, tehát eddig mindig, amikor vásároltunk, az a befektetőknek jó volt, hiszen egy nagyon jó áron, nagyon magas hozammal vásároltunk, illetve, hogy a bérleti díj tömeg a meglévő eszközökön bőven az infláció felett, tehát két számjegyű euró növekedést produkált. Kérdés másik része, azt hiszem, hogy a jövőbeli terveinkre irányult, hogy folytatjuk ezt a növekedést, de van egy 5 éves guidance-ünk, abból azt látjuk, hogyha megnézzük most a cash-sel korrigált tőkeáttételünket, az 40% körül van Q1 végén, tehát ez azt jelenti, hogy a megcélzott 50-55%-os tőkeáttétel eléréséhez ugye még tudunk idegen tőkét igénybe venni. Nyilván ennek az az előnye, hogy ez sokkal olcsóbb, mint a saját tőke, és ebből kívánunk tovább növekedni a következő fázisban, tehát még egy 130 millió euró körüli akvizíciót tervezünk, ez több eszközből fog vélhetőleg összeállni, ami még jelentősen tudja növelni az egy részvényre jutó eredményt és az egy részvényre jutó osztalékot is.
1: A Concord elemzője követi a részvényeket, és a májusi frissítés során is 15 eurós célárat határozott meg. Ugye ez a novemberi kibocsátási sávhoz képest egyébként még egy jelentős emelkedési potenciál volt, viszont jelenleg ilyen 14,5 euró magasságában forognak a papírok. Hogy néz ki a tulajdonosi struktúra, illetve a közkészhányad jelenleg, és milyen további potenciál az, amit menedzsment szempontból látok, mi fogja tudni elősegíteni azt, hogy likvidebbé válhasson a részvény a tőzsdei kereskedésben?
0: A 100 milliós tőkeemelés követően nagyon szignifikánsan nőtt nem csak arányaiban, hanem volumenében is a közkészhányad. Alapkezelők által kezelt több alap tart részvényt, és kereskednek ezekkel a papírokkal. Tehát azt gondolom, hogy ami nem kereskedik, ugye az az általunk kezelt alapoknak a befektetései, ami már bőven 50% alatt van. Tehát a többi rész az pénzügyi befektetők kezében van, ami azt jelenti, hogy ők kereskednek is ezzel. A magánbefektetők aránya is látványosan emelkedett, ennek mi nagyon örülünk, tehát nyilván azt szeretnénk, hogy minden befektető, aki a magyar tőzsde iránt érdeklődik, tudjon erről a papírról, tudja, hogy van egy euróban denominált, viszont magas és kiszámítható osztalékhozamú papír, amely ráadásul mindemellett euróban kifejezett 10% feletti éves növekedést produkált NOI és EBITDA alapon is, illetve ahogy látjuk, egy nagy növekedési pályán is van, ami nyilván tovább emelheti a likviditást és tovább emelheti a portfólió értékét. És azt gondoljuk, hogy amúgy ezt nagyon támogatja a magyar környezet megváltozása, és

0: magyar kockázat csökkenése, hiszen most már nagy nemzetközi befektetők is vannak a Shopper Park tulajdonosi körébe, és ez az érdeklődés az utóbbi hetekben, hónapokban még erősebb lett. Tehát azt gondolom, hogyha még nagyobb lesz ennek a cégnek a market cap-je, akkor még több nemzetközi befektető tud ebben részt venni. Nyilván az ő forrásköltségük alacsonyabb, így az várható, hogy ez a befektető igény ez még tovább növelheti a részvény árat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly ingatlan befektetők mozdultak meg, akik eddig nem voltak Magyarországon, és vásárolni akarnak. Ez a hozamokat lefelé, az értéket fölfele fogja vinni. Illetve ha megnézzük a guidance alapján az előretekintő osztalékhozamunkat, akkor gyakorlatilag 7% felett vagyunk még mindig euróban, amivel azt gondolom, hogy a legmagasabb osztalékhozamot fizető papírok között vagyunk még mindig Magyarországon is, és nemzetközi összehasonlításban is, illetve 5 év alatt egy 50%-os EPS növekedést látunk megvalósíthatónak, aminek az első évben, tehát 27-re több mint 20%-a megvalósul. Nyilván, ha ez kiderül és bebizonyosodik, hogy ez így van, akkor az azt jelenti, hogy az osztályfizetési képességünk is arányosan nő.
1: Magyarországon a lakossági megtakarítók még mindig nagyrészt állampapírban, vagy akár közvetlenül ingatlan kitettségben ülnek. Szerinted mi kellhet ahhoz, hogy a hazai kisbefektetők is bátrabban nyissanak a részvénypiac, vagy akár a tőzsdei ingatlanos cégek felé?
0: Az ingatlan befektetések terén ugye nagyon sok befektető Magyarországon, de a régióban is lakásba fekteti a pénzét. Amúgy ez egy elég jó, nagyon stabil befektetési forma, és ugye az elmúlt években azért nagyon magas hozamot termelt a befektetőknek. Nyilván itt a hozam egy lakásbefektetésnél gyakorlatilag a felértékelődésből áll, hiszen a bérleti díjtömeg, amit ezen lehet realizálni, az értékhez képest elég alacsony, tehát néhány százalék. Ugye mi ezzel szemben 8-9%-on adjuk bérbe ezeket az eszközöket nagy intézményeknek, ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb cash-on-cash, tehát hozamot lehet elérni, és ugye ezt fizetjük ki, illetve ennek a nagy részét fizetjük ki osztalékban a befektetőknek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó diverzifikációs lehetőség, hogy ne csak olyan ingatlan befektetéseink legyenek, amiknél az értéknövekedésre appellálunk, hanem olyan is, ahol van egy nagyon magas cash hozam, és e fölött lehet még egy felértékelődés.
1: Az ingatlanpiaci szereplők körében sok a találgatás arról, hogy a kormány eltörli-e a sok éve érvényben levő plázastopot. Ha ez megtörténik, akkor szakértők szerint nagy beruházási hullám indulhat el az iparágban. Ti hogy látjátok, hogy nektek ez mekkora növekedési potenciált jelenthet?
0: A plázastop, azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy rossz szabályozás. Tehát az elmúlt években Közép-Kelet-Európában, Csehországban, Lengyelországban közel 50 új belépő volt a retail piacra, tehát kiskereskedő, míg Magyarországon 11 néhány. Na most ez azt jelenti, hogy nincs megfelelő verseny, ami mit jelent, hogy kevesebb termékből, szolgáltatásból választhatnak a fogyasztók, valószínűleg ennek is van hatása az inflációra. Tehát nyilván, ha többen versenyeznek egy kiskereskedelmi piacon, akkor alacsonyabbak lesznek az árak. Plusz ugye ennek azonnali GDP hatása van, hiszen ha ezek a bérlők bejönnek, új üzleteket nyitnak, új embereket vesznek fel, új supply chain-eket alakítanak ki, az mind azonnal és elég intenzív GDP emelkedést tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon eljött az ideje a plázastop eltörlésének, hiszen szerintem mindenkinek érdeke, hogy a fogyasztók nagyobb kosárból választhassanak, több kiskereskedő termékeiből, illetve hogy ez a tőke megmozduljon, és gyakorlatilag egy gazdasági növekedést okozzon az országban. Úgyhogy mi ezt nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy ennek hatására nagyon sok új retailert tudunk behozni az országba. Amúgy az elmúlt években a tizenvalahány retailerből 2-3-at mi hoztunk be. Ennek a portfóliónak a nagy előnye, hogy nagy, tehát ha valaki be akar lépni egy országba, akkor gyakorlatilag velünk leszerződve be tud lépni Magyarországra egy megfelelő méretben, ami már hatékony az operációhoz.
2: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Én is köszönöm szépen.
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
3: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Megláthatjuk Aquincum egykori lakóinak az arcait. A sírokban feltárt koponyák alapján készült arcrekonstrukciókból nyílik kiállítás. Az Aquincumi Múzeumban járunk a műsor első perceiben.
2: Valahogy maga az ember, az, hogy ezek a kiállított leletek kikhez tartoztak, kik használták, milyen életet élhettek, ez egy csomószor elsikkad, és ezért gondoltuk azt, hogy lehetne ez az arcrekonstrukció, és megfejelve annyival, hogy nem csak egy életre keltett, tudományos módszerekkel életre keltett arcot láthat a látogató, hanem megkíséreltük egy kicsit az élet történetét is bemutatni, tehát mindegyik arcrekonstrukció mellett lesz egy fiktív életrajz.
1: Ezután egy szinte posztmodern riport következik. A Kard Magyar Útja címmel nyílt tárlat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában magángyűjtők tárgyaiból. Mint a kiállítás kurátora, ezúttal nem kérdezek, hanem válaszolok.
3: Műtárgylapunk van, tehát hogy hol szereztük, miként szereztük, hát mint a múzeumi előírások szerint, ugye műtárgylapokon van az Felső Tárkányi Kardok Házának is a bemutatása, el lehet olvasni rajta.
4: De most már egyre szűkült a kör, és már régi fegyvereket nem nagyon lehet beszerezni. Tehát már mind elkoptak a régi fegyverek.
5: Egy nagy múzeumban rengeteg tárgy van, a muzeológusok nem érnek rá minden tárgynak utána járni. A gyűjtők sokkal alaposabban felkutatják a saját tárgyaiknak az eredetét.
1: Ahogy én látom, nagyon-nagyon szívesen mutatják meg azt, hogy miük van. Nagyon szeretnék azt, hogy más emberek is gyönyörködhessenek abba, amit ők összegyűjtöttek, ők megszereztek. Akkor egy teljesen új világot tudunk megnyitni az emberek előtt. Végül egy tompa melletti feltárásról lesz szó, ahol a barbarikumot átszelő legendás római útat kutatták. Már ha létezett egyáltalán ilyen római út.
6: Közel 50 km, szóval ez egy azért nagyon-nagyon komoly szakasz, és ez tényleg egyértelműen látszik, de hát a korát azt még mindig nem tudjuk pontosan belőni, nem tudjuk, hogy mikor keletkezett, és azt se tudjuk, hogy mikor szűnt meg a használata, és azt se, hogy mi volt.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az Aquincumi Múzeumban még a június 26-ától látogatható kiállítás berendezése közben beszélgettem Vámos Péter régész főmuzeológussal, a kiállítás kurátorával.
2: Jelenleg itt állunk az Aquincumi Múzeum régi kiállító épületének az előterében, és mögöttünk bent most is folyik a kiállításnak az építése.
1: Milyen kiállítás lesz ez?
2: Ez egy arcrekonstrukciókat bemutató kiállítás lesz, kiegészítve Aquincum történetével, topográfiájával, temetkezéseivel kapcsolatos installációkkal és leletekkel.
1: Meglehetősen hosszú múltra tekint vissza ez a kiállítás, meg a kiállításnak az ötlete, hiszen 2022. szeptemberében jártunk együtt Kustár Ágnessel, aki ezeket az arcrekonstrukciókat elkezdte készíteni, és megmondom őszintén, én azt hittem, hogy az ő halálával tulajdonképpen sírba szállt ennek a kiállításnak az ötlete is.
2: Igen, sajnálatos módon Ági meghalt 2024-ben. Ő addigra 6 darab arcrekonstrukciót készített el. Aztán szerencsés módon később találkoztunk Gábor Emesével, aki szintén arcrekonstrukciókat készít, és az ő munkáit látva végül is arra jutottunk, hogy szeretnénk ezt a megkezdett projektet folytatni, és vele felvettük a kapcsolatot, és további 10 arcrekonstrukciót Gábor Emesével készítettünk el.
1: Összesen hány arc lesz itt látható?
2: Összesen 16 darab arcrekonstrukciót készítünk, mindegyik kivétel nélkül római kori temetkezésekből származó egyedek koponyájáról készült.
1: Ugye a kiállításnak az ötlete, ami szerintem nagyon jó és közérdeklődésre tart számot, az ugye az, hogy szembe lehessen nézni Aquincum egykori lakóival.
2: Igen, mindenképpen szerettünk volna egy kicsit ilyen szubjektívebb, vagy személyesebb, vagy életszerűbb kiállítást csinálni, hiszen általában a különböző ilyen régészeti jellegű kiállításokon ugye ki vannak állítva az egykor élt embereknek a használati tárgyai, vagy az életmódjával kapcsolatosan információk, és természetesen némelykor csontvázak is, vagy koponyaként, vagy in-situ, vagy valamilyen speciális helyzetet bemutatva, de hogy valahogy maga az ember, az, hogy ezek a kiállított leletek kikhez tartoztak, kik használták, milyen életet élhettek, ez egy csomószor elsikkad, és ezért gondoltuk azt, hogy lehetne ez az arcrekonstrukció, és megfejelve annyival, hogy nem csak egy életre keltett, tudományos módszerekkel életre keltett arcot láthat a látogató, hanem megkíséreltük egy kicsit az élettörténetét is bemutatni, tehát mindegyik arcrekonstrukció mellett lesz egy fiktív életrajz, ami nyilvánvalóan fiktív, de hiteles történelmi, régészeti panelekből, mozaik darabokból vagy építő elemekből áll össze. Nyilvánvalóan igyekszünk kihangsúlyozni azt, hogy a fikciós jelleget, tehát nem akarjuk azt állítani, hogy az a kiállított egyed az ténylegesen ez volt, vagy az volt, vagy amaz volt, csak felvillantunk egy lehetőséget, hogy akár így is élhetett volna, vagy ilyen sorsa is lehetett volna, mint amit ott abban a fiktív életrajzba bemutatunk.
1: Mi alapján választották ki ezt a 16 koponyát? Reprezentálni akarták Aquincum lakóinak a sokszínűségét, vagy inkább az volt a fő szempont, hogy ezek érintetlenek, minél inkább épebbek legyenek, hogy könnyebb legyen a dolga annak, aki majd arcot varázsol nekik?
2: Igen, sajnos van ez a kettősség a kiválasztás koncepciójában, hiszen természetesen az alapkoncepció az volt, hogy minél több helyről, tehát Aquincum rengeteg temetői közül lehetőség szerint mindegyikből legyenek mintáink. Ugyanakkor tény és való, hogy a válogatásnak a szempontjait az jelentős mértékben befolyásolta az is, hogy milyen állapotúak ezek a koponyák, hiszen csak jó állapotban megmaradt, sértetlen koponyákról érdemes, hiteles arcrekonstrukciót készíteni. Ezért sajnos hébe-hóba előfordult az, hogy bizonyos területek kimaradtak, mert ott nem kerültek elő olyan jellegű koponyák, amelyek alkalmasak lettek volna arcrekonstrukcióra. Így fordulhat elő az, hogy bizonyos temetőkből több egyedet is kiválasztottunk.
1: Pillanatnyilag itt állunk a régi múzeum épületnek a bejáratában, mellettünk a falra föl van erősítve egy családi sírkő, amin ugye portrék is vannak. Van olyan koponya, vagy lesz olyan koponya itt kiállítva, meg arcrekonstrukció, amelyik kötődik egy ilyen ábrázoláshoz? Egyáltalán van ilyen lelet Aquincumból, tehát hogy ismernek olyan temetkezést, ahol tudják azt, hogy az nyugodott benne például a szarkofágban, akinek az arcképe ott volt fölötte a sírkövön?
2: Sajnálatos módon ez nagyon ritkán fordul elő. Természetesen szarkofágok esetében találunk feliratos szarkofágot, amelyben szerencsés módon meg is találjuk az elhunytat, de ez általában ez egy nagyon ritka jelenség, amikor megvan a sírkő is, és a sírkőhöz tartozó temetkezés is.
1: Ahogy benézünk ide a kiállításba, egy falat látunk, ami még készül, amin jó sok luk van, 16-nál mindenféleképpen több luk. Ebben mik lesznek majd?
2: Az arcrekonstrukciók mellett szeretnénk azért felvillantani a római kori, vagy a helyi portrék, arcmások megjelenítésének a régészeti emlékeit is, és ebbe az installációba, ami egy római kori kolumbáriumot próbál meg imitálni, ebbe sírkövekről, sírszobrokról, vagy egyéb szobrokból származó kőfejek lesznek elhelyezve.
1: Ilyen tárlatokat egyébként külföldön szoktak rendezni? Mennyire elterjedt az, hogy megpróbálják rekonstruálni egy-egy történelmi korszak, ha úgy tetszik, névtelen szereplőinek az arcát?
2: Hát mostanában azért az arcrekonstrukcióknak egy konjunktúrája van, hiszen elég sokszor lehet értesülni tudományos vagy népszerűsítő ismeretterjesztő hírekből arról, hogy különböző korokból, koponyákról arcrekonstrukciókat készítettek. Nyilvánvalóan ennek több módja van. Az itt kiállított arcrekonstrukciók a hagyományos módszerekkel készültek, természetesen tudományos antropológiai megfigyeléseken és alapokon nyugvó arcrekonstrukciókról van szó, amikor a lágy részeket a csontozat alapján felhelyezik a koponyára, és ez alapján alakítják ki az arcot. De a mai mesterséges intelligencia világában nagyon sok olyan arcrekonstrukció van, ami ilyen portrékról készítenek. Ezek vagy hitelesek, vagy nem hitelesek. Most igazából én nekem ehhez nincs jogosultságom ezt megítélni, de tény is való, hogy azért sok arcrekonstrukció készül manapság, és nyilvánvalóan kiállításokon is ezek szerepelnek, de ilyen jellegű kiállítás szerintem mostanában nem nyílt, hogy ilyen nagy mennyiségű arcrekonstrukció kerül bemutatásra.
1: Vámos Péter régész főmuzeológussal, a Voltunk Minti arcrekonstrukciók a római korból című kiállítás kurátorával beszélgettem. Hamarosan a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A Kard Magyar Útja címmel nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A bemutatott szabjákat magángyűjtők kölcsönözték a múzeumnak. Velük, vagyis Lőrinc Józseffel, Tóth Sándorral és Varga Jánossal, valamint velem, mint a tárlat kurátorával, Terei György régész, a BTM középkori főosztályának vezetője beszélgetett.
2: Egy nagyon érdekes riport születik most. Kovács Olivérrel 22 évvel ezelőtt találkoztam a Árpád-kori Kána faluban. Ott készítette velem az első interjúját, és az elmúlt 22 évben hát több tucat interjút készített, de most megfordítjuk a dolgokat. Én fogok tőle, illetve itt a körünkben megjelent műgyűjtőktől kérdéseket feltenni, hiszen most nyitottuk meg itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a Kard Magyar Útja, Magyar Kardok Magyar Gyűjtőktől című kis kiállításunkat, ami így a megnyitón nagyon sikeresen debütált, és rögtön az első kérdésem is az lenne, hogy miért a kard? Tehát, hogyha fegyverről beszélünk, akkor a kard jut eszünkbe. Ha gyerekek mivel játszanak, hát nem váról indítós rakétával játszanak, hanem inkább fakarddal játszanak. Ha valaki le akar rajzolni egy katonát, akkor biztos, hogy a kezébe kardot tesz, és nem lándzsát. Tehát mi az a kardban az a különlegesség, ami miatt tényleg az embereket érdekli, és így a kiállítás központi eleme lesz?
3: A kard tulajdonképpen az első olyan fegyver, amit arra találtak ki, hogy a másik emberben kárt tegyenek. A korábbi fegyverek, amiket használtak, a lándzsák, vagy az íjak, vagy a balták, azok vadászfegyverek voltak. A kard az első olyan fegyver, ami azért született, hogy egy ember életet kioltsanak vele. Ugye meglehetősen régen, nagyjából 5300 évvel ezelőttről ismerjük az első kardelletet, és hát különösen fontos a kard itt a Kárpát-medencében, hiszen az európai kardok, amik ugye nem ugyanazok, mint az Égei-tengernek a kultúrája, tehát az európai kardok azok itt születnek meg. Ugye az első ilyen bronzkori kard az csak nem 3700 évvel ezelőtt készült, az a hajdúsámsoni kard, és gyakorlatilag itt indul el Európának a kard története a Kárpát-medencében. És hogy mi a kardoknak az a fantasztikus ereje, ami igazándiból a többi fegyver fölé helyezi őket, valószínűleg tartom, hogy az a kulturális többlet, amit a kardok hordoznak magukban. A kard egy nagyon praktikus fegyver, az ember bárhová magával viheti, kifejezheti vele azt, hogy mennyire gazdag, milyen a társadalmi státusza. Ez már a bronzkortól kezdve így van ezekkel a kardokkal. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor egy kard az össze tud fonódni a tulajdonosával. Ki tud alakulni egy személyes kötődés, ami mondjuk egy lándzsánál kevésbé tud kialakulni, vagy egy baltánál kevésbé tud kialakulni, és valószínűleg ez a személyes kötődés az oka annak, hogy a kard nagyon hamar átlép a varázskardoknak, meg a varázsfegyvereknek a birodalmába. Tele van az emberiség története varázskardokkal. Ezek legyenek akár jók, akár rosszak, önálló akarattal bíró fegyverek. Én azt gondolom, hogy a kardnak valójában ez a titka.
4: Nekem, mikor kardot fogok a kezembe, megmondom, milyen érzés fog el. Ugye az ember természeti lény. A természetben minden állatnak van valami védekező szere, karma, agyara, szarva, akármivel meg tudja magát védeni. Az ember, ahogy civilizált lett, ott áll védtelenül a természetben, és amikor kardot fogok a kezembe, úgy érzem, hogy már megvan nekem is a védekező szerem. A természetben is meg tudom magam védeni. Visszajött az, amit elvesztettem azzal, hogy egy civilizált lény lettem. Úgyhogy engem ez az érzés fog el, amikor kardot fogok a kezembe.
5: Igen, valószínű, hogy ez így is van, hiszen tudni kell, hogy a magyar történelemben is több mint 1000 éven át, ugye ez mindig kifejezte a vitézséget, a katonák védték ugye a hazát, védték a keresztet, a kereszt, a kardot. Tehát a kölcsönösség, hogy a kardnak ugye kereszt alakja van ebben az időben, azért beszélek így. Tehát mindig kifejezte azt a gondolatot, hogy én egy védett ember vagyok, van egy olyan védőerő a kezemben.
6: Ha kezembe fogok egy kardot, akkor mindig elönt egy melegség, és nagyon szeretem a kardokat, és szeretem nézegetni, sőt, még aludtam is vele egyszer.
4: Hát ez varázslatos érzés, hogy azt a fegyvert valamikor 100, 200, 300 évvel ezelőtt szintén valaki fogta a kezébe, gyönyörködött benne, büszkélkedett vele, és átérezte azt, ami őt nem tudom hány száz évvel ezelőtt érzett, ez fantasztikus.
2: Igen, ebből látszik, hogy a kard egy picit túlmutat egy tárgyon, egy fegyveren, az sokkal többet mutat, de erről még a riport folyamán lesz szó. Miért műgyűjtők? Ugye egy múzeumban vagyunk, itt egy múzeumban általában a múzeum a saját, vagy más múzeumoknak a műtárgyait mutatja be. Picit beszéljünk arról, hogy a műgyűjtők fontossága, a gyűjtők fontossága milyen szerepet játszik ebbe a kiállításba, illetve ennek a tárgynak a megismerésében.
3: Hát ugye itt a kiállításon ez a három gyűjtő mutatkozik be, tulajdonképpen a gyűjteményi darabjaikból nagyon keveset, de bemutatnak a számunkra, és hát magában a kérdésben benne is van igazándiból a válasz, hogy a múzeumok ugye a saját gyűjteményükben, vagy más múzeumok gyűjteményeiben lévő tárgyakat tudják bemutatni, de ha bevonjuk a magángyűjtőket, akik egyébként, ahogy én látom, nagyon-nagyon szívesen mutatják meg azt, hogy miük van. Nagyon szeretnék azt, hogy más emberek is gyönyörködhessenek abba, amit ők összegyűjtöttek, ők megszereztek, akkor egy teljesen új világot tudunk megnyitni az emberek előtt. Hát ugye most például az itt szereplő kardok, ezek eddig nem voltak láthatóak, és hogyha vége lesz a kiállításnak, akkor szintén legalábbis a nagy részük nem lesz látható a nagy közönség számára, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy például tudjuk azt, hogy egyáltalán mi az, ami Magyarországon az elmúlt koroknak a kardjaiból egyáltalán fennmaradt. Azt nagyjából ismerjük, hogy mi van a múzeumoknál, de hogy mi van a magángyűjtőknél, azt nem.
4: És a magángyűjtőknek a tárgyai, a fegyverei, amiket birtokolnak, azok mint a saját gyerekei szinte, és utána kell járni, hogy milyen eredetű, honnan, miért, hogy alakult ki, hol csinálták, ki volt a mester, aki létrehozta. Egy nagy múzeumban rengeteg tárgy van, a muzeológusok nem érnek rá minden tárgynak utána járni. A gyűjtők sokkal alaposabban felkutatják a saját tárgyaiknak az eredetét.
2: Igen, ezt el kell mondani, hogy én középkoros régészként egy-egy tárgynak tudok utána menni, de foglalkoznom kell a különböző korszakkal, különböző objektumokkal, tehát az nagyon-nagyon szerencsés, aki mondjuk egy bizonyos fegyvertípusnak, a kardoknak egy bizonyos típusának szenteli az egész életét, és tud róla mindent. Visszatérve a kard, mint több, mint fegyver. Amikor itt építettük a kiállítást, és hát nem azt mondom, hogy a látogatók jöttek be, hanem a munkatársak, akkor mindenki elcsodálkozott azon a tényleg remek műveken, az az iparművészeti remek műveken, amiket itt látunk. Tehát itt gyönyörű mestermunkákat láttunk, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan születtek azok. Tehát, hogy itt a legtöbb esetben itt nem egy egyszerű fegyverről van szó, hanem egy olyan díszes tárgyról, ami kifejez valamit, beszéljünk arról, hogy mit fejez ki, illetve azt, hogy ezzel megjelenni azért az egy dicsőség volt.
3: Ezek gyűjteményi tárgyak, és általában azért a gyűjtemények azok meglehetősen torz képet adnak, hogyha egy-egy korszaknak az általános fegyver használatával kapcsolatosan próbálunk ismereteket szerezni. Tehát ezek a kardok, amik itt vannak, vagy szabják, amik itt vannak a kiállításban, ezek tulajdonképpen a koruknak a Rolls-Royce-ai, meg Ferrari-ai. A legdrágább, a legnyívesebb fegyverek, amik nagyon-nagyon sok pénzbe kerültek már akkor is. Az átlag természetesen nem ilyen kardot hordott, nem ilyen kardot használ a csatákban. Ez valóban egy szűk elitnek a kiváltsága volt, hogy ilyen minőségű és ilyen drága kardjaik legyenek. Ja, ebből a szempontból, hogyha csak a gyűjtemények alapján próbálnánk a kardtörténetét megismerni, akkor tévútra is jutnánk, mert hogy valójában a nagy tömegben használt kardok ennél sokkal kevésbé voltak mívesek, azok valóban el tudtak törni a csata közben, azokra nem vigyáztak, azt nem adták tovább az unokának, vagy csak ritkán, hogyha valami olyasmi történet fűződött a kardhoz, hogy lám, ez mentette meg a nagyapátnak az életét, és ezért ezt a kardot, hiába csak egy rozsdás vas darab, de eszedbe ne jusson kidobni. Hogyha ilyen történet kötődött hozzá, akkor természetesen fennmaradt, de hogyha nem volt ilyen történet, akkor nagy valószínűséggel akár el is veszhetett, odaadták valakinek, nem vigyáztak rá. Ezek a szabják, amik itt vannak ebben a kiállításban, ezek nem ilyenek, ezeken látszik az, hogy ezek valóban nagyon-nagyon megbecsültek voltak, és hát éppen a drágaságuk, meg éppen a ritkaságuk miatt ezek a korukban is rendkívül sokat értek, ahogy a későbbiekben, meg most is rengeteget érnek.
1: Hamarosan folytatjuk a Kard Magyar Útja című kiállításról szóló riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a Kard Magyar Útja című kiállításról szóló riportot. A megszólalók Lőrinc József, Tóth Sándor és Varga János kardgyűjtők, a tárgyak kölcsönzői, illetve jó magam, a kiállítás kurátora. Aki kérdez, Terei György régész, a BTM középkori főosztályának vezetője.
2: És most akkor a gyűjtőkhöz szeretnék egy-egy kérdést feltenni. Hát rögtön az első kérdés, amit szerintem mindenki megkérdez. Miért pont kard? Miért nem bélyeg, autó, nem tudom, lepkegyűjtemény, büszke tulajdonság? Hogy jött a kard iránti szeretet, illetve az első kardnak a története?
3: Nálam úgy kezdődött, mint ahogy az igazgató is mondta, hogy gyerekek játszottunk fakarddal, a fiúk azok ugye hadakoznak. Fakarddal játszottunk, de az egyik osztálytársamnak, illetve gyerekkori barátomnak valahonnan volt egy igazi kardja, a papája révén szerezte, és mindig úgy irigykedtem, hogy nekünk csak ez az egyszerű fakard, meg akármi van, neki meg igazi kardja van. Hát nem sikerült sokáig igazi kardra szertennem. 1970-ben Miskolcon voltam egyetemista, amikor a Nemzeti Színház melletti mellékutcában, akkor nyílt egy kis régiségkereskedés. Isten. A bolt kirakatában megpillantottam egy, mint később kiderült, egy régi orosz kozák kardot, aminek oroszul egyébként Saska neve, gyönyörű bőrhüvelybe, patinás fekete bőrrel bevont hüvelybe, és az a csillogó részszerelék, ami mindig megfogott engem, hogy olyan szépen tud csillog, mint az aragy, a rész úgy csillog. De hát ugye borzalmas, drága volt, 600 kemény pengő forintba került, tehát én szegény egyetemistaként nem tudtam erre szert tenni, de a kollégiumban panaszkodtam a szobatársamnak. Azt mondja, hogy hát próbálj meg az egyetemtől szociális segéd kérni, akkor voltak még a szocializmus ilyen dolgok, hogy szociális segéd, nincs téli kabátot. Megírtam a kérelmet, mit ad Isten, pont 600 forintot kiutaltak nekem, berobogtam a városba, megvettem a kardot, nem mertem a buszra felszállni vele, hanem kiballagtam az egyetem városba, gyalog Miskolcon, és felfüggesztettem a kollégiumi szobámnak a falára, illetve tök hatan raktunk egy szobába. Most ez odáig fajult, hogy a mostani lakásomban már több mint 50 ilyen orosz kozák saska függ, amivel szerintem Magyarországot lehet, hogy a legnagyobb ilyen kollekcióval rendelkezem, úgyhogy így kezdődött. Még mindig megvan, kérdezte az Olivér, még mindig megvan ez az első kardom, és a többi is hasonló kinézetű hozzá.
2: Most ugye időben ugrunk, az első kard után jön a második, utána a sokadik, a kardok mellett vannak egyéb tárgyak. Hogyan lehet több száz, ugye 500 műtárgyat, abból 140 kardot tárolni, bemutatni? Hogy lehet ezt számon tartani? Ugye, ha az embernek van egy-két kardja, az fölteszi a falra, de mondjuk 140 esetében nincs akkora lakás, amelyikbe föl lehetne tenni. Hogyan lehet ezt megoldani? Mert szerintem a hallgatókat is érdekli.
4: Igen, hát most a történelmi tárházról van szó, illetve a mostani új nevén Kardok házára, ami Egerben volt, történelmi tárház. Tehát nekünk valóban már közel 500 darab műtárgyunk van, és hát ezeknek a kardoknak az elhelyezése nem lett volna egyszerű, ezért eklektikus módon hadszertár jelleggel vannak gyakorlatilag a falon, és hát egyéb tárlókba elhelyezve. Nyilván az érzékenye fegyverek azok vitrínben vannak. Van egy sor vitrin, ami túl zsúfolt, mert ugye egy rendes múzeumi vitrínben 7 és 10 tárgy maximum, ami belefér. Hát nálunk van benne vagy 50-60 darab műtárgy, kicsikét szűkös a hely valóban, de a vendégek, akik eljönnek, a látogatók, azok nagyon szeretik látni, sokszor meg is lehet fogni ezeket a fegyvereket, hiszen vannak olyan műtárgyak, amik több ezer évesek, nyilván azokat nem tudjuk kézbeadni, de vannak olyanok, amelyek, hát mit tudom, 3-400 évesek is jó állapotban vannak, azokat meg lehet esetenként fogni, hiszen tudjuk őket kezelni különböző vegyszerekkel, olajokkal, műszerolajjal, például a kardok pengéjét, különböző, hát parafinnal, vagy más ilyen mostani készítményekkel a bőröket, a kardhüvelyeken lévő bőröket kezelni, és hát ugye a páncélokat, egyéb műtárgyakat is, amik nálunk vannak, vagy lőfegyvereket, ugye rengeteg lőfegyverünk is van, azokat is megfelelő módon mindegyiknek megvan a műtárgy kezelési koreográfiája, úgy lehet mondani, hiszen minden fegyverünkről, mivel múzeumként működtünk, és jelen pillanatban is múzeumként működünk, műtárgylapunk van, tehát hogy hol szereztük, miként szereztük, hát mint a múzeum. Előírások szerint a műtárgylapokon van az felsőtárkányi kardok házának is a bemutatása, el lehet olvasni rajta. Ha esetleg egy következő nemzedék jön, fogja látni, hogy mivel volt kezelve, tehát hogy ne okozzon benne károsodást. Igyekszünk minden tárgyat megbecsülni, hiszen Magyarországon relatív kevés ilyen műtárgy van, hiszen nem őrizték meg nálunk a nádasdiak, az rinyiek, a rákóciak, a frangepánok, a tököliek hatalmas gyűjteményét, ezek mind ugye nyugatra vándoroltak, és hát ugye itt a mi feladatunk, hogy ezeket a meglévő tárgyakat megmentsük az utókornak, és az én feladatom külön, hogy a kardokházán keresztül egy részüket legalábbis közkincsé tegyük, tehát itt köszönettel kell fordulnom a lehetőséget megteremtő Budapesti Történeti Múzeumnak, és a Kovács Olivér úrnak, hogy lehetővé tette, hogy a műtárgyainkat itt ilyen kis számba is bemutassák a nagy közönségnek.
2: Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés, amiről még nem volt szó, hogyan kerül egy magángyűjtőhöz egy ilyen kard? Ugye azt itt a megnyitón hallottuk, hogy nagyon sokszor külföldön, és hogy segít-e a modern kor, tehát hogy most már az interneten minden fönt van, meg lehet nézni, vagy ebben a beszerzésben a modern kor technológiája nem segít?
5: Hát régebben úgy tudtam beszerezni kardokat, hogy például voltak régiségboltok, még ezelőtt 20-25 éve, ahol még fel lehetett lelni olyan kardokat, ilyen Julátus szabjákat, vagy 48-as darabokat. Aztán volt egy olyan osztálykapcsolatom, egy magyar ember, aki segített Ausztriából régi magyar fegyvereket szerezni, és a harmadik forrás pedig, amikor Magyarországon meghalt egy öreg gyűjt, esetleg annak a hagyatékából lehetett. De most már egyre szűkült a kör, és már régi fegyvereket nem nagyon lehet beszerezni. Tehát már mind elkoptak a régi fegyverek.
2: És az interneten érdemes kutakodni, és akkor mondjuk megnézni, lefoglalni, és csak utána kimenni, gondolná az ember.
5: Az internet világát nem ajánlom, ugyanis kép alapján nem szabad vásárolni, mert a fegyvert a kézbe kell fogni, tehát kép alapján nagyon rá lehet szúrni arra, hogy mellé fogni. Tehát

0: hamisítják, mert ugye azok nagyon drágák, és azokat érdemes hamisítani. Na most a pengéknél kell figyelni, a mostani kovácsolt pengék azok nehezek, a régi pengék könnyebbek voltak sokkal, akkor a vereteken az aranyozást kell figyelni, meg a hüvelyt, meg a kopottságot, hogy használták, nem, tehát ezekre kell odafigyelni.
1: Inkább legyen sérült egy megtalált műtárgy, lehessen látni rajta a kort, mert ha nagyon fényes, nagyon csillog, nagyon villog, ott valami nem stimmel. És ugye megbízható helyről kell vásárolni, ez nagyon lényeges. Tehát így a bizalom az egy nagyon fontos ebben a dologban.
2: Én is ezt szoktam mondani, ha a fegyver sérült, rozsdás, baja van, akkor már jó, valószínű, hogy eredeti. Ami nagyon tökéletes, az hamisított. Minél régebbi egy fegyver, annál inkább megéri hamisítani. Nos, nyugaton voltak annyira profi hamisító cégek, hogy a parasztanyákon fölvásárolták a 17. századi ekéket, ásókat, és abból kovácsoltak fegyvereket. Még ha valaki megnézi az összetételét kémiai laborba, akkor se tudott rájönni, hogy ez hamisított dolog.
3: A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható a Kard Magyar Útja című kiállításról a tárgyakat kölcsönző gyűjtőkkel, vagyis Lőrinc Józseffel, Tóth Sándorral és Varga Jánossal, valamint velem, mint a tárlat kurátorával, Terei György régész, a BTM középkori főosztályának vezetője beszélgetett. Hamarosan Tompa határában folytatjuk a közkincskeresőt.
4: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy legendás római út, ami talán csak a fantázia világába tartozik. Wilhelm Gábor ásatás vezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Tompa külterületén vagyunk, gyakorlatilag Tompa településtől egy kicsit északnyugatra, egy leendő kacsa telepnek a közepén úgymond, ahol egy ilyen termény feldolgozó csarnokot terveznek építeni.
1: És végeztek itt egy feltárást. Mit találtak egész pontosan?
2: Hát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy pályafutásom alatt ez egy rendhagyó ásatás. Nagyjából olyan 1800 négyzetméter a feltárandó terület, és egyetlen egy régészeti jelenség került elő. Ezt korábbról ismerjük, ráadásul regisztrált régészeti jelenség, hát gyakorlatilag egy 14-16 méter szélességben húzódó, egy többszörösen megújított, egy ilyen hatalmas, hosszan futó ároknak egy kisebb részletét tárjuk fel jelenleg.
1: Ez volna ez a híres, a Duna vonalától egészen a Párciumig futó római út?
2: Hát, egyes elméletek szerint igen, szóval úgy ismerjük magát ezt a nyomvonalas létesítményt, hogy idézőjelbe tett római út. Ugye ennek regényes története van viszonylag korán, már a 20. század elején, ugye próbálták rekonstruálni ezt az utat, Szegeddel azonosították Partiscum települését, ugye Partiscumot Ptolemaiosz térképéről ismerjük, ugye második században alkotta ezt a térképet, egy görög földrajztudós volt, ugye a rómaiaknak alkotott, és rajzolt is egy térképet, amin több szarmata területen lévő város tüntetett fel, Candaunum, Pessium, Parca is, hát ilyen volt mondjuk Partiscum is. Nem nagyon tudta a szakma ezeket azonosítani ez idáig, sőt, még most sincs megbízhatóan, viszont talán egybe egyetért a korszakkal foglalkozó kutatók nagy része, hogy a Partiscum az talán a jelenlegi Szeged helyén volt, ugye a római korban, és igazából, mivel megvan ott a Partiscum, és hát egy római őrállomást, egy római területet is feltételeznek, hát ez főként arra megy ugye vissza, hogy a szegedi nagyárvíz után, az a 1871-es nagyárvíz után ugye lebontották a szegedi várat, mely bontás során ugye római emlékek kerültek elő a várnak az alapozásából, meg az építőanyagából, ami alapján úgy gondolták, hogy itt minden bizonnyal egy római épület állt a szegedi vár előtt. Ezt igazából nem lehetett bizonyítani, még Csé Sebestyén Károly ugye írt egy szép nagy cikket is erről az egészről, ugye Szegeden volt régész, és hát valahogy akkor össze kellett húzni ezt a Partiscum városát a Dunántúlon, nagyon jó ismert Pannonia provinciával, és hát mit ad Isten, Pannonia provincia az légvonalba pont ott található, ahol a Dunának a bal partján lokalizáltak egy római települést, ugye ez Lugio néven egy ilyen kikötő erődöt ismerünk, és hát egy Lugio Partiscum kereskedelmi utat vizionáltak. Ennek a légifotón, illetve hát egyes térképi ábrázolásokon volt is valami nyoma egy ilyen útnak, ugyanis még az első és második katonai felmérésen is jeleznek ott, tehát hogy Tompa környékén, meg Baja felé is bizonyos régi sáncokat, és hát ezt a kettőt úgy szépen légvonalba összehúzzuk, akkor nagyjából passzol is az a Tompa környéke, tehát a szakma ott létrehozta ezt a feltételezhető utat, amire rá is ragadt ez a római út elnevezés.
1: Római leletet egyáltalán találtak itt?
2: Mi a feltárás során 3 darab állatcsontot találtunk, de hát ennek a római út kutatásának azért a térképészeti nyomok és annak értelmezése után azért még történtek egyéb vizsgálati fázisai. Hát a legkomolyabb és a legelső ez Pattai Pál neves régész nevéhez kötődik, aki ugye az 1970-es években nagyon komoly sánckutatást végzett a Kárpát-medencében, többek között ugye az úgynevezett csőrszárkot is kutatta, illetve mindenféle belső csőrszárkot, és hát nevesítve a római utat, erről hál' Istennek egy remek tanulmány is megjelent, ha jól tudom, 2 darab is. Tompa környékén, pont hasonló régióban, ahol ugye mi ástunk, átvágta ezt a római utat, ugye ennek a nyomvonalát terepbejárás alapján szépen tudta azonosítani, akkor még a szántások ugye nem voltak ilyen mélységűek és ilyen intenzívek, tehát még szépen lehetett látni ennek az ároknak a vonalát helyenként, és hát azt tapasztalta, hogy töltésnek a nyoma már nem látszódott, viszont egy nagyon markáns, nagyon mély árkot fel tárt, aminek a betöltése jellegzetes volt, természetesen lelett anyagot nem talált sajnos benne, ugye, mert ez a záruk ez nagyon sok helyen úgy fut, hogy éppen települést nem érint, nem szomszédos vele. Ezt követően ugye inkább a térképészeti kutatások folytak továbbra, és hála jó Istennek a légifotók, korabeli légifotók egészen az 50-es évektől egyre inkább elérhetővé váltak, tehát a 2000-es években már ezeket is igénybe tudtuk venni, illetve a műholdas felvételek egy újabb lökést adtak ennek a történetnek. történetnek. Majd az 55-ös út felújításához kapcsolódóan 2012-13-ban ugye itt történtek régészeti munkálatok Baja és Kelebia között, melynek az egyik szakaszán Mélykút határában szintén érintettük ezt a római utat. Mit ad az Isten, ezt a feltárást is pont én végeztem, és itt egy kisebb, hát egy 5-6 méteres szakaszát találtuk meg ennek az ároknak. Ami izgalmas volt, hogy ott egy árpádkori település mellett feküdt ez az árok szakasz, és hát az árokból egy árpádkori cserépbogrács perem töredéke elől is került. Egy kicsit gyengíti ugye ennek a keltező értékét, hogy nem tudjuk pontosan, hogy itt esetleg a árpádkori településből másodlagosan, vagy egy objektumba utólag beásással, vagy hogy kerülhetett bele ez a lelet. Minden esetre ez az egyetlen ismert régészeti kerámia, ami ugye ehhez a jelenséghez kapcsolható.
1: Ha jól érzékelem, akkor ennek a római útnak a teóriája azért meglehetősen gyenge lábokon áll.
2: Hát elég gyenge lábakon áll, főként azért is, mert ugye a térképészeti adatok alapján és légifotók alapján ezt az utat Baja környékétől tudjuk indítani, viszont az Baja északi részéhez csatlakozik be a Dunához. Utána nagyjából beállott az jelenlegi 55-ös út környékére, de Tompa után ez eltűnik. És Tompa után sehol se tudjuk azonosítani. Ennek az is az oka, hogy ott Kelebia ásatalom környékén azért elég komoly erdők vannak, nagyon komoly erdősítés történt, tehát ott a nyomvonalat nem látjuk, illetve ha látnánk is, az a mélyszántás már valószínű jelentősen roncsolta, de hát Szeged környékén se tudjuk ezt a vonalat megtalálni, bármennyire is keressük. Szóval ez a római út, ez inkább tényleg egy idézőjelbe tett római út, mivel ezt a nevet kapta. De hát van egy másik verzió is, ugye, amilyen utat ismerünk itt, ez a forrásokból nagyon jó ismert, és az Árpád-korban létezett úgynevezett Kálizút. Ugye Kálizok a Árpád-korban itt élő kereskedők voltak, és hát ez is egy ilyen kereskedelmi utat feltételez pont ezen a szakaszon, de hát ugye annak is a Kálizútnak el kéne menni a Dunától a Tiszáig. Szóval még ebbe a létesítmény mindig ott tartunk, hogy Bajától megvan Tompáig, Bajától északra, és hát ezek amúgy közel 50 km, szóval ez egy azért nagyon-nagyon komoly szakasz, és ez tényleg egyértelműen látszik. De hát a korát azt még mindig nem tudjuk pontosan belőni, nem tudjuk, hogy mikor keletkezett, és azt se tudjuk, hogy mikor szűnt meg a használata, és azt se, hogy mi volt.
1: Mert hogy ugye olyan fontos dolgokat nem tudunk, hogy kik építették ezt az utat, és egészen pontosan hova vezetett.
2: Hát igen, amit itt látunk, ugye hát nagyjából egy ilyen 14-16 méter szélességben több árok szakasz fut egymással párhuzamosan. Nagyon izgalmas, hogy a két szélén van a két legmélyebb tag. Az egyik egy nagyon markáns, több mint 3 méter széles. A mélysége olyan 1,40 környékén van jelenleg, míg a másik szélén ugye egy kissé, sekélyebb, közel olyan 60-70 cm-es kisebb szélességvára fut. Ugye a teljes szélességet nem ismerjük, mert ugye az ároknak mindig a legfelső része a legszélesebb, ugye mert rézsűs, tehát az alja felé fokozatosan csökken a szélességenek. Az ároknak fölfele megnő. Hát ezt lehumuszoltuk, illetve a szántás megsemmisítette, tehát ez még fönt magasabb lett. Ugye az ember az első körbe azt gondolta, legalábbis én amikor ránéztem, hogy milyen praktikus, akkor valószínűleg egy töltésút volt. Középen két árok a szélén. Igen, csak hogyha kikalkuláljuk ugye a teljes korabeli szélességet az árkoknak, akkor alig maradt köztük egy 2 méteres szakasz, tehát egy egészséges szekér nem férhetett el. Ha meg szembe jött még egy, akkor nem is mondom, hogy ez milyen galibát okozhatott. Tehát ezt a verziót kizárnám, de főként azért is, mert a két árok között is találunk különböző, kevésbé lemélyedő, de ugyanilyen irányú árok szakaszokat. Hát gyakorlatilag egy 7-8 olyan árok megy középpen, ahol a töltésútnak kéne menni, ami arra utal, hogy valószínű és sekélyebb megújítások lehettek ezen a területen.
1: Akkor ezek szerint nem is egy időben építették ezeket a sáncokat?
2: Nagyon ügytű. Engem kísértetiesen emlékeztet a profilja kialakítása amúgy a Kecskemét Mercedes gyár területén feltárt avarkori nyomvonalas létesítményre, annyi különbség, hogy ugye az derékszögben megtört és párba futott.
1: Hogyan lehet bármiféle tudományos bizonyítékot találni ahhoz, hogy sikerüljön az úttal kapcsolatban legalább valamilyen adatra, megbízható tudományos adatra szert tenni? Például ezek az állatcsontok segíthetnek?
2: Hát nagy szerencsénk volt, mert összesen 3 darab állatcsontot találtunk. 2 a nagy széles árokba, a északi részen ugye, illetve 1 darab került elő a délen futó kisé, kevésbé mély, de szintén markáns árok tagból. Ezek gyakorlatilag főként a betöltődés idejét jelzik, mert már viszonylag magasan kerültek elő. Mindhárom csontot el fogjuk küldeni C14-es vizsgálatra. Nagyon-nagyon fontos ugye ezeknek az eredményeknek, hogy megismerjük, hogy tudjuk, hogy mikor volt az ároknak a felhagyásának az ideje. Mert ez abszolút nem mindegy, hogy a 700-as években hagyták fel, a 13. században, vagy akár a 16. században, tehát nem mindegy, hogy egy törökkori útról beszélünk, vagy egy római útról, vagy netán egy árpádkori útról, vagy egy hosszan fennálló útról. Maga a régészeti nyomok, a betöltődés ugye, az nagyon izgalmas amúgy tényleg. Szóval főként a C14-es adatok, mert talán ez még a mi rendelkezésünkre, mert ugyanis van egy olyan megfigyelés, egy olyan régészeti periódus, amit talán sikerült megfogni. Mégpedig ez az északon futó nagy markánsároknál tapasztaltuk, ugyanis itt az ároknak a legalsó 30-40 centie egy nagyon jellegzetes szélfutta, úgynevezett futóhomokkal volt teljesen betemetődve. Én a régészeti pályafutásom során a Duna-Tisza közén kizárólag a 8-9. Századi avar településeknek a legutolsó objektumainál tapasztaltam ezt, tehát úgy tűnik, hogy hát ki is mondom, inkább a 9. században itt egy olyan száraz periódus következett be, amit ugye a klimatológusok, illetve hát Györfi György korábban, még jó 20 évvel ezelőtt feltételezett is, hogy itten van a forrásokban annyi igazság, hogy tényleg itt az avarok pusztái, itt ugye a terményeit tönkretett a homok és minden egyéb, amit leírnak a forrásokban, és ezt tapasztaljuk a jelenségben is. Ennek az ároknak az alján lévő homoknak az összetétele, a jellege, az kísértetiesen emlékeztet engem ezekre az avarobjektumokra, ami természetesen csak egy érzés. Mi régészek vagyunk, mi sok mindent látunk, sok mindent megérzünk, sok mindenben látjuk a párhuzamot. De ennek a tudományos bizonyítékát ugye nagyon-nagyon nehéz bármilyen szinten is igazolni, mivel magát a futóhomokot, ha nincs benne szerves anyag, annak a korát nem nagyon lehet meghatározni, mert az valahonnan jött és valahova ment. Ugye mai napig a homok az folyamatosan vándorol. De maga az objektumnak a jelleg, a betöltésének a jellege, az tényleg kísértetésen emlékezett engem arra.
1: Wilhelm Gábor ásatásvezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: bazár!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Itt a stúdióban a vendégem Mayer Kitty, aki ezúttal az Edit nevű formáció színeiben jelentkezik. Szia, Kitty!
3: Hello, szia! Köszönöm szépen a meghívást!
2: És az apropója a beszélgetésünknek két kiállítás, de aztán persze minden másról is fogunk beszélni, főleg arról, hogy mi az Edit, ami most egy éve van a szárnyaid alatt, de az abszolút szuper kuriózum kiállítás, az a Fabulon kiállítás, aminek az a címe pontosan, hogy Fabulon a bőre őre?
3: A bőre őre, igen.
2: Hát ahogy annó volt.
3: Igen, így van.
2: Hogy jött ez az ötlet?
3: Igen. Úgy jött ez az ötlet igazából, hogy nekünk volt még jó pár évvel ezelőtt egy cikksorozatunk Novák Piroskával, ez a Hype and Hyper online magazinnak a hasábjain futott, és ez a tárgyfét is cikksorozat, ez arra vállalkozott, hogy mi olyan tárgyakat választottunk az akkor már bezárt Iparművészeti Múzeumnak a gyűjteményéből, amik magyar tervezőhöz kötődnek, és leginkább a 20. század második felében készültek. És ezek között a tárgyak között, amiket mi kikutattunk, feldolgoztunk, megírtunk hosszabb cikkek, illetve kutatások formájában, azok között szerepelt például a magyar formatervezési, illetve hát akkor még magyar formatervezési nívódíjat elnyert Baba Kozmetikum, ami a Fabulonnak egy ilyen emblematikus terméke volt, ezt Nagy Alexandra tervezte, ő volt a Fabulon csomagolásoknak a formatervezője, nem csak ezé a Baba Kozmetikumé, hanem a többié is, és igazából ezzel a Baba Kozmetikummal indult el maga a tárgyfét is sorozat, és aztán egy kicsit ezt így félreraktuk, én akkor még tudtam interjút készíteni Alexandrával, ő, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt hunyt el, szóval, hogy a mostani anyagban már őt ilyen formában sajnos nem tudtuk megszólítani, de hogy ez a tárgyfét is sorozat volt az egésznek az alapja, és ehhez kötődik egy másik kiállítás is, vagy hát amiből előbb készült kiállítás, ez pedig a műanyag zacskós tej tartó, amit pedig még a K11 galériában szerveztünk meg Novák Piroskával és Viski Noémivel, mert hogy azt szerettük volna, hogy hát láttuk, hogy ennek a cikksorozatnak nagyon nagy a népszerűsége, tök sokan tudnak hozzá kapcsolódni, érdekli is az embereket, hogy mi van ezek mögött a tárgyak mögött, amik ugye mindenki számára ismerősek. És akkor tulajdonképpen...
2: Egy bizonyos korcsoport,
3: igen,
2: korosztály.
3: Igen, de kicsit azt is gondolom, hogy valahogy így még a fiatalabbaknak is valahogy így a perifériájukon ott van, hogy mondjuk látták a nagyszüleiknek, nem tudom, a Spejz polcán mondjuk akár ezt a tejzacskó tartót például, és az volt a célunk, hogy ugye az online megírt kutatásoknak legyen egy térben is kitáguló és kiállítás formájában is megtapasztalható élmény, amit mi szeretnénk átadni igazából így a látogatóknak. Úgyhogy az egésznek ez volt az alapja, már mint így visszatérve a Fabulonra, de hogy ez a kiállítás nyilvánvalóan nem csak a Baba Kozmetikumról szól, hanem tulajdonképpen ezt az egész témát, mint hogy szépségápolás, mi ezt kicsit így kiterjesztettük, és egy ilyen akkor és most síkokat egymás mellé rakva indulunk például ugye a Kádár korszaknak a nőideájától, de eljutunk egészen a kortárs szépségápolási trendekig, mert a nyilván ez alatt a 30-40-50 év alatt nagyon-nagyon sokat változott a mi viszonyunk is a szépségápoláshoz.
2: Eléggé felturbózódott ez a szektor, nem?
3: Abszolút, igen. Hát figyelj, én nem vagyok alapvetően egy ilyen nagyon járatos, ilyen beauty vonalon, azt hiszem ez eléggé...
2: Igen, most itt mind a ketten make-up nélkül.
3: Abszolút, de nem tudom, én így azt hiszem, hogy jól érzem magam, bár most már hát köszönhetően ugye a társaimnak, akik ebbe az Edit csapatba benne vannak, Gollob Lilla, Viski Noémi és Vikárius Réka, illetve jó magam így alkotjuk meg tulajdonképpen Edit karakterét, Szóval, hogy abszolút tőlem is teljesen távol áll ez a világ, de így a csajoknak köszönhetően azért rám is ragadt néhány újdonság, hogy mennyire fontos például a fényvédelem. Mm-hmm. Tehát nyilván én nem szoktam ilyen témákban olvasgatni, mindig meg volt az az egy darab, nem tudom, arckrém, amit az anyukámtól kaptam, azt mindig szépen felraktam az arcomra, és itt vége volt a történetnek, és nyilván azáltal, hogy ugye ez a kiállítás foglalkozik a mostani trendekkel, meg azt, hogy ugye manapság már igazából nagyon tudatosnak kell lenni a bőrápolás területén is, szóval, hogy ez például egy mondás a kiállításnak, vagy hogy ez így kiolvasható igazából, hogyha valaki eljön hozzánk, hogy aki például erre a mostani kortárs trendekre kíváncsi, az azt is megtudhatja, hogy te, hogyha kiműveled magad az összetevőkből, tehát, hogy ugye a különböző, nem tudom, ez az incidekóder, van egy ilyen, ez ugye az összetevőknek, én se tudtam, uh-huh. de hogy ezt így hívják. Szóval, hogyha megtanulod azt, hogy milyen összetevői vannak egy kozmetikai terméknek, annak milyen hatásai vannak, és ezeknek a birtokában vagy, akkor sokkal járatosabb leszel abban, hogy ugye megfelelő kozmetikumot válasz magadnak, és persze nyilván ez nem mindig volt így, szóval a Fabulon esetében, aki egyébként ezt az egész utat elkezdte, vagy ebben egy ilyen pionír volt, hogy már nem csak amiatt használjunk szépségápolási szereket, hogy szépek legyünk, hanem hogy egészségesek is legyünk. Nyilván a mai korban ez abszolút összefügg az egészséges életmóddal, az egészséges táplálkozással, szóval, hogy az
2: főleg, aki... hogy azért ezekben a krémekben annak idején, amikor mondjuk még a Fabulon volt, sokkal kevesebb hozzá összetevő volt valószínűleg, meg talán kevesebb szintetikus dolog, mint ami ma van, és ebben nagyon nehéz eligazodni, és akkor itt jön a design, ami irtózatosan megtévesztő tud lenni, mert néha mondjuk egy ilyen nagyon natur dizájnnal behoznak olyan szinten bőrekáros, mindenféle anyagot tartalmazó krémeket, hogy asszony legyen a talpán, aki átlát ezeken a megtévesztő mozzanatokon.
3: Hát igen, igazából most már igazából a bőségzavara az, amivel küszködünk, ez nyilván a Fabulon idejében még nem volt így, szóval ugye a 71-ben indított Fabulon az egy ilyen teljesen újító dolog volt, és nem csak amiatt, leginkább amiatt volt ugye érdekes, mert hogy ugye ezt a terméket, vagy ezt a márkát, ezt a kőbányai gyógyszerárugyár jegyzi, ők készítették. Uh-huh. Tehát, hogy egy gyógyszerárugyár arra adja a fejét, hogy ő nyilván azzal a fajta szakmai tudással, ahogy gyógyszereket előállít, és ez ugye bizalmat tud ébreszteni a felhasználókban, majd azokban is, akik ugye ezeket a kozmetikai termékeket használni fogják, szóval, hogy alapvetően ez volt az egyik nagyon fontos ilyen kulcspontja a Fabulon sikerének, és hát a design, amiről te is beszélsz, az abszolút nagyon fontos volt, és ilyen szempontból kiemelkedő az, amit a Fabulon véghez vitt, és itt mindenképpen meg kell említenünk dr. Veres Gáborné Marikát, aki a reklámfőnök volt, és egy ilyen csúcs szuper figurája, és nem tudom, vezéregyénisége volt a Fabulon márkának, mert hogy ő nem pusztán termékként tekintett ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a flakonokra, vagy ezekre a krémekre, hanem ő tulajdonképpen egy ilyen nagyon nyugati felfogásban egy márkát akart és tudott is építeni, ahol tulajdonképpen a Fabulon az abba vágott bele, hogy ezt a tudatosságot a design szintjén is alkalmazza. Tehát, hogy nagyon sokat dolgoztak együtt, és nagyon tudatosan működtek együtt grafikusokkal, fotósokkal, formatervezővel, tehát azért ez a 70-es években, hogy egy cég formatervezőt alkalmaz, ráadásul nem eseti jelleggel, hanem hosszú távon, és a Nagy Alexandra nevével többször is lehetett találkozni az akkori sajtótermékekben, szóval, hogy le is hivatkozták, hogy ki volt az, aki ezeket a csomagolásokat megtervezte, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos dolog volt, és ebből a szempontból ez a Baba kozmetikum, amiről ugye a tárgyfétis cikk is szólt, illetve hát a mostani kiállításon is mesélünk róla, az pedig még inkább egy ilyen kirívó példa, mert hogy ez abszolút nagyon izgi volt, amikor, és ezt még ugye az Alexandra mesélte, amikor én az interjút készítettem vele, hogy ez egy ilyen ötféle termékből álló termékcsalád volt, és ő tulajdonképpen, hát ha ránézel ezekre a csomagolásokra, akkor nem is feltétlenül a kozmetikum szó jut eszedbe, hanem a gyerekjáték. Mert hogy ez baba fürdető, baba tej, baba olaj, baba sampon, nem tudom, mindenféle baba krém, és akkor kék, piros, sárga, zöld színekbe volt kapható ez a termékcsalád, volt egy kék színű ilyen kenőcs kialakítású ilyen tubus, de hogy ezek a flakonok, ezek kicsit egy ilyen lapított körre emlékeztető, és egy ilyen nagyon játékos formavilágú csomagolás volt.
2: Hát meg ez a pöttyös motívum, az is
3: mert nagyon... ugye rajta van, igen, a fabulonnak ez a logo, ami ugye konzekvensen az egész termékcsaládon végigvonul, szóval, hogy nagyon sokféle terméke volt a fabulonnak, de az látszik, hogy nyilván azáltal, hogy formatervezőt tudtak és akartak alkalmazni, ő ezt nagyon szisztematikusan vitte végig a csomagolás dizájnba, és ennél a baba kozmetikumnál az egy ilyen nagyon jó érdekesség, hogy az Alexandrának az volt így az intenciója, hogy ezek a kis színes tubusok, illetve hát flakonok végül is így egymásba rakhatóak legyenek, mint a Lego, nagyjából úgy kellene elképzelni, és hogy ezek ráadásul az eredeti terv szerint különböző űrtartalmúak lettek volna, és ezáltal nem csak a színeket, hanem a számokat is lehetett volna ugye fürdetés közben tanítani a kisgyerekeknek, de hogy ez sajnos nem tudott megvalósulni, ez az eredeti elképzelése a tervezőnek, ugyanis a fröccsöntés technológiája, bármennyire is akkor már benne voltunk azért jócskán ebben az érában, de hogy ez igazából ilyen technikai okok miatt mégse tudta ezt az üregességet ott a flakonnak az alján megoldani, és emiatt ez az egész elképzelés, hogy ezek rakásolhatóak legyenek, ez ugrott, de még így is egy formatervezési nívódíjat elnyert termékről beszélünk.
2: Hát meg ahogy például Pataki Ágit társították az egész témához, hát mindenki ismerte a Ferenciek terén azt a reklámot, hány ezer évig az ott volt,
3: igen,
2: Pataki
3: igen,
2: Ági
3: igen.
2: lába.
3: Pontosan
2: a Fabulon reklám.
3: A Calvin téren volt ez.
2: Bocsánat, a Calvin mozaik, téren, igen.
3: De hogy ez, amit mondasz az Ágival kapcsolatban, tehát az, hogy amikor meghallod ezt a szót, hogy Fabulon, akkor beugrik a szlogán, a bőre őre, meg az Ági. Szóval, hogy ez egy biztos, hogy megkérdeznél 10 embert, akkor 9-en ezt válaszolnál. Szóval igen, és hát nekünk volt szerencsénk az Ágival interjút is készíteni, illetve a megnyitón is ott volt. Nagyon örültünk, hogy el tudott jönni, mert hogy a kiállításban nem csak tárgyak, leírások, korabeli csomagolások láthatók, hanem van egy ilyen kis videós felvételünk, amit ott meg lehet nézni, és abban például különböző szakértőket szólaltattunk meg így a Fabulonhoz kapcsolódóan. Egyrészt, hogy nekik milyen emlékük van róla, mi jut először eszükbe. Ebben a videóban megszól egyébként holisztikus kozmetikus, néprajzkutató, reklámszakember, és maga Ági is, szóval nyilván nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ő ezt az egész történetet, amit nyilván már nagyon sokszor elmesélt, mi kicsit ettől féltünk is, hogy akkor, nem tudom, hát az Ágitól nyilván mindenki ezt kérdezi, hogy akkor hogy is volt ez az egész kampánnyal, mert ugye ezt az Ági ott el is meséli, nyilván több fronton is ezt már így mesélte, hogy hát ő tulajdonképpen így meglepődve tapasztalta, amikor az utcán járt, hogy neki az arcképét felhasználták ez a kampányhoz, mert hogy eredetileg az Ágiról ez a portré egy diplomunkához készült, fotózta róla egy akkori diplomázó, és aztán igazából, ahogy ezt az Ági ott a videóban el is mondja, hogy hát akkor nyilván ez kicsit azért így kellemetlenül érintette, de utólag már látja, hogy mi volt az az út, amin ennek köszönhetően ő ugye el tudott indulni, szóval ő a mai napig nagyon elismerően beszél így akár a márkáról, Veres Gáborné Marika tevékenységéről, szóval, hogy igen, az Ági abszolút egy ilyen meghatározó szereplője és abszolút szerves része ennek a márkának, de hogy számomra például a kiállításnak az egyik legnagyobb hozzáadott értéke az az, hogy ebbe a sztoriban nem csak az Ági volt benne, akit ugye mindenki ismert, és nyilván voltak más modellek is, de hogy ami számunkra a kutatás során egyértelművé vált, hogy rengeteg szereplője volt, a már említett grafikus, aki a kampányokat fotózta, aki a kiállításokat, vagy akár a márkaboltoknak az interiőrjét tervezte, maga Marikának a személyisége, ugye vele se tudtunk sajnos találkozni, de a lányával, Veres Julival igen. Szóval, hogy számomra az volt egy ilyen nagyon-nagyon pozitív csalódás, hogy fú, hát ebbe a Fabulon sztoriba, ebbe rengeteg, rengeteg érdekes alkotó ember részt.
2: Kb. Még a Túró Rudi van, ami ilyen szintű márka.
3: És igen, egyébként, szóval, hogy a Fabulonnal kapcsolatban szerintem megint az van, kicsit, mint a zacskós tejtartóval, hogy rögtön beindít benned egy ilyen nosztalgikus érzés, de hogy kicsit mi nyilván a kiállításon erre persze rá akartunk játszani, de itt nem akartunk megállni, szóval, hogy ez nagyon fontos volt, hogy mi azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy design kultúra központú kiállítás, amikor nem csak azt mondjuk, hogy oké, itt van ez a tárgy, eszünkbe jut róla ez és ez, hanem hogy tényleg így a mélyére menni akár az alkotói, tervezői folyamatoknak, akár annak, hogy ez az akkori, nem tudom, reklámkultúrába hogyan integrálódott, szóval, hogy...
2: És hol és meddig láthatjuk ezt a kiállítást?
3: Ezt a kiállítást július 10-éig lehet megtekinteni, ez egy ingyenesen látogatható kiállítás, és a 8. kerületben a Déri Miksa utca 6 szám alatt van a mi kis bázisunk, az a neve, hogy Edi Tori, egy ilyen csodálatos rózsaszín padlós galéria és rendezvény tér, és hát július 10-ig lehet megnézni, és hétfő, illetve hétvége kivételével, tehát kedd és pénteki napok között dél és 6 óra között lehet hozzánk jönni.
2: És ezt a kiállítást előzte meg a Pink című kiállítás a rózsaszín padlón.
3: Igen, mert hogyha már rózsaszín padló, akkor...
2: Erről csak egy picit beszéljünk, okay. Mert tudom, hogy fontosnak tartod.
3: Igen, igen. Hát ennek annyi apropója van, hogy igazából nemrég zárt be a Pinknek a berlini kiadása, mert hogy igen, mi ebben az editori helységben csináltuk meg a Pinknek az első kiadását, pont amiatt, mert hogy rózsaszín volt a padló, jött egy ilyen ötlet, hogy ez a rózsaszín, ez egy ilyen tök izgalmas szín, hogy akkor ez most lányos szín, fiús szín, kihez kötődik, mit jelent, és akkor elkezdtünk foglalkozni ezzel az árnyalattal, és akkor tavaly nyáron megcsináltuk az As Long As It's Pink kiállításunkat itt az editoriban, viszont aztán ezt hála Istennek a Collegium Hungaricum Berlin közreműködésével ott náluk Berlinbe tudtuk bemutatni, bár ez a berlini kiállítás a budapestinek egy ilyen extended, kiterjesztett verziója volt, mert hogy ott például fontos volt az, hogy nagyobb legyenek közép-kelet-európai fókusz, és akkor ott kifejezetten egy csomó olyan tárgyat, műalkotást, hétköznapi termékeket, csomagolásokat is összegyűjtöttünk, amik ehhez a régióhoz kötődnek, illetve Berlinben élő magyar alkotóknak a munkái.
2: Rózsaszín munkáit.
3: Rózsaszín, így van. Igen.
2: És Magyarországról milyen rózsaszín tárgyakat vittetek, vagy mi volt egy-egy olyan emblematikus dolog, ami...
3: Hát nagyon sok volt. Amit kivittünk igazából a berlini kiállításra is, és magyar, az például ugye a Pink Zsolnai.
2: Nem mindjárt gondolta.
3: Gondolta?
2: Igen.
3: Jó, ez nem tudom, egyébként tényleg teljesen bele voltunk pistulva, meg a mai napig nekünk.
2: Hát mindenki szerintem bele van pistulva, annyira szép.
3: Vagy hát nekem, nem tudom, eleve Winkler Barnabás, ugye, aki nagy gyűjtője a rózsaszín Zsolnainak, szóval, hogy ez valahogy így egyből, nem tudom, nyilván adta magát. És ezt a budapesti kiállításon, illetve itt Berlinbe is bemutattuk, szóval, hogy ott például az nagyon érdekes volt, ugye ebbe a kelet-közép-európai régióba, én leginkább a szlovák meg a cseh tervezőkkel, illetve alkotókkal foglalkoztam, és hát kíváncsi voltam arra, hogy nyilván a csehek, akik üvegben, porcelánban nagyon erősek, hogy náluk találunk-e valamilyen rózsaszín dolgot.
2: Nehéz volt.
3: Nyilván találtunk, nem volt nehéz, de az például érdekes volt, hogy egy olyan csészét, illetve egy olyan desszertes készletet találtam, mert hogy most már tulajdonképpen Csehországban is csak egyetlen helyen készítenek ilyenféle rózsaszín porcelánt, ez a Leander 1907, ez a manufaktúrának a neve, és hogy nekik volt még jó pár évtizeddel ezelőtt egy Sonata elnevezésű kollekciójuk, aminél hát nagyjából egy ilyen extra gicses, ilyen virágmotívumokkal, még egy ilyen aranyozott szegéllyel díszített csészét, egy ilyen kis kunkorodó fülű csészét kell elképzelnünk, na és hogy ezt a Sonata kollekciót dolgozta át egy fiatal cseh tervező, Linda Prochácka, és hogy tulajdonképpen ez most már egy ilyen abszolút letisztult, formavilágú, eltüntette róla az összes ilyen gicsnek ható elemet, és az ő egyik attribútuma, ami a masni, azzal díszítette, szóval egy ilyen nagyon szép filigrán termékcsalád jött létre, és én azt személyesen is láttam ezt a kollekciót Prágában, és hát nagyon örültünk, amikor a Lindát megszólítottuk, neki egyébként több tárgya is látható volt a kiállításon, mert hogy neki abszolút, nem tudom, testhez álló ez a rózsaszín.
2: Identitása a rózsaszín. És tervezitek, hogy még ezt a rózsaszín kiállítást, pink kiállítást valamikor bemutatjátok egy akár Magyarországon, akár másik országban?
3: Hát azt hiszem, hogy van még benne, van még benne lehetőség, mert hát tudod, ilyenkor mindig az van, vagy hát nem tudom, mi azért sokszor tapasztaljuk, amikor már jó, most már el kell kezdeni az előkészületeket, most már le kell zárni ezt a gyűjtőmunkát, és akkor nyilván még az utolsó utáni percig ezt így húzod, halasztod, de hogy igen, tehát, hogy még mindig találunk olyan rózsaszín tárgyakat, jelenségeket, akár filmes alkotásokat, szóval én azt gondolom, hogy van még abszolút ebbe potenciál ebbe a rózsaszínbe. Az, hogy ezt hova fogjuk kifuttatni, vagy mikor és hol fogjuk bemutatni, azt még egyelőre nem tudjuk, de hozzánk nagyon közel áll ez a téma, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, meg izgalmas pont amiatt, mert hogy a kiállításon is nagyon sokféle szempont szerint vizsgáljuk ezt az árnyalatot, legyen az a nosztalgia faktor, vagy akár a rózsaszín és a test viszonya, vagy ahogy, nem tudom, például nyilván a rózsaszín jelenthet a szemérmességtől elkezdve a kirekesztettségen át egy csomó minden, szóval nyilván nem csak az volt a szempontunk, hogy rózsaszín színű dolgokat sorakoztassunk egymás mellé, hanem hogy ezeket a jelentéseket is elmeséljük a látogatóknak.
2: Na jó, hát addig is, amíg kitaláljátok, hogy hova futtatjátok ki a pink, azaz rózsaszín témát, addig is szerintem bőven van mit nézegetni a Fabulon, a Bőre Őre című kiállításon, ami az editori 8. kerületi kiállítóterében látogatható ingyen egészen július 20.
3: Júli 10.
2: Júli 10-én.
3: De lesz egyébként egy tálatvezetésünk is július 1-én. Oda is lehet jönni.
2: Hány órakor?
3: 18 órakor.
2: Hát köszönöm szépen. Mayer Kittivel beszélgettem, aki az Edit című alkotói, kreatív formációnak az egyik tagja. Szerintem biztos egyik alapítója, ahogy téged ismerlek itt a sok-sok aktivitásod mellett, és hát az imént lezajlott beszélgetésünk témája az két kiállítás volt, a Fabulon a Bőre Őre, illetve a nemrég bezárt Pink című kiállítás Berlinben. Köszönöm szépen, Kitti, a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
1: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
0: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
0: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Kialakulóban van a Sziaszt a kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
1: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
2: A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia, Bence!
1: És Tóth Györgyel, a Mediátor PR vezetőjével. Szávusz, Gyuri! Gyorsan térjünk is rá, hogy a mai új epizódban miről lesz szó. Egyrészt visszatérünk az ügynökségek éjszakájára. A mai beszélgetésben pedig az fog kiderülni, hogy aki még nem került be a reklámszakma világába, vajon mit talál benne vonzónak, és miért akar reklámos lenni. Fiatal pályakezdőkkel beszélgetünk. Na de előtte szó lesz arról, hogy a reklámadó továbbra is 0%-os adókulcssal marad velünk, azaz létezik, de fizetni nem kell. Elmagyarázzuk azt, hogy miért látjátok egy csomó portálon azt, hogy a Google számára jelöld meg, hogy akkor ez egy jó hírforrás gomb, ez miért került oda, mit jelent, mit csinál, milyen funkciója ez a Google-nek, és előtte pedig egy parádés, két kiváló színész is szerepel a mai három spotos spotszemlinkben, Janklovics Péter, aki humorista is, és egyébként korábban volt nálunk a Rebriefben is, érdemes azt az epizódot is kikeresni a Spotify csatornáról is meghallgatni. Janklovics Péter mellett a másik spotban John Malkovich szerepel, most pedig kezdjük azzal a spottal, amiben nem szerepel híres színész, ez a szállás.hu-nak a új szezont indító spotja.
2: Tehát sem Malkovich, sem Janklovich, azért ez egy érdekes spot lesz. Két spotról beszélünk, hiszen ugye az egész történetnek a kerete ez a Don't try this at home típusú disclaimer, vagy felszólítás.
1: Az ne próbáld ki otthon.
2: Igen, ne próbáld ki otthon, ez a kampány szlogenje is. De itt ezt a szituációt, ugye ezt akkor szoktuk látni, mikor veszélyes helyzeteket statisztákkal, vagy kaszkadőrökkel mutatnak be, vagy mondjuk egy Jackass epizódnak a gyakorlatilag végigírható volt ez alá. Itt ugye olyan szituációkat látunk, amik egy ilyen kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen bénanyar alási helyzetek, amiket mondjuk, hogyha otthon valaki a konyhába próbál flamingós buszogumival, nem tudom,
1: jól érezni
2: magát, vagy megmaradni egyáltalán. És ugye ezek olyan helyzetek, amiket itt vázolnak, amelyeket nem otthon javasolnak, hanem a szállás.hu kínálatából kiválasztott, megkedvelt desztinációs helyen.
1: Mind a kettő szituáció aranyos, klasszikus reklámos túlzás igazából. Az biztos, hogy egy olyan jól bevezetett márkának, mint a szállás.hu, amit tényleg Magyarország egyik legismertebb márkája, vagy legalábbis a magyarországi internetezők körében biztos, hogy egy nagyon-nagyon ismert márka. Kíváncsi lennék egyébként, hogy van a Booking, vagy a szállás.hu-e az ismertebb, hogy ez egy tök jó emlékeztető spot arra, hogy azért lehet, hogy így utolsó pillanatban még egy-két ilyen utolsó lehetőséget érdemes megnézni, és ezt nagyon játékosan adja elő. Körülbelül ilyennek kell lennie talán egy reminder spotnak.
2: Ha jól emlékszem, jó pár éve egyébként talán még a márka indulása körül, vagy azután egy-két évvel láthattunk, ugye hasonlóan vicces spotokat, abban egészen más premissza volt, ugye ott az volt, hogy valaki vasalt, és akkor a vasaló is biztos részét képezi majd a csomagnak, tehát hogy valaki ugye az aprólékos feature-öket kereső, meg egy csomó ilyen szitúban. Én úgy emlékszem, hogy azok is ilyen viccesek voltak, tehát ajánlottam, hogy ez a márkához szerintem picit kötődik ez az ilyen offbeat elgondolás arról, hogy mi van a nyaralók fejében, és hogy ők hogyan szeretnék jól érezni magukat. Én szerettem ezeket a megoldásukat.
1: Szállás.hu úgy is lett, ez a szlogen, ez valahogy egy kicsit döccen, de közben megértjük mögötte a játékot. Igazából, ha valamit nagyon akarnánk kritizálni vagy gondolkodni, akkor lehetne ezen merengeni. Teljesen más megközelítés viszont Horvátország idei ország vagy turisztikai image kampánya nem más, mint John Malkovichot szerződtette le a horvát turisztikai hivatal azért, hogy morogjon. És próbálja magát rosszul érezni?
2: De vajon miért őt? Azért őt, mert ugye a briefében, amit megkap az ügynökétől is szerepel, hogy szeretnének az ő horvát gyökereire visszautalni, és hogy őt találták. Ugye Magyarországon talán egy ilyen spotot Adrien Brody-val tudnánk elképzelni a gyökerek említése kapcsán. Ugye itt miből indulunk ki? Épp egy forgatási helyzetben van. Egyébként ez egy 6 perces, nem spotnak mondanám, kisfilmnek, és erről még szerintem majd egy pillanatot beszéljünk, hogy ez hogy van. És még annyit elárulok, hogy a szerkesztőségi chatben itt az előkészületek során például Tóth Gergő kollégánk azt mondta, hogy ez egyszerűen zseniális. és tényleg van benne valami. Tehát ugye John Malkovichot megkérik arra, hogy vállalja el ezt a szerepet.
1: Hogy ő lesz Horvátország turizmusának az arca idén.
2: És hallani sem akar erről, viszont nagyon vicces része szerintem, mikor valaki meghallja ezt a telefonbeszélgetést, például egy sminkes vagy valaki, akkor mindenki azt mondja, hogy I hear it's beautiful, tehát hogy...
1: Úgy hallottam, hogy tök jó, gyönyörű. Hallottam, hogy gyönyörű.
2: És erre épül az egész, az új szlogányuk egyébként.
1: Azt mondják gyönyörű, azt hiszem így lenne.
2: Igen, azt mondják gyönyörű. És erre épül az egész kampány, ugye utána ő belemegy a sztoriba, de hát azt kéri, hogy akkor mutogassák meg neki, és végig is mennek rengetegféle destinációs...
1: Igen, Dalmát partoktól, szigeteken keresztül egészen Szlavóniáig, mindenhol morog egy kicsit, aztán persze nem áruljuk el, nem lövünk le nagy poént, hogy a végére persze megszereti, meg még örül annak, amikor még egy hetet maradhatott, mert kell neki még ott maradnia. Igazából ez egy nagyon-nagyon klasszikus reklámos megközelítés, hogy van valaki, aki szkeptikus, nem hiszi el, csak morog, teljesen hitetlen, és aztán a végére igazából így maga ugye az ország ebben az esetben, de ugye maga a termék vagy a szolgáltatás ez így meggyőzi arról, hogy nem, ez mégis jó, és a végére szereti meg. Ez a storytellingnek a lényege, és ez nagyon-nagyon passzol a John Malkovichhoz, a stílusához, személyiségéhez, hogy igazából teli találat. Mondtad azt, hogy 6 perces film készült ehhez. Rövidebb vágattal egyelőre még nem találkoztunk, biztos, hogy lesz majd. Milyen egy 6 perces országimidzs filmet megnézegetni?
2: Hát erre úgy rákészül az ember, nem? Tehát akkor úgy nem tudom, nem bontja ki a chipset, de mondjuk egy kávét lehet, hogy már lefőz, és úgy ül le a monitor elé.
1: De az ember nem csinál ilyet, hogy egy reklám megnézése miatt kávét főz hozzá, és így rákészül, hogy meg akarja nézni.
2: Kivéve, hogyha ebben a reklámban John Malkovich szerepel, és mondjuk látsz, tehát azért belefutunk ezekbe a 6-12 perces olyan content darabokba, amikről egyértelműen tudod, hogy ez inkább film, vagy inkább egy olyan

0: 16 perces terjedelemben érkezett, hanem normál spothozban fél percben viszi el a Telekom digitalizációs asszisztensét országszerte különböző vállalkozásokhoz. Ő Janklovics Péter, és a Telekom üzleti almárkája Hello Business-nek az új kampányának a főszereplője.
1: És kitaláljuk, hogy ez is egy országtuning.
0: Pontosan, ráadásul, igen.
1: Hiszen ugye azt üzeni a kampány, hogy 100%, hogy a te cégednek is lesz hozzáadott értéke a digitalizációnak, hogy segít előbbre jutni. Egy kicsit már ismert ez a szituáció, amiben vagyunk, hogy van egy humoros figura, aki ugye itt a vállalkozókat kizökkenti egy bizonyos helyzetből, kvázi becsatlakozik az ő munkájukba, fölmászik a tetőre az ácsnál, oda megy a méhészhez, átnyújtja szépen a telefont, ami majd valamilyen módon a Telekomnak a digitális asszisztensen keresztül segíteni fogja a vállalkozókat.
0: Ami gyakorlatilag egy AI chatbot, amelyik így arra van fölokosítva, hogy vállalkozások marketingéhez és digitális megoldásaihoz, ügyveletéhez nyújtson tippeket, lehessen beszélgetni arról, hogy most valaki hol hirdessen például TikTokon vagy Google AdWords-ben.
1: Szóval ezt a szituációt nyilván már láttuk máskor is. Én azt mondom, hogy se nem jobb, se nem rosszabb azoknál az elmúlt években hasonló szituknál.
0: Mennyire fura az, hogy viszont komoly dologról, üzletről, üzletfejlesztésről, hatékonyságfejlesztésről, márkaépítésről van szó, ezt kínálja Telekom ezzel a digitalizációs asszisztenssel a vállalkozásoknak, és egy ilyen teljesen csetlő, botló, vicceskedős figura teljesen vicceskedve túljátszott szitukkal csinálja ezt. Az lehetett a logika mögött, hogy azért Janklovicsra mindenki egy picit odanéző, fogja felhívni a figyelmet erre?
1: Hát nem tudom, emlékszel, egy vagy max. 2 évvel ezelőtt mentek szintén vállalkozói csomagok meg egyebek témájában ilyen AI-jal készült, alig bemozgatott, tudod, ilyen állókép, stock állóképben ott volt az összes öltönyös vállalkozó, egy kicsit bemozduló dolgok. Szerintem abból senki nem emlékszik semmire, tehát nyilvánvalóan ennek van egyrészt figyelemfelkeltő hatása, a szitukra emlékszel, van, amit szerettem benne, ugye én legalábbis mindig a reklámokban nagyon-nagyon szeretem ezt, hogy valami kis kiszólással van vége, és ugye azt mondja a méhésznek, hogy na menjünk, mert várnak a cukrászok, kb. Ezekre emlékszel egyébként.
0: Mert ugye belefeledkezett már azonnal a telefonozásba, ami egyébként egy kétélű kép, mert nekem nem az jutott az eszembe, hogy a digitalizációs asszisztensbe szeretett bele. Nagyon kevés időnk van, két téma, láthattátok egy csomó portálon, a Telextől, a 24.hu-n keresztül, a HVG-n át, ahogy feltűntek egy ilyen kis Google márkázott dobozkák a cikkek mentén, hogy azt kell megnyomni, hogy így bejelöld a Google-ben, hogy akkor azt a hírforrást azt így sorolja előbbre, és hogyha valamilyen témára rákeresel, akkor az onnan érkező híreket a találatok között magasabb szintre vigye. Preferált forrásoknak hívják ezt a funkciót, és felhasználók maguk jelölhetik meg azokat az oldalakat, amelyeket megbízhatónak tartanak. Ez ugye egy ilyen kb. Ilyen szokásos kétélű dolog, hogy egyrészt a Google megtudja, hogy a tudatos felhasználók milyen hírforrásokat, portálokat tartanak hitelesnek, és informatívabbak a többinél, tehát nyilván ez egy nagyon jó visszacsatolási csatorna a Google algoritmusa számára, másrésztről meg a testre szabottabbak tudnak lenni a keresési eredmények.
1: De vajon ez a média felé egy gesztus is egyben talán, kérdezem, hogy ugye ismerjük ezt a paradigma váltást, egykattintásos internet, stb. Tehát, hogy a médiumoktól veszi el gyakorlatilag forgalmat azzal, hogy AI-t rajtuk keresztül tuningolja bármelyik szolgáltató is, akiről beszélünk AI keresések kapcsán. És azt, hogy a Google gyakorlatilag egy valamilyen, és bocsánat, láttunk még egy másik tendenciát, azt pedig az Instagramról mondtuk a 2-3 adással ezelőtt, hogy ott viszont ugye ezeket a saját tartalmakat nem gyártó újraosztó oldalakat fogja azzal szankcionálni, hogy háttérbe kerülnek az ajánlatok során, tehát leginkább az egyedi kis ízűsöt adom. Számomra úgy tűnik, hogy van egyfajta felismerés a platformok és működtetőik részéről, hogyha nem lesz tartalom, akkor mi lesz. Tehát nyilvánvalóan itt van egy ilyen iránya is ennek, de vajon ez mondjuk a szerkesztőségek számára bármilyen módon elegendő tud-e lenni, hogy fenntartsák a fejüket a vízbe, meglátjuk ezt egy-két év múlva.
0: Fogunk erről beszélgetni egy későbbi rebriefben. A Google-t is kerestük, és velünk lesz majd a Centrál Médiának a digitalizációs szakértője, AI szakértője Virág Attila később. Utolsó hírünk már a 0%-os adókulcson marad a reklámadó, velünk marad a reklámadó, de gyakorlatilag nem kell fizetni, mert az adókulcsa 0%-os egyelőre. Ez így marad a kormányváltást

0: követően is. Ugye a reklámadó lenne az, amit azoknak a felületgazdáknak, tehát kiadóknak, közterületi cégeknek kellene fizetni, akik közzé tesznek mindenféle reklámanyagokat a saját felületeiken, akkor, hogyha az éves bevételük nagyobb, mint 100 millió forint, mint nettó 100 millió forint, de egyelőre nem történik velük semmi, nem lesz változása az életükben.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
0: Hárman álltak, kötélnek Málna, Csongor és Viktor, hogy beszéljenek arról, hogy mit találnak izgalmasnak a reklámszakmában, és miért szeretnének belekerülni. Az első kérdésem az tényleg ez, hogy mi lehet vonzó a reklámszakmában?
2: Igazából szerintem a kreativitásunknak, meg a stílusunknak a megmutatása.
3: Nálam az, hogy sokáig dolgozhatok egy ügyön, és felépíthetem az egész struktúrát, úgymond, mivel szoktam látni az influencer kampányokat. Nyilván értékes egy influencer, de szerintem maximum 1-2 hét és lecseng az egész. Most azt a 6-800 ezer forintot, amit egy nagyobb brand vagy cég elkölt arra, szerintem hosszú távon simán megérné havi 10-12 profi short form tartalommal, amit én és a társam csinálunk.
0: Nagyon a közepébe csaptál benned, de kifejezetten megvan, hogy te téged a stratéga szakma, vagy az influencer management, vagy a content management érdekel, tehát úgy érzem benned, már van egy ilyen érdeklődés egy adott szakterület iránt is.
3: Abszolút, én videóvágóként dolgozom, és a társam pedig operatőr, így társultunk, és cégeknek shortform tartalmakat forgatunk havi 10-12 darabban, tehát A-tól Z-ig visszük az egészet, rendezzük, tehát az elejétől az egész contentet felépítjük, és akkor húzzuk el. Szóval én ebben látom az egészet. Szóval
0: jobb lenne egyébként ezt nagyobb ügynökségbe csinálni, nagyobb csapatban, vagy neked kifejezetten megfelel ez a kis céges forma?
3: Mint csapat azt nem szeretném nagyobba, de hosszú távon muszáj leszek nyilván növekedni, mert magam sem tudom fejleszteni csak egy emberrel. Tehát a nemzetközi projektek felé nyilván kell, hogy fejlődjek.
0: Miért nem döntöttél úgy, hogy becsatlakozol egy hagyományosan működő nagy ügynökségbe, valamelyik például ennek a mai estének az egyik szervező ügynökségébe csatlakozol be?
3: Inkább a kapcsolat, meg úgy a láthatóság, mert én nem szeretem úgymond profinak eladni magam, hogyha mondhatom így, mivel nagyon sok embernél látom azt, hogy indítanak egy márkát, ügynökséget, hogy ők videósok, vagy felhúzzák, mert hogy marketingesek, úgy idézőjelben, és ezt nagyon nem szeretem, mert szerintem nagyon rossz hatása van, hogy nekik is maximum 50 követőjük van, és a biójukban stratégiát hirdetnek. Ezt én nagyon elkerülöm, ezért sincs közöm ilyenekhez, ez az első eseményemben vagyok, így a 4 évem alatt, amit a szakmában töltöttem, úgyhogy abszolút inkább azon a vonalon vagyok, hogy akivel elkezdek dolgozni, ő adta tovább. Tehát én nekem körülbelül 2 év alatt egy kiküldött e-mailem se volt, csak folyamatosan adták tovább a melóimat, hogy...
0: Ehhez gratulálunk, viszont most meg kell kérdeznem Csongort is, hogy neki mi a vonzó a reklám szakmában.
4: Hát én a kommunikáció és média területről jövök, és... Hát én szimplán érdekesnek találom ezt a vonalat, én is a kreatív gondolathoz kapcsolódnék hozzá, hogy annyi kontentet látunk így a hétköznapokban, hogy gyors éttermek, telekommunikációs cégeknek a reklám kontentjei, a promóciós kontentjei, és én ezt mindig érdekesnek és izgalmasnak tartottam, hogy gondolkodnak ők, lásd a közéletben is. Most a fókuszcsoportos interjú is nagyon érdekelt, és igazából ezekért a programokért is látogatom meg az ügynökségek éjszakáját, így most arra másodszor.
0: Amúgy a reklámszakmát, ezt tényleg kreatívnak gondoljátok, vagy azért igazából lennének más szakmák is, amiben az ember jobban ki tudja élni a kreativitását?
2: Szerintem ez attól függ. Szerintem ebben a szakmában is vannak kevésbé kreatív ágazatok és feladatok, viszont hogyha más nézünk, akkor máshol is szerintem abszolút ezt a kreativitást ki lehet bontakoztatni, akár egy saját vállalkozásban, akár bármilyen másfajta művészetben is.
0: Kinek lehet jó az, hogyha kifejezetten ilyen alkalmazott kreatívként a reklámszakmában dolgozik? Mi az, ami kell ahhoz, hogy így az ember tudjon alkalmazottan kreativitást kibontakoztatni?
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy csapatjátékos legyen az ember, tehát szeressünk csapatban működni, csapatban dolgozni, hogy rugalmas legyen az ember, sokszínű, szerintem ezek ilyen alappillérei ennek a fajta pozíciónak.
0: Lehet ebbe örömet találni, amikor az ember így alkalmazottként pénzért éri ki a kreativitását?
4: Ahogy itt előttünk is elmondták a kerekasszal beszélgetésnél, van az az állapot, ugye a flow állapot, amit ha elér az ember, akkor egy idő után valószínűleg talál benne örömet és értelmet.
0: Jó, de a flow állapotban ugye a klasszikusan a könyvben az a példa, hogy az ember abban talál örömet, hogy autógumik gyárban autógumikat gyárt.
4: Csinálja. Igen. De tehát szerintem el kell először arra egy szintre jutni szakmailag, és fejben is, hogy az ember már tényleg csak átélje azt, amit csinál, és azon a szinten felül szerintem már lehet ezt élvezni, és ki tudja magát élni benne szerintem az ember.
0: Vajon influencerként nem tudná az ember jobban kibontakoztatni a benne rejlő kreativitást, mint effektíve második vonalban, ügynökségi oldalon vagy gyártás oldalon?
3: Hát ez abszolút tehetségtől vagy tanulástól függ, de mint egyedüli influencer, aki csak szabadúszóként dolgozik, szerintem abszolút nagyon el van maradva attól, mint egy ügynökségi szint, amikor az ügynökségek skáláznak a brendek között, mondjuk Coca-Cola, Fanta, és oda ajánlanak ki egy olyan influencert, aki szerintük jó lenne oda, de például mint a Henry Kettner, na mondjuk őt ajánlják ki, mondjuk nagyon sokszor látom üdítő márkákhoz, meg italokhoz, de már nekem annyira hiteltelen lett az arca, hogy mert mindenhol ő van ott, ami folyékony állagú, hogy egyszerűen nem tudom, tehát meg kell találni azt a pont azt az arany középutat, ahol jól be lehet lőni ezt az egészet.
0: Én igazából kicsit arra céloztam, hogy te nem érezted azt, hogy te tudnál influencer lenni és elindulni ezen a vonalon, és kevésbé kiszolgálni márkákat, inkább saját márkát építeni.
3: Abszolút, én ebben is voltam, már 2 vállalkozást ezelőtt csináltam is, és ugye arra is saját magamnak húztam fel a tartalmakat, de úgy, mint szereplő, tehát én inkább a kamera mögött, meg a vágásnál érzem magam komfortosan, tehát nekem ez az eladás a saját arcommal, a self-brand az nekem ilyen szinten nem menne.
0: Sok reklámot néztek egyébként?
2: Nem, igazából, ami feljön elém, azt sem mindig nézem meg, de látok azért párat.
4: Inkább a városban a billboardok, meg azon megyek szüleimhez, akkor be van kapcsolva a tév, és akkor nézek a reklámot, de egyébként nem fogyasztok ilyeneket nagyon.
3: Hát én csak VSL reklámokat nézek végig, az átlagos shortform tartalmakat sosem nézem végig, azokat egyből görgetem, de illetve az Allé bevásárlóközpont mellett láttam a BMW-nek egy nagyon nagy hirdetését kint a vetítőn, és fent ott maradt a jobb felső sarokba a CapCut logó, úgyhogy azután rá sem mertem nézni 2 hétig a hirdető táblákra, mert hiszen borzalmas volt.
0: Az érdekes, hogy ugye azért lehet azt mondani, hogy 20 alatt elég fiatalok vagytok, és mégis ilyen klasszikus régi vágású felületekkel, közterülettel jöttetek, amikor reklámról beszéltünk, és egyáltalán nem valami nagyon divatos és menő digitális vagy online felülettel, ez miért lehet? A reklámról miért vajon a közterület és a plakátok jutnak az eszetekbe?
3: Abszolút fogalmam sincs, nem tudom.
4: Szerintem sokaknak a tévéreklámok jutnak az eszébe először, mint például nekem is, és tehát egy kicsit átalakulóban vannak ezek a médiafogyasztás szokások, és szerintem ez az újabb generáció, mivel hogy kezd eltávolodni például a tévétől, tévénézéstől, tévéműsoroktól, én inkább van egy ilyen húzóvonal is, hogy a tradicionális klasszikus média felületek fele húzunk vissza, szerintem azért.
0: Záró kérdés, muszáj megkérdeznem, mennyire érzitek azt, hogy ahhoz képest, hogy mit képzeltetek pár évvel korábban, ahhoz képest most az AI, a mesterséges intelligencia újraírja a karrier elképzeléseiteket, egyáltalán a jövőképeteket, elront mindent, vagy éppen pont, hogy felturbóz mindent, mit gondoltok erről?
2: Szerintem az AI az nagyon sokat tud segíteni, hogyha jól használjuk, de alapvetően nem kreatív ötleteknek az előállításában. Tehát a munkafolyamatokat igenis gyorsan meg tudja segíteni, de szerintem most ezen kívül nem tud semmilyen nagyon újat hozzáadni, főleg inkább a kreatív folyamatokhoz, ami nagy előrelépés lenne még.
4: Szerintem is idő kérdése, de én ott tartok, hogy nagyon sok ismerősöm már félti a munkahelyét, és ha felhívom őket, hogy tudnátok valami melót intézni, akkor sokszor az a válasz, hogy már látjuk, hogy fogja kiaknázni a mi pozíciónkat is az AI, szóval szerintem abszolút több teret fog nyerni a jövőben az AI, és hogy előttem szólottak, már csak időkérdése.
0: És mit gondolsz, hogy mivel tudsz érvényesülni te személy szerint az AI-jal szemben?
4: Hát szerintem még mindig versenyképes az emberi kreativitás, az emberi munka, tehát az biztos, hogy nem fog kiesni. Tehát egy AI generált reklám, logó, bármi design, szerintem az emberi kreativitás az mindig kenterbe fogja verni, és lesz rá igény.
0: Egyetértesz ezzel?
3: Félig meddig igen, mert egyébként az a baj, a legelső legnagyobb baj, hogy az interneten az emberek hazudnak, az AI pedig az internetből táplálkozik. Tehát, hogy ezzel már körülbelül el is mondtam mindent, viszont szerintem nagyon undorító tényleg, amikor egy márka csak ilyen AI generált logót rakja magának, az azért nagyon visszataszító, és egyre többen csinálják ezt sajnos, kiegészíteni tudja bizonyos esetekben, viszont az a baj, hogyha azt mondja az AI, hogy ez az étterem ebben az utcában van, de én letagadom, akkor ő is mondja, hogy á, bocsi, tényleg ott van. Tehát, hogy annyira gyerekcipőben jár még ilyen téren, viszont aki profin használja, annak hasznos lehet.
0: Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám a Rebriefbe, Málna Csongor Viktor. Legjobbakat kívánom a jövőre, és tényleg hálásak vagyunk, hogy velünk tudtatok lenni. A kedves hallgatóknak pedig az a jó hírünk, hogy egy hét múlva is lesz Rebrief, aki addig nem bírja ki, annak a podcast csatornát ajánljuk a figyelmébe. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és további jó délutánt kívánunk.
1: Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és Telbisz Tamás a telefonon a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szervusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szervusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük fel a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen korcsolyázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a télen, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket teljesen fotókkal dokumentáltad, és te az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, az tudja, hogy ezekben vannak mindenféle retedések, ugye rianások, ezt ugye a közvélemény is gyakran használja ezt a szót. A jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az meg, hogy a kettő között van, bár az aljához közelebb van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegből elkezd hűlni a tóvize, akkor ez a 4 fokos víz, ez nem megy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, hát és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy hát a halak, ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsó részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb ideig, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor 5-10 centit, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos korcsolyázáshoz 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és egymást összehúzódó jég, ebben retedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összeúzódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákba repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomot, de az ebben kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befas, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is, és akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete egy kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
1: Nem szintben van.
2: Akkor előtt, igen, tehát akkor felpúposodik, és akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések. Amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkedve, mert fölpúposodhatnak egy ilyen hosszanti irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrődni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ez ennek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek rendő bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen két oldalt, ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és ha mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá. És végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellett, ahogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve igen. Azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszernek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságról, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz. Viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízé. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencét, vagy a Balat, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
2: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a feltúposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés látta, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni. És hát ez most már tényleg ritka ajándék. Nem tudom, hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részei befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványnak, persze a téli sportokat is.
2: Igen, hát ez persze, hogy ez idézőben nagyon hirtelen dolog van, tehát hogy na akkor most itt megjött a hideg, tényleg befagyott, tehát az ember ezt előtte egy-két nappal dönti el, hogy na akkor kimegyünk a jégre, és akkor ott megpróbálunk korcsolázni, úgyhogy én ennyi időt nehéz is beszervezni a hallgatókat. Hát nem beszélve arról, hogy ugye saját felelősség alapon lehet, pont most itt a peretekolatok kapcsán is kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgatunk, hogy jön a jégre, és ott nehogy Isten bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét, lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozásra vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földgömbben, és amit nem az idei tényleg csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van
2: hát,
1: még?
2: Nem? Úgy veszik, van értelemben, van, igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
2: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném ezt.
1: Nem. És van még egy cikked a földgömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
2: Igen, a címe az, hogy kőgazdag Kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a Kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas, kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
2: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
2: Geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
2: Köszönöm szépen, én is!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, itt a Trend FM-en, Szupán Márton a PIK alapítója, és Naszádor Zoltán a Wood & Company partnere vannak itt a stúdióban. Pár nappal múlt el, pár nappal vagyunk a SpaceX IPO-ja után, és akkor nyilván tőzsde, tőzsdei bevezetés, AI és Musk mester, ugye? Honnan induljunk, Marci?
2: Hát szerintem induljunk ki ebből az IPO-ból, mert hogyha Musk mesterből indulunk ki, akkor nagyon most már egy ilyen komoly múltból kellene indulnunk. Ugye itt összegerebjezett mindent, ami a Teslán kívül van szinte a SpaceX égisze alá az elmúlt hónapokban, elmúlt egy évben készülve erre az IPO-ra. Én emlékszem, még egy pár évvel ezelőtt egy ilyen zárt kereskedési platformon, ahol a SpaceX-es munkavállalók tudtak eladni a dolgozói részvényeket, még ilyen 50 milliárd dolláros értékeltségen lehetett hozzájutni SpaceX részvényekhez. Ehhez képest megérte ez a közel 3000 milliárdos magasságokat is. Nagyon brutális. Én azt gondolom, ez az ív, amit rajzolt ez a cég, de az eredmények is...
1: Mint egy rakéta.
2: Mint egy rakéta, abszolút. Tehát ugye fura is lenne, nem? Hogyha nem ez lenne az irány. És elsőre ilyen nagyon furcsának tűnhet, hogy egy gyűripari céget állít, vagy egy gyűripari céghez csatol hozzá közösségi média portált, ugye volt Twittert, illetve a saját nagynyelvi modell szolgáltatóját, de azért van ebben logika, meg van ebben rendszer és struktúra, és az látszik, hogy azért a közvélemény számára ismert szolgáltatások mellett nagyon sok egyebet is fölépítettek itt az elmúlt időben, többek között például AI infrastruktúra szolgáltatást, ami még minket is meglepett, hogy milyen méretben folyt ez az építkezés itt az elmúlt években.
1: Téged mi lep meg, Zoli?
3: Engem az lep meg, hogy mindenki űripari cégként hivatkozik a SpaceX-re, amire egyébként így a neve is utal, viszont a legnagyobb része ennek a cégnek, pontosabban a legnagyobb ágazata, a legtöbb bevételt, és hát az egyetlen eredménytermelő ágazata az a Starlink, ami attól függetlenül, hogy űrben keringő műholdak által sugározott internet, lényegében egy internet szolgáltató, jól kiszámítható bevétellel, és gyakorlatilag minden más, amit a befektetők kaptak így az IPO keresztül, legyen ez a Falcon rakétáknak a kilövése, vagy az egyéb AI ágazat, azok gyakorlatilag ilyen opciós szinten vannak jelen ebben a részvényben, tehát hogy az, amit még nem tudunk, hogy a jövőben milyen növekedési potenciállal fog bírni, illetve milyen eredménytermelő képességgel. Viszont ez amúgy nem újdonság, tehát hogy rengeteg ma ismert nagy cég a tőzsdei bevezetése után, ilyen például amúgy az Amazon, vagy a Tesla is, hogy gyakorlatilag egy ígéret volt, nem logikusnak tűnő árazáson mentek a piacon, viszont az idő előre haladtával azért beigazolódtak ezek a várakozások, be tudtak igazolódni, viszont azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez idő alatt ezek a részvények az árfolyamot tekintve nagyon mély völgyeket és csúcsokat jártak meg, mire ki tudott alakulni a ma ismert árazásuk.
1: És meg nem logikus termékek, mert a logikus mondtad, ugye, valamire, hogy hát az önvezető autó, hát hogy ezt nem tudom, nem, jó, hát igen, persze, ez Lemnél is, meg nem tudom, milyen science fiction íróknál is felmerül, de szóval nem logikus termék, meg ezek a magánűrhajók sem voltak teljesen logikus termékek. Volt 2-3 nagy játékos, akiknek voltak űrhajók, most meg már mindenkinek lehet, aki megfizeti. Szóval érdekes ez, hogy mi benne az érték, meg hogyan lesz ebből érték, és hogyan váltja ezt értékre, és a befektetők mit látnak benne értékként, vagy ígéretként, hogy tudják ezt elkülöníteni. Van ebben ebben különbség.
2: Én azt gondolom, hogy itt Elon Musk neve a, talán az zászlós hajó, ami ezt viszi, és ezért az nem mindegy, hogy kötődik hozzá egy másik cég, ami hasonlóan, Zoli is ugye kiemelte, vagy hát a kettő példája között említette, hogy egy nem logikus árazással ment piacra, de már abszolút bizonyított, hogy...
1: Hát ami ez hozzáér, az aranyjá válik, mondták régen, nem?
2: Figyelj, egyelőre egyébként ez látszik, és én azt gondolom, hogy minden annyit ér, amennyit adunk érte. Most az, hogy az aranyárban mért SpaceX részvények mögött mi van, az, hogy ez valójában aranyat ére vagy nem, azt szerintem a piac dönti el, és én azt gondolom, hogy nagyjából jelen pillanatban ez látszik. És az is látszik, hogy azért az ő keze alatt nem ment nagyon csődbe semmi, mindig meg tudott menteni bármit, és mindig ki tudott rukkolni, vagy talán elő tudott rukkolni.
1: Talán csak egy minisztérium
2: a kormányban. Olyan, én azt sem mondanám egyébként csődnek.
1: Kísérlet volt, igen.
2: A kísérlet

0: egyébként bejönnek. Egyelőre legalábbis az elmúlt 30 éves tevékenységéből ez látszik.
1: Tőkegenerálás terén pedig, amellett, hogy tényleg szerintem is egy zseniális elme, meg korunk Da Vinci-eként is hivatkozok rá néha, bár ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, de ahhoz is kétségtelenül nagyon jó érzéke van, hogy ezt a, most nevezzük hype-nak, ez egy kicsit ilyen pejoratív szó, de nem úgy értem, tehát, hogy ezt a hype-ot ezt így kihasználja tökéletesen, gyakorlatilag a számok terén, ennél az IPO-nál, ami gyakorlatilag végbe ment, hogy az IPO árt, ez a 135 dolláros ár, ahol valójában ezek a befektetők, akik ebben a körben részt tudtak venni, hozzájutottak a céghez, az mondjuk ilyen 1,8 billió dollárra árazta be a SpaceX-et, viszont a közkész hányad, amennyit most jelenleg piacra bocsátottak, az mondjuk csak ilyen 3,3%-os részesedés volt, ami lefele irányban nagyon eltér a piaci standardektől, tehát általában az ilyen 10-20% közötti szám szokott lenni, és gyakorlatilag ezt a szűknek nevezhető részvénykínálatot rohamozta meg rengeteg lakossági befektető is a bevezetést követően. Tehát így gyakorlatilag, ami a piacon forgott a bevezetés után, az nem ez az 1,8 billió dolláros, hanem ez a közel 75-80 milliárd dollár környéki összeg volt.
0: De ez alapvetően szerintem egy jó hír a piacnak, mert nem szippantott el nagyon sok tőkét, tehát szerintem erről mi pont beszélgettünk korábban, hogy ez egy korszakos bevezetés, és egy nagyon fontos esemény a tőzsdén, és egy trendet is kijelölhet, hogy akkor innentől fölfelé megyünk továbbbe, vagy lefelé, és mi azt vártuk, hogy vagy beszélgettünk ilyesmiről, hogy lehet, hogy ez egy nagyon sikeres és egy jó értéken bevezetett papír lesz, de pont emiatt kiszippant akkor a tőkét a piacról, hogy utána egész egyszerűen, most nagyon leegyszerűen nem jut másra. Ilyen szempontból szerintem ez egy jó hír, hogy ilyen pici a közkész hányad és hoz egy jó hangulatot a piacra, de mellette meg nem szívja el a levegőt az összes többi potenciális befektetéstől. Aztán meglátjuk, hogy nyilván ez hogy fog hatni akár középtávon a különböző trendekre, meg a többi részvényre, de hogy van ennek szerintem pozitív oldala is.
2: De arról is beszéltünk, hogy az, hogy az AI mindent visz, az a fintech cégektől is elszívhat erőt.
0: Sőt, hát jövő héten fogunk is beszélgetni arról, hogy a fintech piacon van egy forrás szűke, és inkább ott már, ahogy 10 évvel ezelőtt egyébként nagyon díjazták az ígéreteket, meg az ilyen lehetőséget, kvázi opciókat a befektetők, most már nem ez történik, és igazából az a tőke, ami az opciókat, lehetőségeket, jövőbe vetett hitet árazza, az most teljesen átirányult az AI cégekbe, és ezt a piacot támogatja. Érdekes, igen, hogy aztán ebből mi lesz, mert ugye amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy most volt egy ilyen nagy IPO-nk, ez egy nagy esemény, nagyon várt a piac, és szerintem nagyon izgalmas. Maga az IPO struktúra is nagyon izgalmasan volt összepakolva, és hát nagyon érdekes dílek kötődtek közvetlen az IPO előtt, meg az IPO után is. Hogy az IPO előtti hetekben két ilyen hírrel robbantott a SpaceX, hogy ő, aki igenis az embereknek a fejében azért ez egy űripari cégként él, még hogyha nem is az valóban, ez már nem ez. Lehet, hogy át is kéne nevezni, mert egy kicsit megtévesztő a név is. Elkezdett AI infrastruktúrát szolgáltatni olyan cégeknek, mint a Google, illetve az Anthropic.
2: Milliárdokért.
0: Havi szinten milliárd dollárokért. Ő szolgáltat egy olyan cégnek AI infrastruktúrát, mint egy Google, meg egy Anthropic. Szerintem ez egészen elképesztő bravúr, és valójában nem lekicsinyelve egy adatközpontnak az építésének a költségeit, meg nehézségét, de valójában megint annyi történt, hogy Elon Musk jókor kötötte meg az Nvidia-val azokat a díleket, amik kötötték a számára a megfelelő chip mennyiséget, GPU mennyiséget. Most itt azt látom magam előtt, hogy a Google számára 220 ezer GPU-nyi kapacitást nyújt. Ez 220 ezer olyan chip, ami a különböző AI modelleknek a trénelését, futtatását teszi lehetővé. Tehát teljesen hihetetlen. Én azt láttam ebben, hogy hülyére vette az egész piacot, és ezt nem pejoratíve értem, hanem egész egyszerűen megint a vizionáriussága jelenik meg, hogy látta azt, hogy ez kell, és szerintem sokan mások látták, véletlenül a Google-nél is volt, aki ezt látta, csak lehet, hogy egy picit később, vagy nem hittek eléggé a saját víziójukban, és nem mondták azt, hogy jó, akkor én meg, mert nyilvánvalóan egy Google is bebírt volna vásárolni tőke tekintetben 220 ezer darab csipet az Nvidia-tól, csak valahogy ez mégsem így történt. Egész pontosan egyébként 920 millió dollár per

0: hó, amit a Google elkötött, és 1,25 milliárd per dollár per hó, amit az Anthropic-kal kötött. Ez azt is jelenti, hogy egy vendor függőség kezd el kialakulni. Tehát a klasszikus AI piac, amennyiben lehet ilyenről beszélni, elkezd egy függőségi viszonyba kerülni a SpaceX-el, és szerintem ez a mondás sokkal fontosabb, mint hogy ez mekkora összeg. Nyilván az összegnek a nagysága befolyásolja azt, hogy mekkora függőség alakul ki, de kimondhatjuk, hogy kihúzza a SpaceX a konnektorból ezt az adatközpontot, akkor nagyon nagy bajba kerülnek jelentős AI szolgáltatók.
1: Hát nem mindegy, hogy a strandon kiárulja a hidegsört, és ha csak neki van hidegsőre, az nagy király lesz. Mi történik most akkor a tőzsdék? Ez valóban egy trendváltás? Meg hát aztán jönnek majd a következők, mert ez egy, már föltették a kezüket sokan.
2: Én egy kis történelmi kontextus, hogy szokták azt mondani piaci szereplők, hogy amikor egy ilyen óriási rally során eljutunk oda, hogy rengeteg cég jön a tőzsdére, az már egy rally végét tudja jelenteni, amit egyébként nem feltétlen osztok a jelenlegi helyzetben, de mindenképp egy ilyen red flagként foglalkozni kell vele. Általában mindenki a dotcom időszakkal hasonlítja ezt össze, akkor egyébként 98 végétől 2000 elejéig mentek ezek az IPO-k, és 99 volt a csúcspontja ennek, ilyen 400, majdnem 500 cég ment tőzsdére csak abban az egy évben. Egyébként amúgy ez 2025-ben is meghaladta a 300 céget, de így a tőke mennyiségben ez a három IPO, amiről ma mindenki beszél, az mindenképpen jelentősnek számít így a mostani évben. A személyes tapasztalatom az, hogy amikor ilyen mértékű likviditás bőség van a piacon, az általában nem egy fenntartható dolog. Tehát én attól függetlenül, hogy amúgy most hiszek-e ebben a sztoriban, illetve a másik kettőben, mert egyértelműen igen, tehát a saját munkánkon is érezzük azt, hogy milyen szinten reformál meg dolgokat, és hogyan emeli a saját hatékonyságunkat is. Azt nem tudom kijelenteni, hogy ez a fajta optimizmus, ez egy év múlva is ugyanígy jelen lesz a piacon. Tehát, hogy a technológia az biztos, hogy velünk marad, úgy, ahogy annak idején az internet is velünk maradt, és teljesen átreformálta az életünket, átalakította az életünket, ez szerintem most is így lesz. A tőzsdei árakat pedig majd meglátjuk, hogy mennyire marad optimista a széles közönség.
0: Én abszolút egyetértek ebben. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a piac olyan tekintetben, hogy nyilván azt várja tőle a befektetői kör, hogy fönntartsa ezt a szintet és ezt a lendületet inkább, hogy egy ilyen növekedés után a csökkenő növekedés is rossznak tűnik, a stagnálás meg az esés az meg pláne, és olyan tekintetben tényleg nagyon nehéz ez a helyzet, hogy olyan szintű likviditásbőség van, amit nagyon nehéz fönntartani. Tehát az, hogy ez a lendület maradjon, ahhoz olyan mennyiségű pénz kell, hogy áramoljon folyamatosan a piacra, ami szerintem nem biztos, hogy fenntartható, mert csak középtávon sem.
2: Még a következő 3 hetes időszakban még lesz egy olyan pont, ami ezt tudja tovább busztolni. Egyébként a SpaceX bevezetés előtt májusban a Nasdaq a saját szabályzatát alakította át, hogy lejjebb hozta a index bekerülésének a követelményeit, idézőjelben lejjebb, hogy jött egy olyan dolog, hogy ha egy cég a méretét tekintve bekerül a top 40-be, és ezt fent is tudja tartani, akkor 15 kereskedési nap után bekerülhet az indexbe. Ez ilyen a SpaceX esetében meg is lesz, és ez azt jelenti, hogy olyan szereplők, passzív szereplők, mint az ETF-ek, ezek a tőzsdén kereskedett befektetési alapok, amelyek indexet, illetve olyan részvénykosarakat követnek, amelyben mondjuk be tud kerülni egy ilyen SpaceX-szerű cég, azoknak muszáj megvenniük azt a kitettséget, ahogyan az leképeződik egy adott indexben. Tehát ez valószínűleg még majd egy keresleti dolgot fog generálni, ami mögött nem egy személyes vagy egy hitbéli döntéssel, hanem egyszerűen meg kell venniük. Hogy azután mi lesz, inkább az a kérdőjel, de hogy itt még van kereskedés technikailag egy olyan beáramlás, ami tudja tartani ezt az árfolyamot.
1: Pontosan tudják a befektetők, a leendő részvényesek azt, hogy a mesterséges intelligencia témakörében mire kell tenni, vagy mire lehet tenni? vagy mi az, ami értéket képvisel majd egy-két-öt év múlva is?
0: Nagyon tág ez az egy-kettő, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a röviden a válaszom, hogy nem, de általában a lakossági kisbefektetők nem nagyon tudják azt, hogy nem végeznek mély fundamentális elemzéseket egy-egy céggel, pláne nem iparággal kapcsolatban, hanem inkább megérzések meg a befektetési tanácsadójuk javaslatai alapján mennek meg, döntenek, és az 1-2-5-re meg csak annyit reagálnék, hogy 5 éves távlatban én sem tudom megmondani, hogy mi várható, nyilván vannak elképzeléseim, meg vannak várakozásaim, de hogyha belegondolsz, akkor 5 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt. Szerintem végig toltunk egy egész évadot a fintech világából, hogy kisejtettük a szánkon azt, hogy mesterséges intelligencia. És
1: most meg már levegőt nem tudunk.
0: És nem, így van, és arról beszélünk, hogy ez fogja átalakítani a fintech piacot, ez hozza olyan helyzetbe az inkumbens bankokat, hogy akár át tudják ugrani a fintecheket, ezekről is lesz szó a jövő heti adásunkban. Ez most tényleg egy ilyen fogadás, nem egy kaszinó szintű fogadás, mert annál azért sokkal több, látjuk, hogy egy ChatGPT-nek 1 milliárd körüli aktív felhasználója van hetente. Látjuk azt, hogy egy Claude-ot, hogy az Anthropic-nak a user interfészét cégek tömegei használják, és olvastam egy olyan írt, hogy volt egy tech cég, aki 1 milliárd dollárnyi tokent égetette el egy hónap alatt fejlesztésre, vagy a tokenekre a fejlesztői agentjeik működtetése miatt, szóval ilyen egészen elképesztő, és ez nem egy hype, ez egy költés. Nyilván van egy nagy hype is, de azt gondolom, hogy a lakossági befektetők a hype miatt szállnak be, de aztán a tőzsde az ilyen szól technikai elemzésről, fundamentumokról, de nagyon sok, nagyon nagy száz egy hitbéli kérdés, és azért egy nagyon izgalmas IPO, szerintem majd az OpenAI-nak az IPO-ja, mert hogy soha nem látott mennyiségű lakossági befektetője van. Nagyjából egyébként a Facebook volt ilyen szinten, körülbelül ekkora a user száma, lehet, hogy tévedek, és több, nagyobb volt már az egymilliárdos user bázisnál a Facebook, mint amilyen most az OpenAI, vagy a ChatGPT, de hogy ott van közel egy milliárd user, akik napi szinten használják, szeretik, az életüknek a részévé vált, néhányan még akár szerelmet is vannak, és ebbe tudnak befektetni. Ezek mindig egyszerre veszélyes sztorik, meg nagyon izgalmas sztorik, hogy mennyire lehet. Azért sokkal kevesebben vannak, akik nem tudom, SpaceX-es űrhajón ültek, és azért jegyeznek. A háttér motivációk, azok teljesen mások. Az egyik, meg a másik esetben a lakossági befektetői hozzáállásban, én szerintem.
2: A Facebookos analitikusra rácsatlakozva, hogyha így a tőzsdei viselkedését nézzük annak a cégnek így az IPO-t követően, akkor azért eltelt egy kis idő, mire újra az IPO ár fölé tudott kerülni az árfolyama, többi pedig már történelem, tehát hogy egy nagyszerű cégről van szó napjainkban is, de hogy azért ott is megvolt a lejtmenet, a hullámvölgy így az IPO-t követően.
1: Nagyon szépen köszönöm, Fintech Világa, legközelebb pénteken, ugyanebben az időben a hírek, az információk, a riportok a fintech.hu-n. Szupán Márton, Piknaszádó Zoltán, Wooden Company partner, köszönöm szépen.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Az Európai űrügynökség a Magyar Remred Zrt-t bízta meg egy nemzetközi csapat vezetésére egy új holdmisszióhoz, a Monradhoz. Zábori Balázssal, a Foragy Space and Defense Technologies űrtechnológiai vezetőjével, a Remred Zrt alapítójával, Érszfalvi András beszélgetett.
2: A küldetés középpontjában egy kis műhold fejlesztése és üzemeltetése áll majd a hold körüli pályán, mely a hold körüli jövőbeli emberi és robotikai tevékenységeket fogja támogatni. Ez így nagyjából
3: stimmel? Ez nagyjából pontos.
2: Ezt az egész hierarchiát bemutatná? Az Európai űrügynökség az az ÉZA, azt tudjuk. Ugye?
3: Így van.
2: Ez stimmel.
3: Így van.
2: És akkor hogy jön itt a megbízás, és hogy jön az ön cége?
3: Az Európai űrügynökség az elmúlt néhány évben teljesen új stratégiát mutatott be, és nagyon komoly geopolitikai változások történtek, hiszen az Artemis program az tulajdonképpen lekerült a térképről, és így az Európai űrügynökség eddig tervezett programjai is bajba kerültek, hiszen majdnem mindent az Artemis program keretében tervezett megvalósítani, és hogy a következő nagy cél, a nemzetek nagy célja nem csak Európának, hanem egyébként az egész világnak geopolitikai szempontból a hold körüli térség meghódítása. És az Európai űrügynökségnek viszont új stratégiát kellett alkotnia, hogyha a nemzetközi partnerekkel való együttműködés nem működik, már
2: nem
3: pedig
2: adnak pénzt, ugye?
3: Nem adnak pénzt, igen. És törlik a programjaikat, akkor vajon mit tud csinálni mondjuk úgy Európa saját erőből, szuverén képességek területén?
2: Tehát hol van az a réspiac?
3: Hol van az a réspiac, ahol még van esélyünk? Azért valljuk be, nézzük meg, mit csinált az amerikai szektor, hogy vagyunk mi lemaradva, milyen mértékben. Nagyon komoly a hátrányunk. És akkor itt jött az Európai űrügynökségnek egy stratégiai fordulata. Az Európai űrügynökség kiadott egy teljesen új stratégiát, ez egyébként az interneten elolvasható és szabadon elérhető, ESA Strategy 2040 címmel, és ebben arra kezdett el fókuszálni, hogy vannak olyan apróbb területek, ahol Európának még van esély, és az egyik ilyen terület az a műholdas képességek fejlesztése a hold körüli térségben. És ez olyan furcsa hangzik, hogy erre miért van szükség, de pont azért van rá szükség, amiért a Föld körül is van rá szükség. Ha a hold körüli térséget szeretnénk benépesíteni, kiaknázni, felhasználni, hasznosítani, akkor szükség lesz navigációra, telekommunikációra, űridőjárás előrejelzésre, és a területnek a földtérképre, a hold megfigyelésre, hívjuk a föld megfigyelésre.
2: Kommunikációra, sugárzás mérésre.
3: Pont minden, így van. Tehát tulajdonképpen műhold konstellációkat kell hold körüli pályára állítani, és azokat a szolgáltatásokat, amiket ma a Földön ugyanúgy igénybe veszünk, a hold körüli térségben is bizony igénybe fogjuk venni, igénybe kell venni.
2: És ez a 8-as pálya az úszóknál, itt el lehet menni, itt meg lehet őrizni pontosan meg az előnyt, és itt stratégiailag lehet tulajdonképpen lépéseket.
3: Pontosan, pontosan.
2: Iszonyú izgalmas az ön élete, az eddig élete, bár egy fiatal emberi orvosfizika, sugárbiológia, kozmikus sugárzás, mondom a részterületeket, meg van még egy rengeteg végzettsége és papírja, és van egy nagy pipája is, mert én néztem egy 22-es nyilatkozatot, ahol azt mondta, hogy de jó lenne már, ha meg lenne az első magyar űrhajós, vagy nem már első, hanem a mostani magyar űrhajós.
3: A következő.
2: Akkor ez pipa, ez megvan, ez 22-es nyilatkozat volt.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a magyar űrszektor nagyon sokat fejlődött az utóbbi időszakban, az egyik nagy pipája, hogy a Kaput Tibor is feljutott a világűrbe, tehát elértünk valami újabb, komoly mérföldkövet, és az a nagy kérdés, hogy vajon a magyar űrszektor képes-e ezt a lendületét megőrizni. Ugye az egy dolog, hogy tudományos és technológiai területen mit tudunk letenni, de vajon ipari képességeink elérik-e azt a szintet, hogy a európai nemzetközi értékláncba be tudjunk tagozódni. És itt jön a szerepe szerintem egy Moonrad szintű küldetésnek, mert kaput nyitott végre az európai értéklánc szívébe.
2: Ez szép, ez a kaput nyitott.
3: Kapat szó szerint, egyébként szó szerint.
2: De a Mars volt a becsípődése, ahogy én láttam a régebbi.
3: Még mindig az.
2: Oké. De akkor most miért hold? A hold már nem pipa?
3: Nem teljesen. Tehát két szempontból is. Egyrészt az egész űrkutatást, űrszektort, űripart mindig is vezérelte egy ipari hasznosítási cél, főleg az utóbbi időszakban, ugye erről szól ez a New Space. Többé nem igazán arról van szó, hogy most nagy űrügynökségek játszóterén vagyunk, hanem arról van szó, hogy a gazdasági hasznosítás mit diktál. Ilyen szempontból a hold körüli térségben nagyon komoly gazdasági potenciál rejlik.
2: Itt van például a telefonom, ugye ezt a példát szoktam mondani.
3: Én mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy akármilyen vicces hangdi bányászni megyünk a világűrbe jelenleg, és a hold van a legközelebb, ahol bányászni lehet. Nagyon sok olyan nyersanyag van, amit a Földön vagy nagyon nehéz kibányászni, nagyon környezetkárosító. Gondolunk példaképpen leginkább a ritka földfémekre egyébként. Ezek valóban ott vannak a mobiltelefonunkban, a Holdon pedig nagyon nagy mennyiségben elérhetőek. Ez csak egy konkrét példa. Na igen ám, de ugye most, hogyha visszatérünk a Marsra, akkor egyrészt kell legyen egy gazdasági hasznosítás, amiből kitermeljük azt a, azokat a javakat, amiből lehet finanszírozni egy nagy Mars programot, tehát valójában kell hasznosítani a Holdat, ez a következő lépés. A másik nagyon fontos kérdés, hogy ahhoz, hogy eljussak a Marsra, egy csomó technológiát ki kell először próbálnom, hát és hol máshol, mint a Holdon.
2: A Hold, a Hold lesz a játszótér.
3: Pontosan, 3 napnyira van a Hold, a Mars 1/2 évnyire van innen. A Mars kockázatos, a Hold nem olyan kockázatos. Ha baj van, haza tudok hozni bárkit, tudok vészhelyzeti űrhajót küldeni.
2: A Marson meg még a barlangok sincsenek.
3: A Marson meg még a barlangok sincsenek készen, úgyhogy annyi mindent kell tanulnunk, amihez tökéletes játszótér lesz a Hold.
2: A Remred ZRT az végül is az ön gyermeke, ugye?
3: Lehet tulajdonképpen mondani. Igen. Ez úgy indult, ez egy érdekes történetem, hogy én amikor diákként bejutottam az Európai Ügynökség Oktatási Programjába, akkor egy kísérletet kellett végezni az Európai Ügynökség Oktatási Program, mert projektfeladaton alapszik, nem arról, hogy oktatnak minket, és a projektfeladat egy Remred nevű rakétakísérlet volt. Ezt nagy részt én vittem véghez, én menedzseltem, még jó magam forrazgattam is azokat a nyákokat, az egész kísérletet én értékeltem ki, és egy évvel később ugyanilyen néven megalakult a Remred. Akkor még KFT, Remred KFT, akkor, ami akkor az Energiatudományi Kutatóközpont spin-off cégeként jött létre, azzal a célra, hogy azt a kis diák csapatot, akikkel Tocs együtt össze. Voltunk kint, megőrizzük, és itthon tartsuk, és ne veszítsük el, ne menjenek el nemzetközi piacra. Én sem akartam elmenni, és ez volt az egyetlen lehetőség, amire az akkori kutatóintézeti vezetés nagyon nyitott volt, és szerintem megmentettünk valamit a magyar szektornak. Hát az pedig számomra is elképzelhetetlen volt akkor, hogy egykoron ebből a kis 4-5 fős, kis picike, kis mini mérnöki cégből, pár diákból mára lesz egy közel 200 fős űrmérnökség, ami egy 4000 négyzetméteres űrgyárat épít Martonvásáron, ugye egy műholdgyárat tulajdonképpen.
2: Mi a cél? És ez a megbízás most, ez mire ad lehetőséget? Milyen területen, mire ad lehetőséget, milyen fejlődési irányot. És sokat kellene még, sok kérdést ezt tudom, sokat kellene még magyarázni a laikusoknak, mint nekem, hogy ez az űrbiznisz, hogy is mondta valahol, hogy az első nagy dolog az volt, hogy lejöttünk a fáról, ugye? És igen. A második az, hogy most kénytelenek vagyunk, oda kell mennünk, ugye?
3: Igen,
2: bolygó közé.
3: Pontosan.
2: Civilizáció, valami.
3: Igen, szerintem most jön egy nagy, most érkeztünk egy újabb válaszút felé, most vagy visszamászunk a fára, vagy fölmegyünk a világűrbe, és szó szerint, és nem kutatni kell mennünk a világűrbe. Ugye a Földön környezet klíma problémákkal küzdködünk. A nyersanyagok, az erőforrások végesek. A népesség rohamosan növekszik. Fogy minden. Miközben mindaz, amire szükségünk van az élethez, energia és nyersanyag, az a világűrbe karnyújtásnyira korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll. Tehát a Föld ipara az most átalakul, szükségszerűen átalakul. Ma azt látjuk, hogy mondjuk nagyjából 20% űripar van, és 80% földön zajló ipar. Ez szerintem 100 éven belül totálisan meg fog fordulni, és azok a nemzetek, akik most ebbe fektetnek, akik most pozícióba kerülnek, akik most képesek megtalálni azokat a marketeket, azokat a piacokat, ahol van lehetőség labdába rúgni, azok ott lesznek a jövőben a legjobbak között. Én mindig példaképpen azt szoktam mondani, mint amikor az új világot benépesítettük, hát milyen izgalmas volt, azt se tudták, hova mentek.
2: Csak mentek a hajóval.
3: Mentek a hajóval a semmibe, rengeteg pénzt fetszöltek bele az egyes, királyságok, azt se tudták, mi lesz belőle, és lám azok az országok, akik akkor gyarmatbirodalmat kiépítettek, és utána a gyarmatbirodalom javait szedték, azok ma a világ vezető gazdasági hatalmai. Ez vár a világra most, csak a világűr vonatkozásában.
2: És maga a folyamat, mert értem, hogy ott van ez a mérhetetlen mennyiségű energia és kincs kiaknázható. A kiaknázása és a földre való szállítmányozása, az nyilván nem várhat 100 évet, tehát ott mennyi időre van szükség?
3: Valójában 5 évre se vagyunk ettől a problémának megoldásától. Az, hogy képesek legyünk a kulcs problémákat megoldani, a többségét megoldottuk. Tehát azzal, hogy az amerikaiak eljutottak oda, hogy egy Starshipet fejlesztenek, majdnem készen vannak vele, ezzel képesek vagyunk arra, hogy nagy mennyiségű terhet kiuttatni a Hold körüli térségbe és visszahozni. Nem ez a kulcs probléma. Jelenleg alapvetően egy nagy kulcs problémája van a Hold körüli térség hasznosításának, az pedig az, hogy igen sokáig tart egy holdi éjszaka, 14 napon keresztül, és akkor bizony nagyon hideg van, és nincs napenergia, mert hiszen 14 napig sötét van, és nagyon hidegben pedig lemerülnek az akkumulátorok. Ezért egyetlen egy megoldás van, atomreaktort kell telepíteni a Holdra. Márpedig egy miniaturizált atomreaktort elvinni innen a Holdra, és a Hold por környezetében szabályosan működtetni, ugye gondoljunk bele, nem igazán működik a ventilátor, tehát nem lehet ventilátorba pörgetni a nem létező levegőt, pláne nem a Hold porral együtt. Tehát nagyon sok mérnöki kihívás van, amit meg kell oldani, de ha 4-5 éven belül képesek vagyunk konstruálni olyan atomreaktort, ami a Holdon működőképes, és oda tudjuk vinni, akkor készen vagyunk, és azt fogjuk látni, hogy ki fogjuk jelölni az új Amerikát, új Kínát, új Oroszországot, és a magyar diákok elkezdenek egy új térképet tanulni, a földrajz órán lesz a földtérkép, meg a holdtérkép, és szépen létrejönnek majd az új nemzeteknek a kis territóriumai a Hold felszínén.
2: Hány űrmérnök van Magyarországon?
3: Én azt merem állítani, hogy, olyan 250 körül vagyunk. Nem több.
2: És óriási a kihívás ezzel.
3: És óriási a kihívás. Ebben hatalmas nagy a kihívás, és ebből én bátran tudom azt mondani, hogy jelenleg körülbelül 170-en a Remred ZRT-ben dolgoznak. Tehát egy igen komoly tudásbázis sikerült az elmúlt 10 év alatt, mert ugyanis idén 10 éves a Remred. Ez alatt a 10 év alatt sikerült fölépítenünk onnan, hogy volt egy fő, én magam, amikor a cég elindult, és most ott vagyunk, hogy 170 nagyon magasan képzett mérnöki gárda dolgozik ebben a cégben.
2: És a cél az, hogy, ilyen 300 kg körüli műholdakat.
3: Pontosan. Mi azt tűztük ki célul, ugye Magyarországon.
2: Ez az a piac, ahol
3: ez az a piac,
2: van.
3: Így van. Tehát az látszódik, hogy a műhold konstelláció korát érjük, amikor föld körüli térségbe is 10 000-vel küldenek föl műholdakat, ugyanez fog történni a hold körüli térségben, majd később a Marson, és ahogy megyünk tovább. Magyarországnak szerintem nincs esélye beszállni olyanokban, mint űrbányászat, meg rakétatechnológia, ezeket el kell felejteni. De ez a néhány 100 kilós műhold konstellációk, amik a szolgáltatásokat nyújtják, ebbe igenis van lehetőség beszállni, és ebben lehet piacvezető szerepre is törni, hiszen regionálisan nincsenek jelenleg ilyen jellegű cégek, úgyhogy akár a közép-európai régiónak is a legnagyobb űripari cégeként tudunk majd működni, és ez az elsődleges célunk, hogy a közép-európai régió legnagyobbjai legyünk, és hogy ezt a közel maximum 200-400 kilós műhold kategóriába évente akár 10-20-30 vagy mérne 100 műholdat tudjunk gyártani itt Magyarországon, magyar mérnökök tervei szerint, magyar tudáson alapozva, és teljesen amennyire lehetséges magyar beszállítói láncon keresztül. És ez ugye innentől kezdve azért azt hangsúlyoznám, hogy ez valahol szuverenitási kérdés is, gondoljunk
2: igen,
3: bele.
2: Mert hogy itt ezért is, az elején kellett volna ezt leágasztatnom, de olyan érdekesen mondta a történetet, hogy, nem volt szívem ez meg. Valóban itt földészek, meg világhatalmak versenyeznek most. Itt most az a kérdés, hogy Martonvás, ami eddig a kukoricáról volt híres, az 10 év múlva ezekről a műholdakról lesz-e nevezetes, és a GDP-nek mondjuk hány százalékát tudják megtermelni. Az űripar itt Magyarország, most messzire mentem, de
3: ez így van, ez természetesen is. A potenciál az gigantikus, hiszen ha megnézzük, hogy mekkora a bejelentett konstellációknak a száma, és mennyi a gyártási kapacitás, akár csak mondjuk például Európában, hát nagyságrendi az eltérés. Itt valóban a szuverenitás jön elő egy komoly kérdésként, hiszen azért kritikus infrastruktúrának kell tekinteni ezt is. Mindig arra gondolunk, hogy a kritikus infrastruktúra az az áramkábel, ami kint fut, meg paks, meg ezek. Így ez így van, ezek kritikus infrastruktúra, de az is kritikus infrastruktúra, mert világűrben csücsül, és ami nélkül nem működik. Így van. Megállna. Gondoljunk bele, nem lenne navigáció, nem lenne telekommunikáció, és nincs földmegfigyelési adat. Ha csak ez a három alapszolgáltatás világűrbeli infrastruktúráját kikapcsolom, akkor holnap mindenki vak. Szó szerint az egész ország meg a vak, süket, nem tudunk védekezni, a hadseregünk nem tud működni, a kommunikációs csatornáink leállnak, a navigációs képességünk
2: minden. Plázába se tudnánk menni.
3: Semmit nem tudnánk csinálni. Tehát a kormány, meg az egész szer, minden, ami működteti az országot, egy bénakacsává válna, és azonnyomban véget élne az ország működése. És ugye főleg most, amikor látjuk, hogy milyen geopolitikai helyzet van, mikor azért Európában is háborúk zajlanak, mikor az országhatárunktól nem messze konfliktusok történnek, akkor talán még fontosabb az, hogy vajon mennyire tudunk szuverén képességeket fölmutatni ezen szolgáltatások mögött, és megvédeni a magyarok érdekeit, vagy nem vagyunk rá képesek, mert jelenleg ezen szolgáltatások mindegyikét Magyarország vásárolja. Magyarország olyan entitásokon keresztül fér hozzá, akiknek a saját érdekei előbbre valók, egy konfliktus helyzetben azt fogják mondani, hogy sajnálom, nem férsz hozzá. És akkor Magyarország.
2: Ez mint a tanker, ugye, hogy aki többet ad érte, lehet, hogy majd oda megy.
3: Pontosan így van, majd így van. Így van. Hát most gondoljunk bele, egy modern hadsereg hogy működik, hát most már csak egy tank is messzebbre lő, mint a horizont. Hát nem látom, hova lövök. Fogalmam sincsen, hol van a cél. Információra van szükségem.
2: Elon Musk ugye letiltotta a saját lehetőségeit, abban a pillanatban
3: Pontosan, pontosan. Tehát a mai modern világ kommunikációs, földmegfigyelési, navigációs, űrbéri infrastruktúrák nélkül nem működőképes. És Magyarországnak szüksége van arra, véleményem szerint, hogy ezt önálló szuverén képességként kiépítse, és ne függjön másoktól, és ha konfliktus van, ha krízis helyzet van, akkor Magyarország a saját lábán is képes legyen a magyar emberek érdekeit megvédelmezni.
2: Min múlik most a Remred sikere, hogy mennyire tudják magukat kifutni?
3: A sikerünk most azon múlik, hogy mennyire gyorsan és hatékonyan tudjuk az első saját műholdjainkat fölbocsájtani. Ezen a szektorban mindig ezen múlik a minden. Itt nagyon gyors a fejlődés.
2: Önök gyártják le.
3: Így van, így van.
2: Önök bocsátják föl is?
3: Nem.
2: Nem, nyilván.
3: Tehát úgy történik, hogy mi magunk tervezzük, jelenleg tervezési fázisban vagyunk a saját műhold technológiáinkat tekintve, mi is gyártjuk le. A felbocsájtásra meg természetesen valamilyen felbocsájtó vállalatot bízunk meg. Viszont a kérdés az, hogy mennyire tudunk agilisan és gyorsan reagálni a piacnak a változására, mert annyira gyorsan fejlődik ez a szektor, hogy nincs idő, szinte csak pár évünk van arra, hogy az első néhány műholdjunk elkészüljön és a világűrben legyen, és utána is folyamatosan, versenyképesen tovább kell tudnunk fejleszteni a technológiáinkat, mert ez a szektor a lehető leggyorsabban fejlődik.
2: Ez a malomjáték, ugye? Most kell letenni a köveket, nem?
3: Hát ez ugyanolyan, mint a mesterséges intelligencia piaca, ami szintén olyan tempóban
2: három
3: fejlődik.
2: Három hónap alatt már az összes tankönyv kidobható.
3: És ez az egész űrszektorra is igaz, hogy az, amit ma legyártok műholdat, az holnap már versenyképtelen, tehát nekem folyamatosan a háttérbe egy intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet kell működtetnem. És ez a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez egy nagyon K plusz F igényes, és nagyon K plusz F eredményes szektor. Ha ezt nem tesszük meg, akkor elbuktunk. És ennek eredményeképpen viszont nagyon magas képzettségű magyar mérnökgárdát tudunk fönntartani, sőt, igazániból itt egy nagyon komoly lehetőség nyílik ki a magyar oktatási intézményekkel való együttműködésre, hiszen nekünk képzett emberekre van szükségünk, mi nyitottak is vagyunk rá. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség az ország számára.
2: Új űrkorszak forradalma? Ez a mostani időszak, ezt is azt hiszem.
3: Ez a mostani időszak. Észre se vesszük. Az az érdekes, hogy nem vesszük észre, a hétköznapi ember nem gondol bele, hogy mi mindentől függ az életem. Amikor reggel kimegyek, vagy óvodába kell vinnem a gyereket, akkor az első gondolatom nekem, hogy milyen idő lesz, és akkor megnézem.
2: Ezért mondtam az előbb félig viccesen a plázát.
3: Pontosan, a fizetés, időjárás, tehát annyira...
2: Nincs internet, hát nincs ott az a halál, maga a halál.
3: Az hát szerintem, ha nem jön be az internet, vagy nem az az időjárás jön be, mint amit írtak, vagy nem tudom, nem tölt be a, nekem nem tölt be az időjárás előrejelző alkalmazás, már reggel az ember azt mondja, hogy úristen, milyen ruhát adok a gyerekre.
2: Legközelebb majd, ha eljön hozzánk, ha lesz ideje, mert szerintem a 24-ről ez kevés Martonvásáron, akkor ezzel a kozmikus sugárzásról beszélgessünk, mert az most nem került szó, és tudom, életnek egy komoly részét teszik, hogyan lehet túlélni egy Mars utazást, hát én ezt sem tudtam, hogy ez attól függ, hogy mikor mennek, hogy mennek, ott milyen sugárzás van, ezért mondtam az előbb a barlangokat. Hogy...
3: Csak is barlangban, sőt egyébként nem teljesen barlangokban, ilyen lávacsövekbe fognak lakni valószínűleg a Mars felszín alatt. Van egy nagyon jó National Geographic ilyen filmsorozat jelenleg fönn az interneten, érdemes megnézni, mert az első olyan filmsorozat, ami ezt realisztikusan mutatja be, és nem a Mars felszínén akar évekig űrhajósokat letelepíteni, hanem rájöttek, hogy bizony a Föld felszín alatti lávacsövekbe kell beköltözni, különben a kozmikus sugárzás nagyon
2: hamar. A Mars felszín alatti.
3: Mars felszín alatti, így van.
2: Kettes,
3: így
2: van. Megkapom akkor jól óra végül.
3: Mars felszín alatti lávacsövekbe, és az a megdöbbentő, hogy valójában nem vagyunk ettől sem messze. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen évtizednyi távlatra vagyunk attól, hogy a Marsra ember lépjen. Ja, nagyon ambiciózusak a tervei a SpaceX-nek a Starship programmal, azért ez egy kicsit talán ambiciózus, de az, hogy a 2030-as évek közepén ember lép a Marsra, az egy nagyon-nagyon valószínű forgatókönyv.
2: Jó, hát most ott tartunk, hogy a hold körüli infrastruktúra egyik alapkövét rakhatja le egy magyar vállalat. Gratulálok ehhez az a 10 évhez. Zábori Balázs volt itt a stúdióban, a Remred ZRT alapítója, szakmai vezetője. Akkor hajrá, Marton.
3: Köszönjük szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollen terhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, a ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
1: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és, ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években. És te, hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
2: Továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarás Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
1: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
2: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak, inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
1: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról. Egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősséget vállalni vezetőként?
2: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
1: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
2: azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyenlő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
1: Félnek egyébként? Tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
2: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat.

0: kell, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkesek tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki, mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes, mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
1: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
0: Én azt, hogy az üzenet az, meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát a végső üzenetem az, hogy mindig azt mondom, ami van.
1: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
0: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani. Sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fel kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
1: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
0: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
1: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerep történt. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
0: Mert már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
1: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
0: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem,

0: hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott az asztalra. Mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét, azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. Itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
1: Lehet, hogy ez épp egy COVID.
0: Ez így van.
1: Vagy egy energiaválság.
0: Így van. És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen 3-as energiára tudok 3-szorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
1: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
0: Semmiképpen, én azért két lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a két dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
1: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
0: Hosszú éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
1: Beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jóllétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely?
0: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom, és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
1: Igen, és hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. Hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
0: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a béremnek rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
1: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
0: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek. Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás is egyszerre, meg óriási lehetőség.
1: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparensen kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generáció hogyan állnak ehhez a kérdéshez? Mit várnak? Vagy mit jelent számukra a bizalom?
0: Míg az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
1: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
0: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy ettől nem lesznek hitelesek. Én meg azt gondolom, hogyha végig gondolom az elmúlt 25 évemet, akkor a hibáimból tanultam a legtöbbet. A sikerek kellettek ahhoz, hogy örömteljen tudj fejlődni, na de a hibáimból tanultam a legtöbbet
1: azokat
0: valójában.
1: Azokat gondolni. Igen. Mennyire diverz a HR csapat? Mert ugye beszéltünk a munkavállalókról, beszéltünk az ügyfelekről, a HR csapatod milyen?
0: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
1: 3 éve volt.
0: 3 éve, igen. Az előző csapat viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, visszatekerni vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élményhez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
2: Ez ugye az iskolák harca, és vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
1: látja,
2: érzik,
1: hogy
2: a munka
1: tudja,
2: el van
1: csinál.
2: Végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
2: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
1: Tehát, hogy ez egy érték?
2: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
1: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők 1 hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább 1 éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egy egyenlő bér. Na hát ez, ennek két dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben, bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abban, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
1: Meg a vállalaton belül is.
2: Meg a vállalaton belül is, így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
1: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
2: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
1: Igen.
2: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
1: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
2: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
1: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
2: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk. Nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul? Vagy elindult?
2: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
1: És így lesz?
2: nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
1: És a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen, mitől lehet igazságos egy bérrendszer, te ezt hogyan látod?
2: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok, ez nagyon izgalmas. Ugye nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
1: tehát
2: így tovább.
1: Többet keressünk
2: miközben,
1: évről évre.
2: Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárás befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
2: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát, hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
1: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia
2: először
1: kérdése.
2: Konfliktust, uh-huh. Aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakult ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A, igény, B, innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
1: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
2: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
1: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
2: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, igazgató, vezető, vezető, és itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
1: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
2: Igen, tehát erre nem gondolsz, a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, igen, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
2: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van, fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az Unikán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni, nem, a direktíva nem, hatására, hiszen nem. Ennek a munkának a nagy részét már így elvégeztétek.
2: Van. Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét, akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
2: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél, igen, és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
2: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jóllétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működésed legyen? És egyáltalán lehetséges ez.
2: Azt mondtuk, hogy őszintén a hibákkal kapcsolatban, igen, is vannak szélsőségeim, de azért 80%-ban szerintem kiegyensúlyozottan tudom ezt kézben tartani. Ami ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, és itt sok mindent felsoroltál, Judit, hogy a HR mit tesz és csinál.
1: És lehet, hogy ki is hagytam pár,
2: igen,
1: dolgot.
2: És én egyet szeretnék ide behozni, hogy szerintem ma a HR akkor tud fennmaradni, és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
2: és az nem lehet a jövő HR-re semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
2: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk. Tehát, hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása. És a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR tudok elképzelni, és ilyenne is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És ez mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
2: most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide jutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállalói jólétről beszélünk, igen, és nem, igen, a HR vezető jólétéről. Igen.
2: De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR business partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdéskört
2: feszegettem, és ezt nagyon, igen, szépen felép építettük nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum. Ezt is szoktam mondani, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
2: Meg, és tudatos tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni. Ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
2: Kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap?
2: Nagyon érdekes ez a egy nap, és hogy valahogy ez az egy nap,
1: héten?
2: Igen,
1: nem
2: hogy
1: tudom,
2: így nem válik ugye így szét, uh-huh, az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen 2-2,5 órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltek ezzel?
2: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazzunk
2: hát, ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen, és hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a szélzből.
2: Igen, hiszen a szélzből jövök. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és az szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy ha anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
2: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
2: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol, ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést, én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésnek.
2: Nagyon köszönöm.
1: És folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Hello Hungary. A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A Visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Várctól Ipoly-Damásdék húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkísér minket a folyó morajlása.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: Leafy substance, which I am going to light. As you know, this drug in front of me is what they call marijuana.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: so. Come on, jump into my heart, babe. Come on, die.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
1: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
1: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott hip-hop boys, tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. Swing. Well, beat it up. Jazz. Well, beat it up. Now that you found the funk, you'll have to swing.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Here in Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to very few tourists know about it for nocturnal relaxation. They listen carefully, a much more pleasant session. The poor people of Paris, and the rich ones too, love productions

0: This is Paris. It's sounds and people.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertségét a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Live.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nézlek!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
1: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maroth Wiki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Maroth Wiki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Maroth Wiki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Most, hogy itt állsz, mondd mégis, mit vársz.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisius előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.